0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Ó, mert munka közben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó. Vagy épp feldob, vagy ami kell, teljesen mai zenéket játszik, és akár ez lassabb, gyorsabb, mixek, nagyon szeretem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A belga Lost Frequencies például, aki most tényleg két fégén égeti, ahogy mondani szokás, mert egy részt turnézik, a világ minden pontjára hívják, de tényleg szó szerint Dubaj után októberben India felé vette az irányt, és közben még dalokat is készít, ez nagyon durva. Hát az élménye egy gyorsan dalokba írja. Don't Forget About Me az október 9-i megjelenés. Ezt a dalt pedig nagyon szeretjük tőle. Lost Frequencies, Live It All, hozom már is a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor ön

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Jön a tudáspercek, aztán pedig Kamrád barátunk azzal a dallal, amit élőben elénekelt a Rádió 1 stúdiójában egyszer gitárkísérettel. Nagyon-nagyon hangulatos volt, azóta egyébként meg is jelentette ezt az akusztikus verziót. Be Mine, jön nem sokára a tudáspercek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonság a hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
3: Az egészségperceket hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió ez csak igazi mai sláger, mert egy globális szupersztárok, kérem szépen a folytatásban, Jennifer Lopez és David Guetta. Milyen régóta sztárok már így külön-külön, de érdekes mondom, most született meg nem olyan rég az első közös munkájuk. Érdekes tény, hogy David Guettának annak idején azért nem lett Madonnával közös dala, mert majdnem nyílbe ütötték a dolgot, ez jó pár évvel ezelőtt volt, mert az utolsó pillanatban megtudta Madonna, hogy David Guetta horoszkópja Skorpió. Fú, teljesen ki volt a nő. Azt mondta, hogy mi nem ezzel kezdtétek? Hát lemondom a PR-t, Skorpiókkal nem dolgozok. Érdekes tény, hogy Madonna és Jennifer Lopez is mind a ketten oroszlánok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Let me take you dancing. So step to the rhythm. Az igazi

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Felsorakoztak a Rádió 1-es kedvencek, szépen katonásan a következő órára is. Bármelyik dalra lehet szavazni a Rádió 1 top 500 összeállításakor. Sőt, hát nyugodtan elengedhetjük itt a fantáziánkat, a kreativitásunkat. Az elmúlt 20 évből hát merítsünk egy nagyot, hogy összeálljon Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája. Top 500 kukacradio1.hu, vagy e-mailben, SMS-ben, Viber üzenetben is jöhetnek a voksok. Mindent nézzünk, és nagyon izgi, hogy mi mindenre voksolnak egyébként a hallgatók. Így kezdődik egyébként a következő óra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Újvilág köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió S, csak igazi mai slágermegy, Loi Golden Summer a folytatásban, hát egy másik Gold dala, arany lemez lett Németországban a napokban, ez egyébként a címe Gold, egy korábbi kislemezének, 60 millió stream után ért el ezt a szépen csillogó díjat, és hát nagyon-nagyon büszke, nagyon-nagyon meghatódott most Loi, a social media felületei megköszönte a rajongóinak a követést. Golden Summer, ez most az aktuális kedvenc, a David Puente ezzel közös dala.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió, ez csak igazi mai slágermegy. A DJ világban vannak olyan sztárok manapság, akik már másodgenerációs DJ-knek számítanak, ilyen például a brazil Alok, akinek mindkét szülője DJ volt, és Robin Schulz is, akit hozok a folytatásban, a mama klubmenedzserként, az apukája pedig DJ-ként dolgozott. Robin Schulz a Grammy-díjas szupersztárja, és a Barbzal közös Better Times.
1: A Rádió Egyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió Egy. Csak igazi mai slágermegy.

0: van a szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma van a kézmosás világnapja, a szemét problémák a szelektív gyűjtőhelyeken, kevesebb kékvércsa a Dél-Alföldön. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Ma van a kézmosás világnapja, az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kézhigiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
3: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
2: Újra felhalmozódott a szemét több Békés Csabai szelektív hulladékgyűjtő helyen, miután a korábbi konténereket nagy gurulós kukákra cserélték, írja a beol.hu. A kazinci lakótelepen például megteltek a kukák, környezetük szemetes, az üveggyűjtőbe pedig más hulladékot is dobáltak. Korábban a Vécsei, a Petőfi és a Pátkai utcai gyűjtőhelyekről is nagy mennyiségű szemetet kellett elszállítani. A városvezetés már döntött a Kórház utcai szelektív gyűjtőhely megszüntetéséről, két másik helyszín kihasználtságát pedig megvizsgálják. Jóval kevesebb kék vércse éjszakázott idén ősszel a délalföldi pusztákon, mint a korábbi években, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. A Kígyósi pusztán korábban 60-70 madarat is számoltak, idén 10-nél kevesebbet. A dévabányai ecsegi pusztákon az ezret is meghaladta már a számuk, most legfeljebb 680 példányt figyeltek meg. Kardoskúton a korábbi 700 helyett mindössze 202 volt az idei legnagyobb létszám. A szakemberek szerint a visszaesés hátterében valószínűleg a szárazság áll. A kiszáradt pusztákon ugyanis kevesebb a rovar és a kisemlős, amelyek a madarak fő táplálékai. A kékvércsék ősszel Afrika felé vonulnak, ahol a telet töltik. Az időjárásról. A felhős napindítás után délután válik majd szakadozottabbá a felhőzet. Számottevő csapadékra nem kell számítani, de egy-egy futószápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Békés Csabán napközben 16 fokig melegszik majd a levegő. Az esti órákban 11, hajnalban pedig 5 fokra számíthatunk. Ezek voltak a hírek a Rádió 1-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy most az amerikai szupersztár Ray Dalton, aki félig mexikói az anyukája oldaláról, félig pedig afroamerikai. A zenei karrier felé először egy tanárat terelgette, mindössze 6 éves korában. A Seattle-i gyerekkorus oszlopos tagja lett a kis Ray, és a középsulis évek alatt is folyton csak énekelt, ha épp nem teniszezett. Ez most egy szerelmes dal tőle, a Blood Running.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Új világ köszönt Amerikában az önvezető autókra. Július 1-től a közlekedési hatóság már nem elnéző az önvezető kocsik közúti kihágásaival szemben. Az új szabályozás viszont nem a tulajdonosokat, hanem a gyártókat helyezi előtérbe. Ha például nem áll meg az autó a piros lámpánál, a stop táblánál, vagy épp egy iskola busz mögött, akkor mostantól büntetés jár a kihágásért. Az elmúlt években nem kevés hasonló esetről számoltak be, ám a hatóságok mindig jogi akadályokba ütköztek. Arra ugyanis nem volt törvény, hogy az üzemben tartó az autó gyártója, vagy esetleg más-e a felelős a kihágásokért. A szolgáltatóktól egyébként gyorsabb reakciót is elvárnak a jövőben. A hatóságok megkereséseinél 30 másodperc áll rendelkezésre a válaszra. A szabályozás egyelőre Kalifornia államban lép életbe, ám nem kizárt, hogy később kiterjesztik azt. Abban egyébként az önvezető autókat bérbeadó cégeket arra is kötelezik, hogy az úgynevezett vészhelyzeti zónákból, vagyis a belváros belső részeiből távolítsák el az autóikat. Volt már korábban példa arra, hogy leblokkoltak az egyik szolgáltató elektromos autói, a mentők pedig nem tudtak odaérni egy baleseti helyszínre. Az ügy egyébként túlmutat a közlekedésen. Kalifornia most először mondta ki egyértelműen, hogy ha egy mesterséges intelligencia által vezérelt rendszer hibázik, akkor a mögötte lévő vállalat felelősségre vonható. Ez azért fontos, mert eddig a közlekedési szabályok alapvetően emberi sofőrökre készültek. Most a felelősség a jármű üzemeltetőjére kerül, a modell pedig később más AI rendszerekre is hatással lehet. Felkészülnek tehát az önvezető teherautók, az ipari robotok vagy akár az autonóm drónok. A kérdés az, hogy az AI képes lesz-e döntést hozni és viselni annak következményeit is. Érdekes lesz azt is megfigyelni, hogy a bírságok hatására hogyan változnak az önvezető rendszerek. Ha a cégeknek ugyanis minden szabályszegés pénzbe kerül, várhatóan még óvatosabb algoritmusokat fejlesztenek.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Cause I will leave the light on.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I'd change, even when I knew I never could. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
2: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
2: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Büntetlen előéletű, felsőfokú végzettségű magyar állampolgár kerestetik felhívásra, ugye, hogy a közmédia a magyar televíziónak keresi.
2: Miért kell magyarnak lenni? Hogyan fogunk így egy igazi szabadkönyves odaültetni?
1: Hát mert nem, hát magyar közmédia, ki más

0: tudja rendesen képviselni.
1: Hát de Brüsszelből fognak tudni küldeni így rendes embert?
0: Hát ezt nem tudom, hogy így vagy fognak, de majd megoldják.
2: Ja. És bocsánat, 10 év szakmai gyakorlat, az kell.
1: Igen, pont annyi van.
0: Álljunk már meg. Ugye itt fölmerül a kérdés, hogy mi a szakmai gyakorlat? Vezetői gyakorlat? Eszternek van vezetői gyakorlata. Hát céget
1: nekem
0: irányít.
1: Minden van.
0: Céget irányít. Egy, ha ez nem vezetői gyakorlat, hanem szakmai, tehát kell, jelen kell lenned, hát 10 év.
1: Figyelj, de vagy ez 10 év tévévezetői gyakorlat?
2: Nem. Mert az a lényeg, hogy a Magyar Televízió környékén jártál.
1: Nem, mert ki voltam tiltva eddig.
0: Nem lehet. Egy de csomó ember így érted, ki van zárva ebből a sztoriból.
2: Hát és a vezetői tapasztalat az mindenképpen fontos.
0: Mit de az megvan.
2: Mennyi a guba?
0: Nem tudom, mennyi a guba.
2: Mit tippelsz? Mennyit adnál?
1: Hát ez a vezetői pozíció.
0: A vezetői pozí, egy nagyon jelentős vezetői pozí, egy 5-öst adnék.
2: 5-öst adnál?
0: Hogyha Eszter, akkor 7-et.
1: Figyelj, csak a snack költségeim, ugye, indikolják ezt.
2: Van-e Erzsébet utalvány?
1: Szerintem kell legyen Erzsébet utalvány, vissza kell hozni, ugye? Másrészt meg... Hát figyelj, az egész M1-et te csinál, mert te vagy a vezérigazgató. Hát 5 alatt nem vállalnám.
0: 5-en biztos. Na, de mondom, én figyelj, inkább 7-et.
1: Az alapból egy 14-16 órás munka.
2: Vagy több. Inkább beköltözött.
0: És mindenki utál.
1: Mindenki utál, és szar vagy. Innen indulunk.
2: Figyelj, a vezérigazgató maximális bruttó havi bére, kapaszkodj meg, 2,9 millió forint.
0: Bruttó 2,9?
1: Akkor ezt szerelemből kell elvállalni, srácok, tehát ez már nem a nagy lóvé lesz.
0: Hát figyelj, annak ugye nettóban közel a kicsivel több, mint a felé kapott meg.
1: A kétharmad.
0: Hát igen, kétharmad felé nyalogat, a 2,9, akkor az 1 millió 7 mondjuk.
1: Nem, 2,9-2 körül van akkor a nettó.
0: 2. Jó, akkor 2.
1: Ugye most már megváltoztatták, mert ugye attól is függ, hogy hát nem hiszem el megint én vagyok a HR-es, hogy hány éves vagy, meg hogy van a gyereked, meg van-e adókedvezményed, és a többi, és a többi.
2: De akkor te vagy a megfelelő jelölt erre. Írjál már egy pályázatot, 30-60 oldalas szakmai koncepciót.
1: Ide csak háromszatok bejönni egy héten, szerintem tudnék vállalni egy ilyen heti 80 órás.
0: És egyébként figyeljetek, az a bajom ezzel, hogy ezzel a pénzzel nem tudsz hozni egy olyan embert, aki tényleg jó.
2: Hát ezért válogatnak, tudod? Ilyen,
0: hogy ezzel kell pályázni.
2: Igen.
0: Szóval most, aki a piacon van, mondjuk más, tehát kereskedelmi vonalon, tehát kereskedelmi tévéből nem tudsz, lehet, nyilván nem
1: de
0: is
1: van bónusz
0: akarnak.
1: Például, mert ugye ez a fizetés, tehát lehet, hogy van bónusz, nem? Azt, hogy teljesítmény alapú.
0: Aha.
1: Hogyha mondjuk megfelelő mennyiségű Bújta István film kerül rá.
0: Ha 1%-ról a tévénézettsége följön 3-ra.
1: Igen. Amúgy szerintem sokan nézik az M1-et, mert ugye az ingyenes.
2: Figyelj, azt írja, hogy de amennyiben a vonatkozó kormányrendelet a Duna Média Szolgáltató Nonprofit közepes komplexitású gazdasági társaságnak minősítik, az alapbér felugrik 3,1 millióra, ha magas komplexitásúnak, akkor meg 3,4-re. Tulajdonképpen ezért kell csak drukkolni, hogy magas komplexitásúnak minősítsék.
1: Hát, ugye minél képzetlenebb vagy, annál komplexebb számodra ez a feladat, szóval ez megint egy anomália, de amúgy figyelj, hát végül is nem... Egy jó szoftverfejlesztő, aki nem vezető pozícióban van, az simán megkeresi, röhögve.
0: Na,
1: és home office a heti 4 nap, és soha semmiért nem lesz felelősségre vonva.
0: Ki a franc akarja ezt ennyi pénzért elvállalni? Ugye nekem igen. Is ez a kérdésem.
1: Tehát ez egy nagyon nagy fizetés, amúgy csak attól függ, hogy mi a vállalás ezért.
2: A feladat,
1: tehát nem azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy elhanyagolható mennyiségű pénz, hanem azt akarom ezzel mondani, hogy van olyan pozíció, hogy ez egy áldás, és van, ahol ez pedig egy rettenetes lebecsmérlése.
0: Mondom még azokat az értékeket, amelyek kellenek ehhez a pozícióhoz, nézzük, hogy hol bukunk meg. Függetlenség, ezt tudod vállalni, nem? Sokszínűség, ez maga te vagy, ez jó. Egyetemes elérés, igényesség, elszámoltathatóság.
1: De függetlenség az ilyen párkapcsolati státusz, vagy pedig politikai?
2: Is.
0: Párkapcsolati félek.
2: El kell válni.
1: Hogy sajnos nem lehet házas ember ebben a pozícióban, mert kell az, hogy legalább szexuális úton korrumpálható legyen.
2: Szívét, lelkét, testét kérjük. Igen. És nem lehetsz miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési
0: hát
2: képviselő,
0: van
2: egy pár kizárás.
0: Igen. Hogy még ezt is a nyakukba akasszák.
1: De utána igen? Tehát, hogy most én nagyon jó vezetője leszek az M1-nek, akkor utána lehetek majd pár év múlva mégiscsak egy államtitkár?
2: Szerintem ezt
0: még lehozod. Még miniszterelnök
2: ezt is. Megdumálod
0: vele. Jó.
2: November 12-ig írjál már egy 30 oldalast.
1: November 12?
2: Az a határidő.
1: De 30 oldalas a beadó.
2: 30-60 oldal szakmai koncepciót kell beadni.
1: Hát jó, én ezt meg tudnám oldani.
2: Magyar Televízió archívumából a következő 20 évre megvagy.
1: Figyelj, kézzed el, hogy tegnap Lacival pont azon SMS-eztünk, hogy én tök szívesen csinálnék egy tévécsatornát, de én a Budapest TV-t akarnám újraéleszteni.
0: Anetkával.
1: És azt mondta Laci, hogy soha nem szerepel tévéműsorban, de ha megveszem a Budapest TV-t, akkor bevállalja az Anetkának a műsorát. Mi volt a címe? a hülyemelkedést. Azt érzem, hogy hiányzik nekem a Budapest TV.
2: Aha, nekem hiányzik nekem Anetka is.
1: És Anetka is hiányzik.
2: Anetka személye is.
1: Hogy gondolj bele, hogy ingyen elérhető lenne ez a televízió, ahol esténként mulatós zenét játszanának, Puzsér Róbertet visszahívnám, hogy csinálja meg a betelefonálós műsorát, mert neki a Budapest TV nagyon komoly betelefonálós műsora volt.
2: Azt nekem nem is volt meg.
1: Nem, óriási, a YouTube-on keresetek rá, óriási.
2: És lenne egy ilyen nagyon durván gagyi logó, ami este 10-kor így bejönne, és onnantól, hogy csak a trash.
1: Csak a trash.
2: Nagyon adnám.
1: Amúgy, de most nem kéne nekünk egy trash tévé.
0: Most képzeld, de képzeljétek ezt szegény, anyám például szereti, ugye, korából adódóan 88-89 éves, hogy a mama este 10-ig nézné, a nem tudom, mit néz most rajta, és akkor 10-kor megjelenne a Laci egy bőrtangába. Hát ott nézőket vesztünk.
1: Laci nem tangás típus, ő fecskés.
0: Vagy ő fecskés. Igen. Akkor egy bőrfecskébe.
2: Figyelj, igen. De édesanyád minden másnap reggel egy megjelenne.
1: Egy Versace bőrfecskébe.
2: És ventilálna. És mindig megosztaná veled az előző napi élményeit.
0: Mert még a mama befogadott, tehát mondta, ez a Laci, ez egy nagyon aranyos fiú.
1: Laci, azt csinálná, aztán azt kell csinálni, egy olyan műsor kéne neki, hogy egy kandalló lobog a háttérben, van egy, ez a medvebőr, egy nagy fotel, abban ül ebben a Versace mintás bőr alsóban, és közben pedig felolvas. Be lehet telefonálni, és akkor az van, hogy egy ilyen lélektisztító alázást kapsz tőle.
0: Laci, egy hallgatót beválasz most, hogy beszélsz vele?
3: A gyerekek iskolába mennek, úgyhogy ezt későbbre kell tenni.
0: Jó, tehát 7:20-kor nem működik.
1: Jó. Hello. De akkor létsz, csokolom.
3: Igen.
0: Csokolom. Már hallatszódik, hogy utálja.
3: Magának nincs jobb dolga?
1: Az a problémám, László, vagy hívjam, hogy Ulászlónak, hogy 12 éve rettenetes a kapcsolatom az anyósommal, mindent megtettem, hogy ez jóra forduljon, de egyszerűen ez a boszorkány nem akar engem szeretni.
3: Hát hűtővíz a teájában.
0: Hűtővíz?
3: Agyálló, ilyesmi. Megoldja a problémát.
1: Ez mindent kibír, László? Ez mindent kibír?
2: Én szerintem ez nagyon menne.
3: Viszlát.
1: Ennyi.
2: Én Zsült is beraknám, Zsüllel lehetne farkas szemet
1: nézni. Nem. Úristen, Júli, tudod mi a Zsülle IT percek? Reggel 7-től 8-ig Zsül segít nektek az IT gondjaitokban.
0: És az IT-s percek után a kotyogós kávéfőző percek.
1: Úristen,
0: hát a gyerekek a legnagyobb Jedi benne.
1: Barista Zsüllel.
0: Így van, Zsül a mi baristánk, és megosztja ezt a irányú tapasztalatait.
1: És az lenne, hogy csak kotyogósban főzni a kávét, az világ összes tájára kapna ilyen kávékat, és én nagyon egy mondatban, tudod, csak egy szóval mindig lehet nagyon körülményesen lefőzni, és a végén mondaná, hogy finom.
0: És rohadt hosszú lenne a műsor, mire elmossa, megtölti vizet, tesz bele, fölteszi, lejön a kávé, Zsül egyet.
1: Közben izé.
0: Jó.
1: Jó, finom. Nem finom. Finom.
2: Szerintem akkor viszont Annának is kell egy saját műsor.
1: Történelmi műsor kell, ahol elmondja azt, ami valójában történt.
4: Olyan lennék, hogy Koltai, sziasztok, annak idén az illetékes elvtársba. Tudod, hogy minden hozzám. Tessék, pancsak, kérdezzenek, minden hozzám tartozik.
1: Úristen, ez egy tökéletes cím, illetékes elvtárs.
4: Illetékes elvtárs volt a Koltainak, egy rettenetes jó. És megválaszolt minden. Imádom. Ez lennék én. Igen. Nagy példaképpen menne a Robi, tehát csak az ő nyomdokaim haladnék.
2: De annyira kézenfekvő, és ezzel nem is számoltunk, hogy ezért rohad ez a világ. Ezért arról volt.
4: A sok szarkavarokkal rohad a világ.
2: Igen, ez lenne a cím.
1: És nagyon nehéz kiír az RTL résztesbe ezt a hosszú címet, hogy szarkavarokkal rohad a világ.
2: Rövidítés, ez... Rohap.
1: De csak egy ilyen betűszó lenne.
2: Ponyicki Anna műsora.
1: Igen, ez is nagyon jó. Meg kéne egy olyan műsor, aminek az a címe, hogy Kudarc. Kudarc, és mindig behívnak valakit, aki valami a kudarcot vallott a héten. És ilyen hosszasan, és tudod, az lenne, hogy mit tudom én, valakit megaláztak egy Facebook összecsapásban, alul maradt, megpofoztak, valami történt, és akkor bejön a kudarcba, és mondaná, hogy na hát figyeljetek, ez úgy történt, és ez történt, és akkor tudod, nem kéne egy ilyen hosszú, terjengős Facebook izét írni, hanem csak így.
0: Ott elmondta. Hát, mindig a nagy perceket mutatják meg a tévében is. Tehát a sikersztorik vannak, olyan kevés az igazi emberi elesettség, és akkor ez erre lenne jó.
1: Igen, igen, hogy az emberek megismerjék a természetét a világnak. És ugye hát hajnak 2-4 DJ Oti.
0: Hát te jó műsor sem volt találtál neki.
4: Hát oda, igen.
1: Hát oda kell hívni.
0: Na,
1: még
0: gyerekek,
1: a rajongókat.
0: Megvagyunk, akkor Balázstól kérünk rá pénzt.
1: Meg
0: te kéne
1: egy mese rész, amikor tudod, a gyerekeknek mesét vetítünk, de azt így szigorúan ilyen bábszínházakkal felvennénk, ugye nagyon depressziós
2: dobni bábokkal.
4: De tudom, hogy van amikor... diafilmem, ezt a rengeteg
1: diafilm, és azt nem Dorásai Róberttel alászinkronizáltatjuk.
0: Nem, az a baj, hogy az jó. Az mint a Vinetú,
4: mint a Vinetú, de az a baj, hogy az jó. Nem akarom mi rosszat csinálni, már ne haragudjál, Feri, megsértesz.
0: Amit felsoroltunk, hogy is mondjam, az nem biztos, hogy a jó kategóriába.
1: És Stefanovics Angéla lenne benne a rádió, a híradós arc, tudod, az Erős Antónia. Na, mai napi híreink. Nem tudom, most már nincs hangutázó képességem, de hogy imádnám Stefanovics Angéla, és mellé beraknánk egy nagyon magas embert.
0: Akinek viszont csak az állal látszana.
1: Német Szilárdot. És akkor ők ketten lennének, és politikailag teljesen függetlenek lennénk, és mindig
0: mindenki
1: behívnánk.
0: Kapna.
1: De minden héten lenne, behívnánk mindenhonnan egy-egy embert.
4: Egy politikus,
1: és Iszap Birkó
2: trollkodj a politikussal. Igen.
1: Parlament Iszap Birkó, ez lenne a vasárnap délutáni program, és egy órát verekednének.
4: Teljesen jó, és Ferinek is kell rohadt főzés, vagy valami egyéb dolog, azért ne arra, hogy...
1: Csatornaigazgató.
0: Hát mit gondolsz, ki számolja
4: motoron
0: a pénzt?
4: Motoron főzés. Nem. Főzés motoron.
0: Főzés motoron 200 fölött. Tehát főzés motoron egy részt érne meg, mert meghalok benne.
1: Gumifák címmel lenne a saját műsorod, a másik meg az, hogy te lennél a csatornaigazgató, és akkor lenne egy fehér bírei tigrised, meg egy esét a pálcád, és az a
2: járkán
1: a stúdióban.
5: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Csomagold ki a szabadság élményét, és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre, és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
10: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 200 g-os Nurpak kenhető sós vaj alternatíva csak 1099 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
12: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
13: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
5: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Óvatosan a tűzifa vásárlással támogatják a nyomdaipari oktatókat, a közlekedőknek változásra kell figyelni Orosházánál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapokára is se legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébi honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált, legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tüzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: A következő tanévben is hozzájárul a nyomdaipari szakoktatók fizetésének kiegészítéséhez a Békés Csaba önkormányzat, tudatta a beol.hu. A városi közgyűlés döntése alapján havonta 175 ezer forintot, a tanév során összesen 1 millió 750 ezer forintot biztosítanak erre. A támogatással a középfokú nyomdaipari képzésben dolgozó szakembereket szeretnék megtartani és biztosítani a megfelelő színvonalú oktatást. A programban az önkormányzat mellett helyi vállalkozások is részt vesznek, összesen mintegy 20-an járulnak hozzá az oktatók fizetésének kiegészítéséhez. Az együttműködés már évek óta működik Békés Csabán, a város adja a legnagyobb támogatást. Megváltozott az elsőbbségadási rend a 47-es és a 474-es főút találkozásánál Orosháza térségében, számolt be a behír.hu. Az új szabályok szerint az Orosházát elkerülő út felől érkező, a 474-es főútra jobbra kanyarodó autósoknak elsőbbséget kell adniuk a Csorvás irányából érkező balra kanyarodó járműveknek. A kereszteződésben új közúti jelzéseket is kihelyeztek. Az időjárásról. A felhős napindítás után délután válik majd szakadozottabbá a felhőzet. Számottevő csapadékra nem kell számítani, de egy-egy futószápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Békés Csabán napközben 16 fokig melegszik majd a levegő. Az esti órákban 11, hajnalban pedig 5 fokra számíthatunk. Ezek voltak a hírek a Rádió 1-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket. A kandúr szelidítő Ráskó Eszter! A

0: Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 19:07 van, jó reggelt, szevasztok, és egy gyönyörű csütörtökre ébredtünk
2: jó
1: két
2: reggel.
1: Gyönyörű nővel és egy kanálmézzel.
2: Mi van a hangszálaiddal, Eszter?
3: Éppen megpróbálom beröffenteni őket.
2: Nem sok siker.
3: Minden oké lesz, megugatok. Vettem a piacon bodzás mézet, amit beleraktam most egy nagyon erős kávéba, hogyha ez nem segít, akkor semmi.
2: Mendegél a mandarin. Jaj, de jó.
3: Kiszed el, Júli, tegnap átmentem a földeden, jártam.
2: Hol, mi?
3: A Vekkeletelepre.
2: Betévettél
1: Vekkelére? Tudsz veszélyesen élni.
3: Bementem Vekkeletelepre, megálltam, mint a Western filmekben. Csípöltettem kezem, és mondtam, hogy hol lakik?
2: Ez mi?
3: Hol lakik a némber?
2: Hogy?
3: Az egyik barátom áthívott magához, hogy tekintse meg az ingatlanját. És ott tettünk-vettünk gyermekeket, összeeresztettük, és ilyen dolgok történtek.
2: Tetszett? A hangulata?
3: Figyelj, nem tudom, hol tenni ezt az egészet, ami ott zajlik.
2: Miért?
3: Az egész, elmesélték a történelmét, hogy ezt miért építették ezt a telepet.
2: Igen.
3: Is, hogy mi a szituáció, meg műemlékvédelem, meg ilyesmi, de mondd már el nekem, hogy vannak ezek a német népmességből megmaradt házak ott, ugye?
2: Igen.
3: És ezeknek ugye, ez egy zsalugáter, mi a neve ennek, amit rá...
1: Igen, az ablakra.
3: Zsalugáter. Hogy ezeket miért nem festőre senki?
2: Nagyon komoly műemlékvédelmi előírások vannak.
3: És a festés
2: vannak,
3: amiket... az ellene van? A...
2: Nem feltétlenül, nem. Hát ott csak egyszerűen hanyag a tulajdonos.
3: De minden ház, tehát egyes látom ilyen patikát, valami mindegyik omladozó vakolatok, meg ezek a nagyon lepattant ablakok, hogy ez miért van?
2: Gyere vissza, és akkor mutatok olyat, ami patika. Sőt, képzeld el, hogy vannak ilyen vezetések. Tehát amikor lovaskocsival...
1: De a Vekerlei tárlat vezetés.
2: Alá komolyan. Lovaskocsival szekérrel körbe vezetnek, és vannak állomások, ahol ilyen beöltözött maskarás emberek várnak, és akkor ők elmondják, hogy
3: megint szurkálnak.
2: Hogy annak a térnek mi a története, hogyha itt tovább megyünk, akkor ez az épület miért híres, hogy az mitől különleges. Egyébként nagyon, nagyon jó, szerintem nagyon jó hangulatú. Az a vicces benne, hogyha megpróbálsz egyszer valamikor levágni egy kanyart, akkor biztos, hogy nem ott lyukadsz ki, ahol hiszed.
1: Gírbe gurba utcás.
2: Én nem tudom, hogy hányszor tévedtem el az első évben. Tehát, hogy ilyen széttartó utcák vannak, hogy nem sugaras, hanem össze-vissza megy, és ilyen nagyon-nagyon fura. Tehát, hogy így azt gondolod, hogy kiukadsz valahol, van a fejedben egy térkép, és sehol.
1: A vezetett túrában benne van a barátok közt?
2: Benne. Hogyne, persze.
4: És hogyha jobbra tekintünk, Berényi Miklós, azat láthatják.
2: Persze, hogyne, persze.
3: De látom, itt is vannak azért ilyen kasztok, tehát hogy azért ott is vannak ilyen környékek, ahol így különböző pénztárcájú emberek laknak. Tehát, hogy mi a Vekkeletelepnek a rúzsadombja?
2: Hát a Kóskároly tér.
1: Nem, ahol a Juli lakik, az biztos.
2: Kóskároly tér, hát a Nagykörösi út, az a széle, ugye meg a Határút, meg az Ady Endre út, ezek a legforgalmasabbak, ugye ott annyira nem magas, de egyébként most már mindenhol magas.
1: És van egy ilyen Vekkerlei érzésed? Tehát, hogy te mikor költöztél oda? Hány évvel ezelőtt kezdtetek el ott lakni?
2: 15.
1: Most már te igazi Vekkerlei vagy te maradsz továbbra is bebíró, mint nálunk ugye vidéken.
2: Na most én úgy vagyok Vekkerlei, hogy mi 3 évvel ezelőtt ugye mi egy utcával feljebb költöztünk, tehát mi gyakorlatilag kiköltöztünk Vekkerléről. Tehát én most már kispesti vagyok, már nem klasszik bent a Vekkerlei.
3: Akartam is mondani.
1: Nem olyan.
2: Látszik a változás. Tehát, hogy mi onnan kiköltöztünk, mert az igazság, hogy egész egyszerűen nem tudtunk nagyobbat venni abból a pénzből, amennyiért eladtuk, mert hogy valami...
3: 2 milliós négyzetméter.
2: Olyan brutál.
1: Ne szórakozz már.
3: 2 millió forint. Igen. És ezért olyan lakást kapsz, aminek az elosztása is rémisztő, és a mérete is. Tehát, hogy azt néztem, megnéztem az ingatlan.com-on, és 77 négyzetméteres volt a legnagyobb, amit árultak, az volt 150 millió forint, és bemész, és tudod azon, hogy egy ilyen sufniból sufni.
2: Igen, mészkötégla, nagyon hálás, mert felszívja a vizet.
1: Nem nedvesedik.
2: A tető tér az általában viszonylag alacsony, tehát hogy te bevernéd ott a fejedet, úgyhogy hát nem mindenkinek való, viszont nagyon sokan keresik, meg nagyon sokan költöznek oda.
1: Mi a varázs? Tehát 2 millió forintért mi a varázs?
3: 15 perc alatt bemegy a belvárosban.
2: Egyrészt.
3: Szerintem ez az egyik varázs. Aha. És mégis az ilyen kertes házak vannak, meg az egész ilyen...
1: Na jó, de az a 2 milliós, amit most mondtál, a 70 négyzetméter, az nem kertes ház. Az egy lakás.
3: Hát ez ilyen...
2: De nem, van. Ezek gondolom, vagy 2 lakásost, vagy 4 lakásost.
3: Hát ilyen sorházszerűség. Be van, aki zsuppolva egy más alá.
1: Tehát egy kis kerted van.
2: Mindenkinek van.
1: Na
2: hozzá
1: de
2: kis
1: most
2: kertje.
1: Ha beérsz 15 perc alatt, ha metróval jössz, vagy nem tudom, mivel jössz. De hát ott az üllői, meg az végigáll.
2: Hát most indulj el reggel 5-kor, és akkor bent vagy 15 perccel.
1: De nem egyébként közlekedés
2: szempontjából tök jó, mert hogy ott van tőled nem messze a Köki, ott van tőled nem messze, vagy a Kőbánya-Kispest, ott van tőled nem messze a határút, tehát hogy így pont a közepén fekszik.
3: Kik az ismert emberei ennek a környéknek?
2: Berényi Miklós.
3: De rajta kívül, jó,
1: mondj még egyet.
2: Az a baj, hogy egyszer sem mentem végig ezen a túrához, szekérrel vezettek volna, tehát nem tanultam meg a leckét.
3: Hol lakik Michael Jackson például?
2: Már kint Kispesten.
3: Kispesten.
2: De nem, de egyébként a hangulata, az atmoszférája, ezek az óriási platánok, a gesztenyesor, minden, rengeteg fiatal, nagyon sok babakocsis, és egyébként egy nagyon összetartó önkéntes csapata van ennek a telepnek, akik így élnek, halnak ezért a telepért, és egy csomó programot szerveznek. Szóval tényleg ilyen él az egész. Rendszeresen vannak rendezvények, ilyen borkostolók, sörkostolók, ilyen napok, ilyen székelykapunapok, olyan székelykapunapok, ilyen ősszel,
1: miért
2: tavasszal, minden.
1: Ilyen székelykapusok? Ja, biztos Kós Károly miatt.
2: Igen, Kós Károly, igen, de hogy mindig van valami rendezvény, mindig van valami kis dzsembori, és akkor mozog az egész, nagyon él. Úgyhogy ilyen lokálpatriota
3: leszel. Távol kell tartani magam onnan, azt érzem, hogy túl sok
1: ez magával fog ragadni.
2: Nem tetszik ez neked.
3: Túl sok ez az élet.
1: Állam az államban, város a városban vagytok.
2: Viszont figyeljetek, én ma reggel onnan, ugye onnan jöttem. De hogy van az, hogy vannak napok, amikor az emberek nagyon büdösek melletted?
3: Ezek azok a napok, amikor a vekeretel tőle? Vagy...
2: Félelmetes volt. Én nekem ez eddig nem tűnt föl, de ma nem sikerült úgy buszra meg metróra szállnom, hogy ne büdös ember ült volna már.
1: És vannak napok, amikor ez nem ilyen?
2: Eddig soha nem tapasztaltam ezt, de egyetlen olyan buszra sem tudtam szállni, ahol ne büdös ember.
1: Pedig azt gondolnád, hogy a nyár ennek a meleg ágya. Én még azt nem értem, hogy ugye ez, bár ezt akkor értem, mert még hétvégén fürdött, és most csütörtök van, akkor szépen lassan ugye a napi koszra rárakódva. Lehet, hogy ugyanabban a ruhában van.
2: Szerintem az lehet, hogy a Kökinél felszállnak, és akkor több kört mennek. És akkor úgy beáll. Beindult a fűtés szezon, és úgy elkezd úgy beeszenciásodni.
3: Szerintem az, hogy elkezdődünk, hogy megyünk bele a télbe, és elkezdik szépen lassan rétegenként felépíteni azt a zsírréteget, ami az alsó rétegek mindig koszból vannak. Kosztestváladék, és akkor ugye ez szépen lassan egymásra fog rakódni, mint a pingvineknél, és a végén ugye felkerül az a réteg, ami ugye teljes mértékben megvédi őket a sérülésektől, a fázástól, és ugye még korán csatlakoztál be. Tehát ugye ez még most az alsó rétegek képülése, ez egy kicsit ilyen szagos, de majd utána nem
1: utána
3: fog...
1: befedi a...
2: Igen.
1: Valami.
2: A pufi Jackie előbb-utóbb leszorítja. De most még hallod, figyelj. Nem tudtam hova ülni.
3: Lehet,
2: hogy belőle nem jön.
1: Tényleg nem lehet, hogy te vagy büdös.
2: Nem, mindenhol büdös emberek vannak, akkor az azt jelenti, hogy te vagy a büdös.
3: Engem a nagy képűség zavar, amikor az ember illatosan felszáll egy ilyen BKV járatra, és utána ítélkezik a többiek felett, tudod?
1: Honnan tudod te, milyen sorsa van annak a szegénynek? Lehet, hogy elzárták a vizet, mert nem tudod fizetni.
2: Én el tudom képzelni.
1: Síró öt nagyon, gyerek van
2: nagyon
1: otthon.
2: Nagyon sajnálom, csak én szagolom utána, amíg el nem érünk a Kőkire. Szóval félelmetes szagok voltak.
1: Viszont látszik is rajtuk? A büdös az látszik?
2: Volt olyan, aki most ez látszott, igen. Igen, tehát hogy, és körbevesz egy ilyen aura.
3: Péternek volt egy ilyen kollégája, amikor még diákmunkás volt, aki hát nagyon rossz körülmények között lakott, ezért amikor mentek hétvégén dolgozni, mindig elment, lefürdették pénteken. És az volt, hogy...
1: Várjál, állj. Ezt létszős, fesd le egy kicsit jobban. Tehát van egy kolléga, aki büdös, és van négy, aki nem, akik megfogják pénteket, és elviszik valamit.
3: Az volt, hogy amikor elindult, akkor megfürdették valahol mindig, hogy így jobb legyen a helyzet, mert gyerekek között dolgoztak, és családok voltak, és feltűnő volt. És azt mondta Péter, hogy minden egyes alkalommal, amikor megfürdették, büdösebb lett, mint előtte volt. És én erre gondolom, hogy valószínűleg az egyik réteget megsértették, ami ugye már ráépült, és az alatta lévőt így felszabadították, és ez volt a probléma.
2: Nektek volt büdös osztálytársatok általánosban?
1: Nem, mi voltunk azok. Volt egyébként, hát nálunk volt. Én középiskolás voltam Battonyán, a festői Battonyán, és ugye fiú kollégista. Hát ez már sok mindent elárul önmagában, de akkor még azért nem volt ez, hogy ilyen négyágyas, meg kétágyas kollégiumi szobák. Mi 23-an
3: egyágyas apartmanokban laktak.
1: Nem, 23-an voltunk. Az is sokat elárul a helyről, hogy ezt egy lóistálóból alakították ki, ezt a helyszínt. És akkor azt hiszem 22, de nyilván párosan kellett lenni, mert emeletes ágyak voltak, 22, és ott volt, konkrétan volt három olyan osztálytársam, aki megérkezett vasárnap este, és a fürdőszoba közelében nem láttuk egészen péntekig, akkor meg már hazamentünk. Azt mondta, hogy ő otthon fürdik. Na, de hülye vagy, hát 5 napot itt vagyunk együtt. Embertelen szag volt, embertelen.
3: Hát én azt tudom neked elmondani ezzel kapcsolatban, hogy ami engem nagyon kiakaszt szagban, és ez nem tudom miért van, nekem az óvoda szag az, amilyen, tehát az óvodás gyerekeknek van egy ilyen szaga, amikor bemész
2: ilyen csoport. Ilyen menzás, ilyen pici szagú.
3: Nem, ott a gyerekeknek szerintem nyál, nagyon sok nyál.
2: Nagyon sok fika.
3: Fika nyál, és az a valamilyen fajta tisztítószernek a keveréke, meg mindenkinek van egy ilyen jellegzetes, tehát a gyerekeknek van egy ilyen jellegzetes ilyen signature szag.
2: A váltóruhaszag?
3: És tudod, úgy vélez, hogy ami nem a saját gyerekedé, az nem afrodiziákum, mert csak azt szereted, ami a sajátodé, és a többiek ezek kicsit ilyen furán triggerel van, azért, nem?
2: Nem tudom, nekem az óvodában van egy ilyen kisgyerek szag, de az nekem nem kellemetlen. Az általános iskolában ott már megérkezik ez az eszencia. Uh-huh. Az a, van, akinek kifejezetten lábszaga van. Tudod, amikor így volt ilyen, hogy hazahozták az osztálytársakat a gyerekeim, és így levette a cipőjét, és még csak 12 éves volt, és azt érezted, hogy
1: ablak, hogy kinyitni.
2: És biztos, hogy ő is érzi, vagy átvágod.
1: Jó, hát akkor jönnek a hormonok, érted, 10 éves gyerekeknél.
2: Meg a
1: műszárazoknik. Meg a kevéssé kulturált fürdési szokások, de azt szerintem így megbocsátható egy 12-14 éves fiúnál.
2: De nekem általános iskolában volt egy olyan osztálytársam, aki mellett így senki sem szeretett ülni, szegényke, ő nem. Tehát, hogy mindig körbevette egy ilyen aura, és minden alkalommal karácsonykor, vagy hogyha őt húztuk, vagy bármi, mindenki ilyen csomagokat adott neki így ajándékba. És így nem tudom, hogy vette, tehát hogy tudta, és senki nem merte neki megmondani, hogy figyelj.
3: De ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye nyilván az van, hogy valamilyen oknál fogva, de ez nem tűnik fel neki, tehát valószínűleg akkor a családi helyzete is olyan volt, hogy
2: igen.
1: Ott nem mindenki volt büdös erre célzol.
3: Hát, elhanyagolták, mert azért sokszor szerintem ez az elhanyagolásnak a jele, hogy amikor egy gyerek büdös, tehát az nem az ő hibája, hanem az a családjának a hibája, vagy a körülményeinek az áldozata, tudod, de hogy ez azért általában nagy szomorú sorsokat szokott. Ritkán van az, hogy utána hazamegy nagy boldog család, hogy körbeülnek a büdösek, és azt mondják, már gyerünk.
2: Na, milyen napot van.
1: Lehet, hogy ő ott érzi jól magát. Tehát neki a jószagú ember, de neki a jószagú ember az az idegen.
3: Az egy sértés.
1: Igen, hogy te miért vagy ilyen szagú, mikor nálunk mindenki büdös. És az a komfortérzet, hogy hazamegy, az a apja is büdös, mert ő se fürdik. Hát ez valószínűleg hozza, tehát hogy ez ilyen, tudod, eltanul dolog, hogy apám is hetente egyszer fürdött, akkor nekem is egyszer kell.
2: Jó, de ez 35 évvel ezelőtt volt. Azért most már azért...
1: Hát azt mégis te voltál büdösben ma reggel a metrón.
2: Nem sokat
3: találkozóval.
1: Hiába mondod a 35 évet. Na, gyerekek, lassan ébredezünk, lehet jelentkezni a fekete-fehér igen nem játékra. Szerintem van külön ajándékunk is, Burger King mi. Óriási Burger King utalványaink vannak, úgyhogy biztos, hogy ilyenkor mindig megnövekszik a jelentkezők száma, és van egy nagyon jó hírem, sőt, figyeljetek, két nagyon jó hírem van.
2: Mi?
1: Az egyik, hogy ma reggel vizet fogtok inni.
3: Amúgy ennek eljött az ideje, az igazság. Én értem ezt, és tökre örülök neki, hogy végre tudunk erről beszélni, mert...
1: Nyíltan és őszintén.
3: Júli, most az utóbbi időben nem akartunk már téged zavarni ezzel, de hogy mi nem láttuk még vizet a kezedben, hogy nem akarod ezt kipróbálni?
2: Kicsit felpüffett az arcod az utóbbi néhány hónapban.
1: A sok alkoholtól. Egy víz szomelié érkezik hozzánk, értitek? Itt tart a világ, hogy víz szomeliék teszik a dolgukat a földbolygó különböző pontjain, és a vacsorához, amikor te válasz azt magadnak valami ételt, akkor ő különböző vizeket ajánl, ugye régen ez borban volt elfogadott és megszokott, de hát így változik a világ, irgalmatlan összegeket lehet fizetni ma már egy palack vízért, úgyhogy 8 után víz szomelié érkezik a stúdióba, ez volt az egyik jó hírem.
2: Hogyan lehet, hogy miért is még
3: snobizmus? Igen, de miért is olyan víz, gáz és fűtés szomelié? Aki segít neki, hogy milyen fajta melegre vágysz? Azt szereted, amikor felülről alul, vagy alulról felülre melegítenek, oldalról szereted, vagy hogy nem szárítja a szemedet a
1: beltérjegység? Igen, a természetes fa az, ami jobban fekszik a családnak, vagy inkább a gázfűtés.
3: Én ezt imádnám amúgy, ez több fontos dolog. Így lehetne ilyen építkezés, hogy elmegy, és akkor először érzeteket kapsz.
2: Párásítsunk egy kicsit, két Eszter. Nem érzed, kicsit összeáraznak ma a levegőt?
3: Igen, meg azt, hogy döntsék, tehát hogy milyen érzékeken keresztül érkezik a meleg. Én ezt el akarom dönteni.
2: Milyen fát dobjak a tűzre?
3: Igen, vagy hogy elektromos sercegész szeretett hallgatni, vagy szintén nagyon finom, nagyon lágy, nem tolakodó, vagy pedig azt szereted, amikor csapatják rád a mobil klímával a 26 fokot arcodba.
1: Egyébként azon elgondolkozhatunk majd valamikor, hogy még miből lehet ilyen szomelié ügyet csinálni, mint hogy a víz. Most ugye a fűtés szomelié, biztos, hogy van egy csomó piacirés még amit meg tudnánk ezzel tölteni, de ez majd a jövő zenéje, és akkor két jó hírt mondtam, ez az egyik. Uh-huh. A másik, hogy a jövő héten, ugye most adtuk át múlt hét pénteken a nagy konténeres nyereményünket.
3: Jövő héten visszavesszük.
1: Visszavesszük, így van, elmegyünk, és mindent visszavesszünk, nem, hanem hogy új játék indul, és klímákat lehet majd nyerni minden nap. Ha?
2: Fűthetünk. Eddig hűtöttünk, most
1: hűtünk. Hűtő-fűtő klíma, minden tud, de ez majd csak a jövő hét zenéje, úgyhogy erről fogunk még beszélni. Most jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
2: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620 3

0: szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek Ford.hu.
5: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyskár áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Hunyavel szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
11: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
12: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
13: A Protexin kell.
14: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
16: Kérsz fekete virslit?
17: Nagyon szellemes, olyan nincs.
16: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
17: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
16: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
17: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, Master Food.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kiválasztották a kedvenc erdei szálláshelyet, van még hely a Békés Csabai bölcsödékben, új szépészeti tanműhelyek Gyulán. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a Voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Még vannak szabad férőhelyek Békés Csaba 4 városi fenntartású bölcsödéjében, olvasható a Városi Honlapon. A Vlasics sétányon, a Szigligeti utcában, a Pásztor utcában és az Erzsébet lakóparkban működő intézményekbe várják a jelentkezőket. A bölcsödék már 20 hetes kortól fogadják a gyerekeket, általában 3 éves korig. Jól felszerelt csoportszobákat, játszóudvarokat és szakképzett kisgyermeknevelőket biztosítanak. Az étkezés saját főzőkonyháról történik, szükség esetén diétás étrenddel. A jelentkezésről közvetlenül az intézmények vezetőinél lehet érdeklődni. Két új szépészeti tanműhelyet adtak át a Gyulai Szakképzési Centrum Harokkent János iskolájában, írja a beol.hu. Az egyik műhely a kozmetikusok, a másik a kéz- és lábápolók gyakorlati képzését szolgálja. A korszerűen felszerelt helyiségekben a diákok az iskolán belül sajátíthatják el, és gyakorolhatják a szakmájukhoz szükséges fogásokat. Az intézményben az elmúlt években több hasonló fejlesztés is történt. Korábban fodrásztan műhelyt, illetve hegesztő műhelyt is kialakítottak. Az új helyiségekkel tovább bővült a gyakorlati oktatás lehetősége a Gyulai Szakképzőiskolában. A felhős napindítás után délután válik majd szakadozottabbá a felhőzet. Számottevő csapadékra nem kell számítani, de egy-egy futószápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Békés Csabán napközben 16 fokig melegszik majd a levegő. Az esti órákban 11, hajnalban pedig 5 fokra számíthatunk.
3: Az időjárás jelentés támogatja a gaboglasz.com. Szélvédő szakértelem 30 éve.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Fél hét múlt 8 perccel, jó reggelt, sziasztok! Ma még így vagyunk hármasban, Eszterrel és Julival.
2: Jó
1: holnapra
2: reggelt.
1: Elméletileg ugye kiderül, hogy a... Már hogy nem derül ki adásban, mert az később lesz, de az minden esetre vége van a nagy játszmának, a nagy hajszának, úgyhogy holnap már lesz Balázs.
2: Befut a főni, leszáll a gépe.
1: Lesz majd ő is, addig pedig mi tartjuk itt a frontot, közlekedésileg még viszonylag normális az ország, írjátok meg, ha láttok valami fontosat, ilyen torlódások vannak, de balesetről még nem kaptunk információt, úgyhogy ez remek hír, és csütörtök van, itt a hideg idő, itt van a megfázás, ki lehet-e ezt venni szaunával?
3: Én nem tudom, de most azon gondolkodok, egyrészt, hogy tiszteletben, hogy nincs itt a vezérünk, de azért mi helyet állunk helyette, akkor egy csörömpölésbe teszek, jó?
1: Jó, egy kis kanálcsörgés, nagyon jó.
2: De várjál.
1: Juli közben eszik.
3: Igen.
2: Na.
1: Ez volt az a rész, amikor te hosszasan beszéltél. Egyébként egy rohadt jó sztorit, és ő pedig így reagál.
2: Igen, hát ez nagyon érdekes. Jó, nézzük az SMS falat.
3: Na, olvassunk fel néhány SMS-t.
2: Óriási. Hétig érkezik meg.
3: Szóval azon gondolkodom, hogy a fűtés szomelié kapcsán, amúgy, hogy sokfajta meleg van, és én például régen nagyon féltem, van az a mi annak a neve, amikor így csempébe van körbe rakva, és benn van a szobában valami? És fűtik. Fűtik.
1: Infraszauna.
3: Nem. Az, amit a régen, nem kályha, nem kemence, hanem az a...
2: Főz.
3: Nem, hanem hogy tudod, úgy van, hogy egy nagy kocka alakú, és ilyen ijesztő, mert nem tudod, mi van benne. És akkor felfűtik azt, és akkor mellé lehet kuporodni. Mi a neve?
1: Kályha.
2: Kemence. Igen, hát kizé... Na, hát
3: bubos
2: kályha.
3: Bubos kemence.
2: Nem, bubos kemence.
1: Ennyi gondolkodott rajta.
3: A szomszédokban mit csinálta azért?
2: Hát ez a kerámia kályha. Igen.
3: Amit a szomszédokban csinál, hogy hívják?
1: Kandalló.
2: Nem, a nagy izé. Hát a nagy
1: cserépkája.
3: Szóval az lényeg, hogy amikor felnőttem, nagyapámnak volt ilyen cserépkája, és a világ legfélelmetesebb dolgának tartottam, hogy a szoba közepén van egy hatalmas méretű, betekinthetetlen, nem tudom, mi van oda bent, és a többi. És

0: méretű lakásod felét.
1: Nagyjából.
0: Egy, kettő.
1: Elég erős jellege van.
0: Igen. Föl kell cipelned a fűtőanyagot, mert hát, ma már nincsenek.
2: Van gázos is.
3: Hát gázos is van.
0: Hát de anya, hogy nem, hát gyerekek. Hát hogyha már csináljuk, akkor csináljuk rendesen. Hát most a gázzal a tök más lesz a melege, tök más lesz az illata, nem fogod érezni a faszagot.
3: Faszagot azt nem, de én a Bajcsy-Zsilinszky úton laktam nagyon hosszú ideig, és ott például gázos cserépkályha volt, és a legjobb
0: menő.
3: Volt. Nagyon, nagyon. Még volt ilyen hővédő pajzs is, amit így elég kellett tenni, hogyha túlforrósodott az egész, akkor ne így pacekkel.
1: Nagyon távol áll tőlem ez a világ, nagyon távol áll. Én a paddófűtés és radiátor pártján vagyok, és én azt látom, hogy ilyen egyenletes, nem is érzem, hogy fűtenek, csak meleg van valami. Természetes oknál fogva, hogy valakint hullik a hó, te meg ott vagy a melegben. Tehát nekem ez úgy belül sose volt így. Meg az egésznek van valami úgy, olyan, mintha egy ilyen szarkofág lenne, érted? Tehát, hogy mintha valami megmagyarázhatatlan, igen, meg így egy hamvasztó, hogy azt érzed, hogy energetikailag nem oké ez egész, főleg nyáron nem oké. És akkor nézed, állna ezt a szart, és hogy az egész, nem, szóval szerintem nekem ez nem. És utána elkezdtem felnőni, és úgy elkezdett igényem lenni például magára tehát a fával tüzelésre. Tehát az, hogy kandalló. Legyen egy kandalló.
3: Igen?
1: Igen, de hát aztán nyilván rájöttem, hogy az olyan emberek, mint mi, nem tarthatnak kandallót, mert azokból csak hatalmas nagy rémtörténetek lesznek, ahogy így kipatan a szikra.
0: Szikrák.
1: Igen, igen, igen. És aztán utána újabb jellemfejlődés következett be, mert rájöttem, hogy nem gyűlöm teljesen a szaunázást, hanem az oké. És akkor rájöttem, hogy a tűzzel való kapcsolatot be kell tereljem egy helyre, ahol ellenőrzött körülmények között tud zajlani az egész.
3: Ez lett a konyha rezsó.
1: Nem, mert nincsen gáz, meg nem tudok fával, vagy hát így nem tudom, és parhelt ott még.
0: Egy parhelt beférne. Igen,
1: bárhova befér egy parhelt, tehát ez egy olyan dolog, ami mindenhova befér. De hogy arra gondolod, hogy mi lenne, ha építenék egy szaunát, de fa tüzelésűt, ami ugye már nem divat, meg ugye van füstje, meg van kémény hozzá. De hogy akkor tudod, annak van egy ilyen hangulat, hogy beülsz az úri emberekbe, és ugye ott ugyanígy tolták, és akkor beülsz, ott betüzelsz, akkor ott kiízzadod magadba az ördögöt, és aztán utána pedig továbbász, viszont ennek van mellé tenni a füst. Uh-huh. Viszont ez nem függ az elektromos áramtól. És akkor jönnek a nagy áram problémák, amikor nem lesz már áram
0: ilyesmire. Akkor kinél lesz meleg?
1: Akkor hol fog felszállni a füst?
3: Nálad fog melegedni. De ezt bent Ferencváros beépíted a teraszt, vagy mit csinálsz?
1: Igen, szigorúan belváros, igen.
3: Igen.
1: Nem ezt a Nyíregyházi otthonnak a kert végébe szeretném elhelyezni. És viszont ott is vannak szomszédok, tehát elég sűrűn vagyunk.
0: De most egy fa tüzelésre nem tud mit szólni.
1: Gondolod?
0: Ami, ott nincs senki nálatok, aki fával tüzel?
1: Nem, itt mindenki elektromos árammal tüzel.
0: Ó, de gazdagok, de gazdagok.
3: Nem fogod NU24-ben égetni azt. Hát most ráadásul azért, csak télen, igen. Akkor meg úgyis csukva van az ablak.
0: Meg hát most hétvégén begyújtod egyszer 3 órára.
1: De megrontja ez a szomszédi viszont, hogy egyszer csak felszáll a füst.
0: Meg, rossz, abba rossz biztos lehet.
3: Jó, fejszomszéd.
0: Úgy kéne tájolni, hogy kérsz egy izért, egy ilyen állapotfelmérést, hogy mi az uralkodó szélirány.
1: Állandó jellege.
0: Állandó, hát ami ahonnan a legtöbbször fúvik a szél, és akkor úgy tájolod be a szaunát.
1: Azt a szomszédot megkérdezni, hogy zavarja.
0: Így van, hogy téged zavar-e. Ha nem, akkor dombon a tanya. Ha igen, zavarja, akkor még jobban fogja zavarni, mert innentől kezdve te szaunázni fogsz. Tök jó.
3: De neked tetszik ez a rituális, hogy rakosgatni rá a hasábokat, és akkor ott rakni, és akkor figyelni a tüzet, és akkor elalszik, és akkor parázslik, és akkor újra megrakni.
1: Azt már nem figyelme, akkor már benne alszol, mert szívzőrejed lett a meleg.
3: Ja, igen, mert az aki mások a vérnyomásodat, hogy már azt se tudod, hogy hol vagy.
1: Akkor pánikrohamodban is fekszel a füvön. Hanem, hogy nem, nekem azt tetszik, egyrészt, hogy függetlenül lennék az elektromos áramtól, meg az, hogy megrakod a kis hasábok, és akkor benne van egy ilyen tűztér, ahol ott lobog a tűz, tehát átlátható, látod, mi történik, mert szerintem engem a kemencékben, ezekben az ízikben ez zavar, nem tudom, mi történik odaben. Tehát látom kell, hogy mi történik odaben. És
3: miért nem rakod be egy kályhát a lakásba?
0: Mert nem akar azzal fűteni.
1: Nem akarok kályhát.
3: De most a világ végére készül, tehát hogy ő attól fél, hogy egyszer csak majd, ha elzárják a gázt, akkor hogy lesz majd meleg.
1: De egy hat fős szaunába tudunk lakni.
3: Ja, beköltöztök, aha.
1: Tehát a kicsit befűtünk, azt jó.
0: Azt megvagy. Érted, hogy kevés fából tudod fölfűteni, most a nagy lakást fölfűteni kályhával. Tök logikus, én tudok veled menni ebben. Nem. Ez egy vészbungalló, okay. Érted? Ami egyébként, ha nincs vész, akkor szaunaként üzemel.
3: Vész esetén beköltöztök hatan, egy hat fős.
0: Árman vannak csak.
1: Ketten,
0: jó, plusz a macska.
1: Ebben ketten két fősnek számítunk.
3: Hát a hárman beköltöztök a hat fős
0: akkor az öt.
3: Szaunába, egy hét után fogjátok kinyírni egymást a melegben.
1: De ki tudunk jönni néha ugye, a hidegbe. Tehát ez most az nem probléma, tehát hogy nagyon egészségesek leszünk és hidratáltak, de hogy mondjuk az pont nem. De hogy igen, igen. Embert. Tehát hogy itt igen az a kérdés, hogy egyrészt ostobaság-e. Tehát a kényelem számít ezen a ponton?
0: Számítani fog egy idő után. Aha. Figyelj, minden embernek óriási álma a kandalló, és mikor negyedjére szedett ki belőle, hogy hívják ott a fadarabokat, a korom szála a nappaliban, akkor így azt mondod, hogy gyújtson be még egyszer. mert csak a izé gond van vele. De egyébként nagyon
1: Mikulás
0: roma...
1: hol jön be?
0: A Mikulásnak a kémény megmarad, tehát hogy azzal nincs baj, sőt a Mikulás effektíve örülni fog neki, mert nem gyújt azt a segge alá. Tehát a Mikulás idegcsövön fog lecsúszni végre, úgyhogy szerintem az egy jó dolog, de nekem van olyan ismerősöm, aki ezzel fűt, kandallóval fűt, egy ilyen vízteres kandallóval, neki a nyárból azzal megy el két hét, hogy megszerzi a fát, fölvágja a fát, bestócolja a fát, a régi fát, ami már ki van száradva, előre veszi, mögé pakolja be a nedves fát, hogy az majd jövőre kiszáradjon, minden nap reggel begyújt a kandallóba, este kikaparja azért a hamut belőle, megint begyújt, szóval, hogy azért ez jó, nagyon szép, nagyon finom, nagyon jó a melege, én például nála remekül tudok aludni a kandalló előtt, de hogy én nem csinálnám, azt
1: tudom. Ez a kandalló előtt alvás.
0: Alvás, nagy medve bőrököm. Fekszel,
1: és akkor ezt is megérdezed. Mészeg, és lángol a hajad.
3: Megcsulattam.
1: Igen. Hogy van a medvebőr. Van ebben potenciál, de ott a másik kérdés, hogy például a macskám mellé, ez így egy bújos döntése, hogy rakok egy kandallót, oké, és aztán mit színek a bajszám, hogy...
0: Egyszer csak az egész macska, hogy...
3: Figyelj nekünk, az előző lakásban volt cirkó, és volt kandalló is. Kiválóan működött, ha például sokan jöttek, és úgy rendesen be kellett durrantani, akkor megpakoltuk fával, felfűtötted.
1: De azért kell befűteni, sokan voltak, hogy nem maradjanak sokáig?
3: Hogy még komfortosabb, még kellemesebb, még jobban legyen az atmoszféra.
1: Akkor kellemesebb voltak, akkor ne legyen komfort.
3: Igen, de
1: ez egy kondicionálás.
3: Tehát a macskádra csak annyit, hogy a gyerekeink egészen kicsikoruktól kezdve járkáltak a kandalló körül, és soha
0: megtanulták, hogy az égés sérülésre jó a tejföl.
3: Nem, a macskád is megtanulná az első égés után, hogy nem megy a közelébe. Úgyhogy légy bátor.
1: Nem is az, hogy így bátorság kérdése, ez tulajdonképpen ez egy életvitelt kell, el kell határoznom.
0: Igen, mert tehát, csinálnod kell.
1: Ugyanolyan munka jár el, mint a szörfözéssel, tehát tulajdonképpen most a karakteremet kell. Hogy a karakteremet kell kitalálni, hogy ez alkalmas erre.
3: Fát kell hozzá.
0: Figyelj csak, szerintem a kandalló pakolás kicsit jobban alkalmas, mint a szörfözés.
1: Nem, honnan tudod, ne arra, hogy semmilyen rálátásod nincs az a hétköznapjaimra. Nem tudom még, hogy szörfös vagy kandallós típus vagyok.
3: És akkor... melós begyújtani, ébren tartani a tüzet, folyamatosan figyelni. Kinyitni a szellőző nyilát.
1: És még csak a párkapcsolatod.
3: És akkor igen, és akkor még be se fűtött.
0: Ti például hányszor gyújtottatok be a kandallóba? Sokat? Vagy azért így havonta télen? Egy?
3: 3-4 naponta.
0: De te csináltad?
3: A Miró felvágta a gyújtóst kint, nagy szentségelve behozta. Az első begyújtásnál hallod, amikor még hideg a kémény, akkor visszafelé áramlik
0: a füst.
3: Minden tiszta szürke. De én nagyon szerettem a hangulatát. Olyan bedurrant. De
1: akkor fel kell mászni tetőre, és ki kell valakinek szívni a felülről a füstöt, hogy nem visszamenjen.
0: Tehát
1: a
0: Mirót fölküldted volna, hogy vegyél nagy levegőket. Egy porszívóval. Azt döntsük el, hogy látod-e a rendszerben jól működően a Pétert?
1: Igen. Igen, mert Péter abszolút módon, hogy is mondjam, így bele lehet manipulálni egy ilyen helyzetbe. Tehát, hogy Péter az a fajta, akit nagyon-nagyon zavar, ha valami nem jól üzemel, viszont ugye tehát addig el kell helyezni a dolgokat, amiknek üzemelniük kell. Tehát a csapda az úgy szokott felépülni. Hogy én gondolok valamit.
3: Jaj, ez sem működik rendesen. Milyen jól.
0: De tudod, nagy lelkesen elkezdett csinálni,
1: igen,
0: ugye?
1: Igen.
0: És akkor ő észreveszi, hogy a rendszerben zavar van.
1: Igen, ilyen például a kertesház vállalkozása is volt, ahogy mondta, hogy szerintem semmi gond nincs a kertesházzal. Most egy kis fű, meg egy kis bokor. És akkor Péternek a napi lépés számlája 25 000-nél jár, úgyhogy nem mentek el otthonról, akkor így rájöttem, hogy azért valószínűleg ez nem biztos, hogy csak annyi, amit én gondolok erről. Szóval, hogy van ebbe potenciál, hogy a másikat beleblamálod egy ilyen helyzetbe, és akkor utána meg mondod neki, hogy na most akkor megköszönheted, hogy ehhez is érted.
0: Ez is miattad van ilyenünk.
3: De Péter egy ilyen szuper perfekcionista ember?
1: Hát igen, ilyen OCD-snek
0: mondanám. Mérnök ember, mérnök emberek ilyenek.
1: Nem mondjuk rá, hogy autizmus spektrum zavara van, hanem csak azt mondjuk el, hogy nagyon gondos.
3: De akkor ti egy érdekes pár vagytok. Minden szempontból.
1: Nagyon érdekes pár vagyunk, nagyon sok szempontból, de itt az a lényeg, hogy én vagyok, aki álmodik, Péter pedig az, aki
0: üzemeltet, megvalósító,
1: igen.
3: Ő az, aki felfúrja.
0: Na, itt van velünk Ádám a játékosunk. Hello, Ádám!
2: Hello, sziasztok!
0: Hello, szia! Bocsánat, itt kicsit megvárakoztattunk, csak értsd meg, hogy hát világégéssel való problémák voltak, amiket meg kell toljuk, de itt vagyunk. Te Sopronban dolgozol, a sörgyárban?
2: Így van, Sopronban, a sörgyárban, így van.
0: Gyerekek, hát azért az álommeló. Lehet ez olyan, mint a csoki gyárban? Ott ugye sokáig elmondták, hogy az első pillanatban, amikor oda belépsz, azt gondolod, hogy most már aztán itt a Kánaán, és állandóan csokoládét fogsz enni, és meg is engedik, de 3 nap után herótod van a csokitól, tehát nem akarsz. Nektek lehet sört inni?
2: Hát így van, a csoki gyárban úgy van egyébként, hogy bemész, akár látogatásra is, és azt mondják, hogy annyi csokit ehetsz, amit szeretnél. Hát nálunk sajnos nem így van. Nálunk maximum alkoholmenteset ihatsz, ha van rá lehetőséged, de azok a régmúlt idők, amikor még...
0: Még lehetett
2: inni.
3: De azt ihatjátok, amíg mondjuk megsérült a csomagolása, tehát hogy azt akkor így elvihetitek, vagy nyomottáron megkapjátok?
2: Hát igazából semmit nem ihatnánk.
0: Érzékeny pontra tapítottunk, Júli, szerintem
2: igen,
0: ezzel a...
2: Nagyon szörnyű, tehát egy ilyen 0%-os ízesítettet sem.
0: Hát de tulajdonképpen valahol megértem a gyárat. Hát most ő nem azért termel, hogy a melósok megígyák, ugye?
1: Evés közben jön meg az étvágy, akkor ez így van a sörre is.
2: Apukám hát nem, azt... persze, hát az alkohol, mert ezt topálnák össze-vissza. Ugye?
1: Így van. Feltolja a cukrodat, aztán mint tudja, mi lesz a napod.
3: Így csak befekszel a csap végére.
2: Csak a baj van belőle.
1: Apukám villanyszerelt régen aztán a Drehernél, vagy valamelyik ilyen nagy sörgyárnál, és azt mondta, hogy a fizetésig mellé ilyen nagy műanyag kannákban adtak a nap végén nekik 5 liter sört fejenként.
0: De menő.
1: És akkor azt megitták, és másnap nem nagyon mentek be dolgozni.
3: Amivel ápolták a rendszert, lecsapolták neki.
0: Egy igen, jól valami, sikerült
1: igen,
0: a jutalom.
1: Azt szerették, igen.
0: Ádám, kivel szeretnél igen, játszani?
2: A Júlival, a Júlit választottam.
3: Jaj, de jó.
0: Akkor kezdjük is a játékot, indul a küzdelem, 3-2-1, tessék!
3: Ádám, hallottad a kérdést, amit az előbb feltettem? Hogy mióta dolgozol ebben a sörgyárban?
2: Persze. Körülbelül...
3: Hogy? Hogy mondod?
2: 3 hónap.
3: 3 hónapja?
2: 3 hónapja.
3: Előtte hol dolgoztál? Mit csináltál?
2: És folyamatosan visszahallgatom. Kint voltam Hollandiában, voltam itthon is, ugye egyébként bárgó.
3: Túlsz vagy valahol egy pincéből beszélsz, hogy mi történik, mert néha eltűnsz teljesen?
2: Képzeld el, annyira kicsi a lakás, hogy ennyire megtévesztő az atmoszféra.
3: Igen.
0: Júli! Hát gyakorlatilag egyébként mindannyian jobban jártunk ezzel, igen, hogy így vége lett ennek a játéknak.
3: Ennek a vergődésnek.
0: És akkor gratulálunk is neked, Ádám, nagyon ügyes voltál, mondanám, de Juli saját magát kivégezte.
2: Köszönöm.
0: Megmutatjuk neked, hogy mit nyertél.
4: Gratulálunk! Nyereményed egy 30 000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jóvoltából.
2: Köszönöm, nagyon szépen köszönöm.
0: Tényleg, egyébként
2: nem nagyon tudok reagálni rá, mert annyira meg vagyok lepődve, hogy egyáltalán bekerültem, hogy...
3: Mi is?
0: Megvagy hogy ennyire emberiek vagyunk mi magunk. Ádám, akkor jó munkát kívánunk neked, küldjük az ajándékot. Szevasz!
2: Köszönöm.
3: Hello.
0: Hát ez óriási téblábolás volt. Mindjárt 7 óra jönnek a hírek, aztán pedig megismerkedünk Papp Zoltánnal, aki Sziget-Szentmiklóson egy időkölcsönző szolgáltatásba kezdett.
3: Opa.
0: Csak kérdések vannak ezzel kapcsolatosan, hogy mit lehet nála kölcsönözni, mire lehet igénybe venni Zoltánunkat, mindez mennyibe kerül, és egyáltalán hol lehet jelentkezni rá. Nem tudom, hogy ez az évezred ötlete-e, vagy egy nagyon rövid idő alatt meghaló vállalkozás lesz.
1: De mindegy is.
0: De mindegy is, hét után kiderítjük, jövünk vissza.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
2: Na ne, tényleg?
1: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
2: Ez nagyon jól hangzik.
1: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
3: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
4: Csipet, Ropi! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár Betű, Ropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
5: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése, tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
6: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek. További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30%. Jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
11: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagin C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
13: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
15: Bízd a mosást ránk! Ruhák, ágyneműk, lakástextíliák tisztítása és vasalása gyorsan, gondosan. Békés Csaba, Bartók Béla út 10. belvárosipatyolat.hu.
16: Ha ősz, akkor Virágsziget kertészet Békés Csabán a Dobozi úton. Bomba árak, kiváló minőség. Árvácska 230 forint per darab, krizantém 12-es cserében 4-et fizet, 5-öt vihet akcióban. Termelői árak, udvarias kiszolgálás, belső parkolási lehetőség. Akció a készlet erejéig.
17: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Csaba Center mögötti Gyóni Géza utcába, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
18: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
19: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
20: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Gyerünk, még egyet, gyúrd!
23: Gyúrsz? Mi is? Csak mi kolbászt.
24: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Velhello, Kowalski, Parnograst, LL Junior, Violex, BSV. És még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25.
23: A Csabai, Csabán az igazi.
25: Kombájnt, traktort ugyan nem árulunk, de az aksit, szűrőt, kenőanyagot megtalálja nálunk. Csapágyra, hajtástechnikai elemekre lenne szüksége, vagy éppen autóápolási termékeket keresne. Jöjjön a Duvetbe! Duvet Kft. Kis és nagy kereskedelem. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
26: Reklámot hallottak.
27: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
28: Ma van a kézmosás világnapja, szemét problémák a szelektív gyűjtőhelyeken, kevesebb kékvércsa a Délalföldön. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Ma van a kézmosás világnapja, az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kézhigiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
29: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, még a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
28: Újra felhalmozódott a szemét több Békés Csabai szelektív hulladékgyűjtő helyen, miután a korábbi konténereket nagy gurulós kukákra cserélték, írja a beol.hu. A kazinci lakótelepen például megteltek a kukák, környezetük szemetes, az üveggyűjtőbe pedig más hulladékot is dobáltak. Korábban a Vécsei, a Petőfi és a Pátkai utcai gyűjtőhelyekről is nagy mennyiségű szemetet kellett elszállítani. A városvezetés már döntött a Kórház utcai szelektív gyűjtőhely megszüntetéséről, két másik helyszín kihasználtságát pedig megvizsgálják. Jóval kevesebb kékvércse éjszakázott idén ősszel a délalföldi pusztákon, mint a korábbi években, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. A Kígyósi pusztán korábban 60-70 madarat is számoltak, idén 10-nél kevesebbet. A Dévabányai Ecsegi pusztákon az ezret is meghaladta már a számuk, most legfeljebb 680 példányt figyeltek meg. Kardoskúton a korábbi 700 helyett mindössze 202 volt az idei legnagyobb létszám. A szakemberek szerint a visszaesés hátterében valószínűleg a szárazság áll. A kiszáradt pusztákon ugyanis kevesebb a rovar és a kisemlős, amelyek a madarak fő táplálékai. A kékvércsék ősszel Afrika felé vonulnak, ahol a telet töltik. Az időjárásról. A felhős napindítás után délután válik majd szakadozottabbá a felhőzet. Számottevő csapadékra nem kell számítani, de egy-egy futózápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Békés Csabán napközben 16 fokig melegszik majd a levegő.
30: Az időjárás jelentés támogatja a Majidi Design, az egyedi otthonkivitelezés szakértője. www.majiditapeta.hu.
31: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
32: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva Nyíregyháza humortitánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Rászkó Eszter, a körközepén a kapuzárásra fittyethányó szelíd motoros Rákóczi Feri, és a piramis csúcsán a 90-es évek diszkóbuthistája Sebestyén Baller Feri Balázs. Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
0: 7 óra múlt néhány perce, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, ragyogó csütörtök van, jó Eszter reggelt. És Juli a stúdióban, meg én is. Alió, alió. Közlekedési információkkal viszonylag, hogy is mondjam, szerényen állunk, én ennek csak kifejezetten örülni tudok, úgyhogy reméljük, hogy ez így is marad majd, de ha bármi van, akkor írjatok. Időjárás rendelés kell nekünk, Zsül? Nem kell nekünk, jó, akkor nem is mondunk róla egy szót se.
1: Hát azt jelenti, hogy nyugi van a városban, igen, szerint.
2: Igen. Úristen. Na. Egy Jurassic Park szituáció alakult ki nálam.
1: Mi?
2: A mézemben találtam egy muslicát.
0: És már megkövült?
2: Még nem, de ez azt jelenti, hogy akkor megőrizte ott a formát, tehát elő tudjuk állítani a 3 évvel ezelőtti muslicát belőle.
1: Újra tudjuk éleszteni ezt a fajt. Mindenedben esetleg. Szerintem letekerted a tetejét, és az most szállt bele.
2: Nem, ez nagyon rég, az előbb elsüllyed benne.
0: Látszik rajta, tudod, hogy ez már megkövülés előtti állapotban van. Így ez van. A muslica, úgyhogy hamarosan lehet belőle botvéget csinálni majd. Na, egy nagyon izgalmas dologra akadtunk rá az interneten. Egy férfi azt mondta, hogy ő most már innentől kezdve ráér, és az ő életét Sziget-Szent Miklóson úgy rendezi be, hogy ingyenesen különböző feladatokat vállal át azoktól, akik jelentkeznek. Hát az első...
2: Bármit?
0: Hát ugye ez a nagy kérdés, hogy mi az, amit te ledobnál magadról? Tehát mi az az elfoglaltság?
2: 40 kiló.
0: Az... Azt nem hiszem, hogy átvállalja. Mi az a feladat az életetekbe, amit így most már, hogy lehet, hogy valamikor szerettetek, de most már rohadtul unjátok, hogy minden nap kell csinálni, vagy egy héten háromszor kell csinálni, és azt mondanád, hogyha lenne egy ilyen csávó, aki...
2: Juli, ne válaszolj, aki provokál téged, azt akarja, hogy kellemetlen helyzetbe kerül. Ne nézd rá.
1: Amikor este 9-kor pittyeg a telefonom, hogy másnapra kerítsek elő valakit. De hogy mit? Tehát, hogy ő az abból él, vagy ő ezért kap?
0: Hát nem él abból, azért nem él abból, mert ő ezt ingyenesen csinálja, majd hamarosan fölhívjuk, Pap Zoltánnak hívják. Ő azt találta ki, hogy az egyszerűbb, apróbb dolgokat, ami mindenkinek elviszi az idejét a jótól, azokat ő átvállalja. Tehát te fölhívod őt, vagy írsz neki, nem tudom, az Instagramon, vagy a Facebookon, hogy ki kéne váltani például a receptet, de én inkább elmennék hamarabb a gyerekért, és akkor lesz egy plusz fél óránk, amikor vekerle terein tudunk sétálgatni.
2: Székelykaput égethetek.
0: Székelykaput égetsz, és zsalugátert festesz a gyerekkel, tehát valami olyan váltott ki azt, amit meg kéne csinálni, ami téged épít, ami jó, ami a szívednek kedves, és például...
1: Részvideókat nézhetek közben.
0: Hát igen, de hogy mondjuk csomagátvétel, receptkiváltás, bevásárlás, elhozni a kaját a nagymamának, amit ugye ugyan szívesen csinálsz, de minden nap el kell hozni, és azt érzed egyszerűen, hogy rád nőtt a feladat, herótod van, megőrülsz. Van ilyen? Most válaszolj.
1: Az a baj, hogy én nagyon-nagyon jól bírom az ilyen bürokratikus dolgokat. Én imádok sorba állni, imádok hivatalba
0: mindig
1: járni.
0: Mindig tudtam, hogy beteg vagy.
1: Szóval, hogy én ezeket nagyon jól viselem, és szeretek számot tépni, és akkor ott beülni a sorban, és elintézni ügyeket, mert úgy érzem, hogy ettől úgy haladnak, úgy változnak a dolgok, és ezeket tök szívesen át is vállalom egyébként mástól. Tehát, hogy ez a fajta ilyen... Tehát az, hogy mondjuk bevásároljak valaki helyett, vagy kiváltsam a receptet, az nálunk például az előző lakásunknál, ahol volt közvetlen szomszéd, az alap volt. Mindig bekopogtunk hozzá, mielőtt elindultunk bevásárolni.
0: És kiabált, hogy hagyjanak már végén.
1: Hogy van-e, szüksége van-e bármire, elmentünk bevásárolni, akkor neki is bevásároltunk. Hát ez sem eddig sem tart. Tehát, hogyha egyébként így közösségben élsz, meg jó a szomszédaid, akkor
0: a
1: hülye. Így...
0: Tehát, hogy a Julit kérdezem erről, érted, aki pont a másik oldal.
2: Igen.
0: Tehát Juli ilyen jó szolgálat.
2: Tehát Juli gyakorlatilag a konkurenciát látja ebben az emberben. Akarunk, tehát, hogy akkor...
0: A papúr ezt ingyen csinálja.
1: Szerintem arra lenni kíváncsi, hogy papúrnak mikor fog elfogyni a lelkesedése, és mikor jön rá arra, hogy ezzel egyébként pénzt is lehet keresni. Mert hogy vannak már ilyen szolgáltatások, amikor egy szabad szemmel jól látható összegért, te fogod és azt mondod, hogy oké, el kellene intézni az összes papír, kocsi átiratást, beadni, sorba ülni, akármi, és az egész komoly pénzeket
2: ez
1: lehet
2: akkor
1: vele keresni.
2: Fog elmenni a kedvem, amikor az első letöltendő börtönbüntetés bevállalja valakihez, és szerintem akkor már el fog gondolkodni rajta.
0: Hát papúr pont ezen az úton indul. hitt el, hogy ő nem olyanokon akar segíteni, akik jó módúak, akik megtehetik ezt, hogy mondjuk egy ilyen szolgáltatást megvegyenek, hanem az igazi rászorulókat keresi, érted?
1: Akire tehát, nincs király is az ajtót.
0: Nincs király, meg akinek nincs pénze arra, hogy azt mondja, hogy az autó átiratást, azt 35 ezer forintért uram megcsináljuk magának, mert nincs már plusz 35 ezer forintja erre a dologra, ekkor jön papúr, aki a színjel...
2: A saját nevére iratja az autó.
0: Igen, lelép a kocsival, nyom egy kövér gázt, és beinta izének a megrendelőnek. Nem? Tehát, hogy ő pont ezt tartja benne a legfontosabbnak, hogy ő ezért nem kér pénzt.
2: Szerintem az egyetlen dolog, amit papúrtól kérnék, hogy menjen a szülőire. Képviselje minket a szülőértekezleten, úgyhogy semmilyen köztisztséget nem vállalhat. Tehát, hogy nem lehet SMK-s, nem jelentkes sehova, és a többi, és a többi. Ezen kívül pedig a közgyűlés.
1: Kocsiporszívózás. Az bármikor átvehetné tőlem.
0: Mi, tehát, azt például nem szereted?
1: Azt például utálom, igen.
0: Hát ez egy ugyanolyan, miért a sorbaállás, az mivel jobb?
1: Nem tudom, ott el lehetek a saját gondolata. De porszívózás közben is, de egyszerűen a kocsi porszívózás az egy ilyen kiszámíthatatlan üzem. Rendszeresen olyan kútakhoz állok be, ahol nem működik rendesen, akkor szívod, és nem szívja rendesen, és ott anyázol egy
2: óráig.
1: De miért
2: nem saját porszívózol?
1: Na, hát hagyjál már. De mi hát ez?
2: Mi van abban a kocsiba? Ami hát nem mert szívna a saját, saját porszívódra.
1: Rettenetes dzsúva. Tehát, hogyha az egyszer
2: arra... Sóder?
1: Mindent. Abban az autóban minden van. Tehát ahhoz ipari porszívó kell, csak ezek az ipari porszívók általában nem működnek megfelelően a benzinkutakon, úgyhogy rendszeresen azon, hogyha nekiállok kocsit porszívozni, az 3-4 ilyen állomás, mire megtalálom azt a helyet, ahol rendesen szív a porszívó.
2: Én ezen egyszer elgondolkodtam, meg kell csinálni azt, hogy oda vesz egy ipari porszívóhoz, bedod a pénzt, igen, és így eljátszod a mögötted állónak, hogy ilyen óriás nagy porszívózásban vagy, tudod, nyitod, tehát nyilván nem működik, mert sosem működik, és kinyitod az összes ajtót, és végigmész, mint a tényleg így azok már dörzsre tenyerét, na végre egy, ami működik, belehet, és ugyanúgy nem működik. Az az igazi.
0: Mi lehet papúr mögött?
1: Papúr mögött ezeket... a hála. Az.
2: Nem lehet, hogy, maga... lehet, hogy a sátán szolgálja, csak ilyen kedvesen csinálja.
0: Ugye? Na, mert ez, azért csak magyarok vagyunk gyerekek. Tehát, hogy rögtön eszünkbe jut az, hogy e mögött van valami csavar, ez az ember valamit akar.
1: Szerintem az ilyen típusú emberek egyébként egy csomószor az van, hogy egy csomószor voltak úgy kiszolgáltatott helyzetben, amikor így váratlan helyről kaptak segítséget, és akkor azt megjegyezték, és nagyon jól esett nekik. És most, hogy egzisztenciálisan vagy időben is ott tart, hogy ezt megengedheti magának ezt a luxus, hogy más embereknek segít, akkor ezt most így megpróbálja visszaadni azt a fajta jó érzést, amit akkor ő érzett. És egyébként tegyük hozzá, hogy tehát ezek az emberek, akik helyett elmész a gyógyszertárba, kiváltod a gyógyszerét, bevásárolsz helyette, ezeknek utána úgy nagyon csillog a szemük, és nagyon hálás.
0: Na jó, mert de senki abból nem tudsz kenyeret venni.
2: Nem, az hát pénzt nem fogad el, csak mindig három szanaszot kivesz a tüzesbe.
0: Kisollóval egy sort leveg.
2: 20%-ot a répából, tehát ami éppen van, az csak egy kicsit így.
0: Jutalékos, úgynevezett jutalékos rendszerben dolgozik. Jó, postai befizetésnél hogy szerzel belőle pénzt?
2: Hát azt mondom neki, hogy ez, és plusz még abból a kaparósból egyet csapjon hozzá, legyen kedves, és akkor azt meg berakom a zsebembe.
0: Na jó, akkor mindjárt megkérdezzük a tulajdonost.
2: Sajnálom, hogy nincs itt, hogy a Balázs, akinek ugye a kedvenc mondása volt a múlt hétről, azt mondta, hogy minden adásban van valami önzés.
0: Igen.
2: Kérdezzük meg most, hogy ez most hogy van pontosan.
0: Na megkérdezhetjük, mert már itt is van velünk Pap Zoltán, Sziget-Szent Miklósról, az időkölcsönző létrehozójáról. Hello Zoli, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt, sziasztok!
2: Hello.
0: Na, mi itt sziasztok. Megpróbáltuk ezt az egészet fölgöngyölíteni a magunk módján, biztos, hogy itt-ott hát lukra futottunk ebben a dologban. Mikortól csinálod, hogy jött ez az ötlet neked?
3: Hát ez az ötlet egy nagyon régi ötlet, ebbe még nektek is szerepetek van.
0: Na tessék!
3: Tényleg!
0: Gyerekek, társtulajdonosok vagyunk az időkölcsönzőben.
2: Hány perccel járultunk hozzá ehhez?
3: Itt nem, az a lényege, hogy volt egy beszélgetés, tehát még Vadon Jani Balázs, ugye, Feri.
2: Az aranyévek.
3: És elhangzott egy olyan mondat tőletek, hogy életünk értelme célja, hogy külső-belső környezetünket szépé tegyük, értéket teremtsünk, hiteles, példaértékű életet éljünk.
0: Ez biztos nem mi voltunk.
2: Ez
3: mondjuk ez Jani volt.
1: Ezt magadra tetováltattad?
3: Igen, rajtam is van, persze. Na, nem, itt az a lényeg, hogy ugye 30 évig olyan melót csináltam, ami igazából nem volt ínyemre való, és aztán ugye jött ez a Covid, aztán volt egy pár dolog, amit átértékeltem, és mindenképpen ki akartam ebből a mókuskerékből állni, hogy ugye minden hónapban megszámolni, mennyi pénz jó van, mindent, menjünk előre, lássuk a következő hónapot. Valamit szerettem volna alkotni, valami hiteles dolgot.
1: És ez...
3: És akkor így.
1: És most
3: ez akkor ezzel indított bennem valamit, és erre készültem, szóval tudatosan készültem rá, hogyha kiszállok, ugye legyen egy tőkém, hogy legalább egy fél évig, ameddig nem találok hozzá támogatót.
0: Te nem vagy annyira tehetős ember, hogy neked most már egész életedben nem kell valamit dolgozni, de várjál, oké.
3: Okay. 15 évet vendéglátóban dolgoztam konyhán, utána meg CSS voltam. Aha. Azért mondom, hogy egy ilyen tök normális polgár. Az egy dolog, hogy engem, hogy úisten, nagyon-nagyon szerintem tenyén hordoz meg, hogy mindenem megvan, meg hogy három gyerek, feleség, szép ház, édesanyám.
0: Jó, most nem kell büszkékedni. Jó,
3: ez okay. Igen, csak hogy ebből indult, hogy az embernek ilyen dolgai megvannak, akkor valójában mit várjak még?
0: Na de Zoli, várjál, tehát eljutottál odáig, hogy volt egy fél évre való pénzed. Kiszámoltad, hogy mennyibe kerül fél évig az élet. Volt egy fél évre való pénzed, és elindítottál egy olyan vállalkozást, amivel egy megveszekedett kanyi vasat nem keresel.
3: Igen, de közben azt ne felejtsük el, hogy van olyan szervezet, lett egy olyan szervezet, Csoportéka neve, aki ugye látták ezt a projektet, és ők mondták, hogy szívesen a hátamhoz állnak, támogatnak abban, hogyha esetleg nekem sikerül valamilyen magántámogató céget valamilyen formán ugye partnerként behúzni, akkor ugye mivel egy közhasznú szervezetről beszélünk, akkor ők természetesen ezt egy ilyen adójogosítási papírral, vagy bárhogy ugye, mármint hogy ilyen, hogy normális legyen az egész könyvelve, a támogatás része, az természetesen ők a hátamnál lesz, ugye, mármint hogy ők ezt a szervezetet...
0: Aha, tehát akkor jól értem, hogy te most arra vársz, hogy ugye nem fogsz kérni arra vársz, tehát nem fogsz kérni továbbra sem pénzt a szolgáltatásért.
3: Nem,
0: azt várod, hogy valaki beáll mögéd, egy nagy cég, igen. És azt mondja, hogy Zoltán, akkor havi 1 millió forintot kap tőlünk ezért.
3: Pont, hát annyit azért nem, mert még egyszer én egy normális pár százezer forint, szóval nincs az, hogy most 1 millió forint, nincs az, hogy most én nem akarok elrugaszkodni. Én egy normális fizetést szeretnék, amiből tényleg meg tudom tartani ezt az ingyenességet, hogy egyszerűen számítsanak rám az emberek, mert nagyon nagy ennek az elfogadottsága meg a létszüksége szerintem, ahogy
2: te
3: én
2: tulajdonképpen
3: látom.
2: Te most egy munkahelyet teremtettél magadnak.
3: Ez így benne van, hogy egy munkahelyet teremtettem magamnak, de azt, ezt a dolgot azért én nem nagyon találkoztam még vele, aki ezt így bevállalná, hogy egy kemóra elviszed a kedves igénylőt, vagy hogy egy csomagot átadsz neki, vagy átveszed a csomagját, vagy hogy csekket befizetsz. Szóval ez egy borzasztó egy ilyen bizalmi állás, amit azért nem akárki tud ezt megtenni.
0: Amikor föladtad az első hirdetést, gondolom ezt Facebookon intézted dolgot, ki volt az első ügyfeled?
3: Az első ügyfelem egy ismerős hölgy volt.
1: És mit kért?
3: Ő azt egy kérte, hogy...
1: Kinek mi fér veled?
2: Úgy érzem, hogy nem lesz annyira mellé.
3: Pillanat, elmondom, jó? Nem, ő azt kérte pontosan, hogy beteg volt a gyereke, mármint, hogy megfázott, és a csomagot kellett fölhozni neki, de a csomag az a gyereké volt valójában, egy meglepetés csomag, azt hiszem, egy Lego. És azt valahogy ki kellett venni a csomagautomatából, és odaadni, hogy a gyerek ne lássa.
1: És most hány kliensed van ebben a pillanatban?
3: Hát, most kliensem ugye nem mondhatni, hogy ez ki van alakulóba, hogy na most akkor, hogy hány kliens. Itt 100, biztos, hogy 100-szor már segítettem. Vannak visszatérők, vannak tök mármint ismeretlenek, akik hívnak, de úgy igazából én nem írtam föl, hogy na most akkor ez Mari néni, akit szoktam vinni, vagy a gyógyszerét veszem ki, vagy neki a csekkbefizetést intézem, vagy őt tehermentesítem, ugye vannak szülők.
2: Volt olyan kérdés, aki... amire azt mondod, hogy na ezt nem.
1: Vagy csak este 8 után. Csak a feleségem meg ne tudja.
3: De nem, szerintem értelmesek az ember. Szóval fölfogják ennek a lényegét, hogy pontosan ezt miért csinálom, és hogy csinálom, és ugye nagy hívó szó ebben az ingyenesség.
1: De főleg az idősebbek kerestek egyébként? Vagy egyébként ez teljesen?
3: Teljesen random az egész, és az idősekkel még hát nem is egy probléma, de az van, hogy ugye ők a legbizalmatlanabbak. Ugye az unokázós csalás, meg ez a gondolom, hogy van is rá indok, vagy ok.
0: Hát de aki már téged fölhív, az ugye nem a fordítottja, tehát nem te hívogatod őket. Hát ott azért...
3: Az más, aki engem hív, az ott már tudod, a hívással már meg is van a bizalom. Meg ugye tudod, hogy látható vagyok, hogy föl vagyok a Facebookon, meg ugye vannak ajánlások, meg látják, hogy szervezet is van a hátam mögött, akik ugye befogadták a projektemet, azért ez egy látható dolog.
2: És van olyan, amikor azt mondod, hogy besokalsz, és azt mondod, na most nem tudok több kérdést. Ma már ne kérjen senki semmit, ne kérjen.
1: Porszívoztam, gyereket hoztam el, csomagot szállítottam, volt
0: elég.
3: Nem, hát azért még van kapacitásom, mert azért az, hogy naponta ezt megcsinálom egyszer, kétszer, háromszor, de azért mivel ez egy újonnan, ugye 4-5 hónapja vagyok ugye jobban ismert, de még attól függetlenül még bírom, meg ugye jelentkeztek is a környékről, olyanok, akik azt mondták, hogy szívesen be tudnának segíteni, hogyha én elúszok.
0: Aha, figyelj csak, Zoli, te megszűröd azt, aki jelentkezik hozzád? Vagy bárkinek megcsinálsz bármit?
3: Bárki.
0: Tehát nincs olyan, hogy oda...
3: Bocsánat,
0: már nem a bármit, azért... jó, ezt értettem, tehát nem az van, hogy odamész, és látod, hogy ez a ház, ez 540 millió, tehát valószínűleg van rengeteg pénzük, akkor nekik nem csinálom, hanem az igazi rászorulóknak, tehát te nem válogatsz.
3: Nem, nincs ilyesmi, hogy most válogatok, hogy castingolok, hogy te megérdemled, te nem érdemled meg. Nem, egyszerűen mindent, amit kérnek. De mondom, nagyon normális kérések.
0: Szóval na mi volt a legkülönlegesebb?
3: Hétköznapi kérések. A legkülönlegesebb? A legkülönlegesebb az, ami ugye nekem is sokat adott, amikor egy család fölhívott, egy 4 gyerekes család fölhívott, hogy ők elutaznának egy másfél napra, viszont abban segítsek már, hogy a gyerekeket logisztikázzam össze, edzés, óvoda, és akkor minden természetesen elintéztek, ugye meghatalmazás, vagy hogy óvodába tudták, hogy én fogok menni, és akkor az úgy nagyon sokat adott, hogy most meg tudtam oldani azt, hogy ők egy más elmenjenek pihenni.
0: Várj, ott is kellett aludni a gyerekekkel? Vagy
3: nem, csak nem, nagymama otthon volt, csak ugye nagymama otthon volt, ezért a gyerekek ugye különböző edzésekre jártak, és ezt kellett megoldani. Na, azért nagyon hálás dolog volt.
1: Milyen határidővel válasz munkákat? Tehát ez mit jelent? Van egy táncrended egyébként? Mondjuk reggel 8-kor indul a munkaidő? Vagy csak téged teljesen random időpontokban felhívnak ember?
3: Random időpontban, és általában ugye természetesen, hogyha mondjuk orvoshoz kell menni, most utoljára, hát pár hete volt, hogy ugye személyzetre vittem egy hölgyet, mert ugye félt hazavezetni, mert ugye volt ilyen személyzeti beavatkozás, de ezek mindig, ugye mivel tényleg normális emberek hívnak, és ők örülnek annak, hogy én rendelkezésükre állok. Ezek mind nagyon-nagyon rugalmasak. Szóval, hogy azt mondom, hogy most nem tudok menni, mert más elfoglaltságom van, az pont, hogy rá fog érni másfél órát az a gyógyszer, vagy az a tápszer, vagy az akármi csomag, amit ugye nekem be kell segítenem.
0: Zoli, azt mondtad, hogy ugye 4-5 hónapja megy már a vállalkozásod, és előtte meg azt mondtad, hogy 6 hónapra való pénzed van. Mi lesz egy hónap múlva?
3: Köszönöm szépen a kérdésedet. Egy hónap múlva hívjatok föl, jó? Jó, erre én is nagyon kíváncsi vagyok. Nagyon kíváncsi vagyok, mert nagyon sok, több mint 100 cégnek kiküldtem a bemutatkozó levelemet, hogy lássák, hogy vagyok, hogy álljanak mellém partnerként, hogy tényleg ezt megtartjuk.
2: Nem, hogy egyházakhoz kéne fordulnod?
3: De az egyházak, az egyházak ugye, nekik is van ugye ilyen segítség, ugye én nagyon jóban vagyok itt a református egyházzal, és nagyon támogatóak, vagy a baptista egyház vezetőjével, és nagyon, nagyon le a kalappal emberek, de őszintén szóval ugye nekik is megvan a saját segítőszervezetük, meg hát ők azért ugye tudod, idős emberekkel foglalkoznak, szóval...
0: Igen, ott más a lépték.
3: Igen,
0: más a lépték.
3: Ott más a lépték, pontosan.
1: Mi lesz akkor, hogyha, hogy is mondjam, valaki, egy csomószor van az, amikor erre egy valaki rákap, érted? Tehát, hogy így elpimaszodik, hogy egy idő
3: én
1: után...
3: Én is azt hittem, hogy lesz ilyen, de nincs ilyen. Egyszerűen fölhív és elmondja a kérését, és hallom a telefonban, hogy amikor azt mondom neki, hogy igen, rendben, intézem, délben ott vagyok, akkor így megnyugszik. Akkor látom, hogy támogatást kapott. Volt olyan, aki úgy írt nekem kommentet az oldalamra, hogy semmit nem csináltam. Semmit.
0: Ja, csak megdicsért, igen, hogy milyen nem, szép dolog ez.
3: Csak, hogy nem, hanem be kellett volna szerezni egy terméket neki, kiderült, hogy mozgáskorlátozott a hölgy. Mondtam, hogy beszerzem ezt a
2: jelöletlen csomagot kell elhozni neki.
3: Igen.
0: De azt így bevállalta. Zoli, oké, hát figyelj, mi sok sikert kívánunk ehhez a munkához, azt értem, hogy magadat megtaláltad
3: szépen,
0: benne, meg csodálatos dolog a segítség. Aztán, ha lesz erre valaki, aki azt mondja, hogy ad ezért néhány százezer föntöt egy hónapba, akkor nyilván megy tovább, ha nem, akkor meg irány a vendéglátás vissza.
2: Ha nem, akkor meg megkérünk egy kis szívességet.
0: Jó, de minden esetre csodaszép dolog, amit csinál, Zoli.
3: Köszönöm szépen, hogy hívtad. hallgatok.
0: Köszönjük mi is, szevasz, szevasz.
1: Na,
0: hogyha valaki akar ilyen szolgáltatást, időkölcsönző, vagy ha esetleg támogatná, akkor meg kell keresni ezt a bizonyos szervezetet. Szép dolog akkor is, nem?
2: Abszolút szép dolog, igen. Csak az benne, tudod, ebben az érdekes, hogy, hogy azt gondolnád, hogy amikor az ember jó dolgokat csinál, akkor egyből úgy valahogy összeáll mögött egy infrastruktúra.
0: Itt most ez még nincs.
2: Ez még, ez, igen, igen, igen.
0: Ez, még várat magára. Zoli ugyan éhen hal közben, de az infrastruktúra lassan azért lehet, hogy fölépül.
1: De a saját mikrokörnyezetedben egyébként ezt meg tudod csinálni. Tehát a barátaid, ismerőseiddel, szomszédaiddal egyébként ez egy teljesen jól működő rendszer.
0: Ja, hogy átkopogtatsz a mamához, hogy mit kell neki vásárolni. 7:30 a hírek után folytatjuk, jövünk vissza hamarosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? You know

0: Rákosával. Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
3: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
4: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyskár áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
10: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Óvatosan a tűzifa vásárlással, támogatják a nyomdaipari oktatókat, a közlekedőknek változásra kell figyelni Orosházánál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapok ára is se legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébi honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált, legálisan árusítókat sorolják fel.
2: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébik és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy a településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
1: A következő tanévben is hozzájárul a nyomdaipari szakoktatók fizetésének kiegészítéséhez a Békés Csaba önkormányzat, tudatta a beol.hu. A városi közgyűlés döntése alapján havonta 175 ezer forintot, a tanév során összesen 1 millió 750 ezer forintot biztosítanak erre. A támogatással a középfokú nyomdaipari képzésben dolgozó szakembereket szeretnék megtartani és biztosítani a megfelelő színvonalú oktatást. A programban az önkormányzat mellett helyi vállalkozások is részt vesznek, összesen mintegy 20-an járulnak hozzá az oktatók fizetésének kiegészítéséhez. Az együttműködés már évek óta működik Békés Csabán, a város adja a legnagyobb támogatást. Megváltozott az elsőbbségadási rend a 47-es és a 474-es főút találkozásánál Orosháza térségében, számolt be a behír.hu. Az új szabályok szerint az Orosházát elkerülő út felől érkező, a 474-es főútra jobbra kanyarodó autósoknak elsőbbséget kell adniuk a Csorvás irányából érkező balra kanyarodó járműveknek. A kereszteződésben új közúti jelzéseket is kihelyeztek. Az időjárásról. A felhős napindítás után délután válik majd szakadozottabbá a felhőzet. Számottevő csapadékra nem kell számítani, de egy-egy futószápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Békés Csabán napközben 16 fokig melegszik majd a levegő.
3: Az időjárás jelentés támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rapperivel csak igazi, ma is sláger megy.
1: Fél nyolc múlt 6 perccel, jó reggelt, sziasztok! Csütörtök van Julival, Eszterrel üldögélünk itt, és már is megyünk tovább. Hozom a hírt nektek, figyeljetek, egy döntést kell meghozzunk most. Egy...
2: Veszem.
1: Micsoda? Veszem? Már most veszem.
2: Már most veszem.
1: Egy 38 éves, 3 gyerekes férfi a Redditen öntötte ki a szívét.
2: 38 éves, 3 gyerekes.
1: Igen.
2: Szapora.
1: Szapora, ezt tudjuk róla. Van egy 31 éves húga is, aki viszont nem szapora.
2: Nem szapora?
3: Igen.
2: Nincs gyereke.
1: Neki még nincs gyereke. Tehát van egy 38 éves, 3 gyerekes, és a húga 31 éves, akinek nincs gyereke. És hát megkapták édesapjuk végrendeletét, amelyben a papa kifejezett kérése az volt, hogy az ő halála után a családi vagyon, amiről nem tudunk semmit, tehát nem tudjuk, hogy ez sok pénz, kevés pénz,
2: összeg,
1: egy ház, egy kocsi, akármicsoda, nem tudunk semmit, viszont a megosztásnak egy-egy arányban, tehát fele-fele arányban kell megtörténnie, úgy, hogy a hapsinak van 3 gyereke, a nőnek nincs egyetlen egy gyerekese, és még terhelt a dolog, ugyanis kiderült, amit nem tudott a csávó.
2: Hogy a sász nem az apjának a gyereke.
1: Igen, ő egy

0: legyen a fiújé, ez a rész, és utána pedig ne fele-felébe osszák meg, hiszen a srácnak van 3 gyereke, akire gondoskodni kell. Ó, és...
1: ideges lettem.
2: Látom rá.
1: Először is szeretnék találkozni a férfinek a feleségével, aki ezt az egészet gondolom bepumpálta ebbe a szoftverbe. A másik pedig, hogy a hugodnak szeretném üzenni, hogy neki nincs sajnos testvére. Tehát, hogy aki a 31-es hugodnak, hogy neki egy riválisa van, ami egy nagyon nagy különbség a kettő között.
0: Igen, és lehet, hogy eddig még elhúztatok egymás mellett, de most, hogy ilyen helyzet van, igen, egy abszolút mellé tudok állni a dologba.
1: Az édesapád, ő 2 gyereket vállalt. Te azt, hogy te hány gyereket vállalsz, az édesapádnak semmi köze nincsen. És az pedig, hogy a te döntéseid alapján szeretnéd tehát átírni másoknak a döntéseit, ez egy nagyon önző és kicsit ostoba dolog is szerintem, mert nem tudom, tehát hogy az ember segíti a gyerekét, hogyha szüksége van rá. Tehát az apád azt a döntést meghozta, hogy segít a hugodnak, amikor kellett neki pénz. És lehet, hogy a hugod is semmire kellő, lehet, hogy nem érdemelte meg, de ezt nem te döntöd el, hanem az apja, aki ugye őt a világra akarta hozni. Vagy hát részt vett ebben a folyamatban. És hogy ő milyen döntéseket hoz a saját gyerekek, annak semmi közöd nincsen. Az égért a világon semmi közöd nincsen. Te meg nőjél fel, mert 38 éves vagy. Van 3 gyereke. Nagyon felhúztam magam ezen. És nőjél fel, és álljál be, és gondolj, te vagy az apuka, teremtsd elő azt a pénzt, amit szeretném majd szétosztani egyenlőségben a 3 gyereket között.
0: De valahol, ha arra gondolsz, hogy ugye a család az nem csak az apa meg a 2 gyerek, hanem az itt már benne vannak az unokák, hogy apaként, vagy most már itt nagyapaként nem kéne gondolj egy kicsit az unokáidra? Tehát ott nem lenne jó az, nem jó üzenet az, hogy nem csak a 2 gyerekem között gondolkodom, hanem az egyiknek igen, hát van 3 gyereke.
1: De nem ezt vállalta be a papa.
0: A papa. Tehát nem a papának ez a döntése, és akkor ezt engedjük el, hagyjuk tiszteletbe a dolgot.
1: Én értem, tehát hogy lehet így gondolkodni, hogy a világban mindenért ő a felelős, tehát hogy az összes unokák, dédunokák, szomszédok, unokatestvérek is egyetőbb. De hogy szerintem amúgy ez egy tiszta biznisz, tehát neki az ő mikrocsaládja az a gyerekei, meg a felesége. Mm-hmm. És utána pedig akármi történik, érted, az a legjobb esetben nem tartozik rá. Örülhet neki, meg szeretheti ezeket a gyerekeket, meg ilyesmi, akik majd megkapják a saját örökségüket, majd amikor az ő édesapjuk úgy dönt, hogy a saját örökségét szétosztja közöttük valamilyen formában.
3: Tehát csak gyerekszám alapján nem súlyoznál, de mondjuk úgy súlyoznál, amikor örökséget osztasz szét, hogy mondjuk van 3-4 testvér, és ki az, aki igazán gondoskodott rólam.
4: Ki az, életemben. Aki igazán szép? Hogy szeretsz engem, kisfiam?
0: Igen.
4: Mint hát a sót, akkor tiéd minden.
3: Oké. Okay. De hány olyan család van, nekem is van olyan ismerősöm, ahol van egy szakajtóni gyerek, mm. és gyakorlatilag egyetlen egy ember gondozza az édesanyját, az összes többi letolja. Akkor nem tisztességesebb, hogy az ember, aki egyébként gyakorlatilag a felnőtt életének a nagy részét arra tette föl, hogy az édesanyját gondozza, akkor azt nagyobb részt kapjon abból az örökségből.
1: De ez az ő döntése. Tehát, hogy szintén visszatérünk az eredetére, hogy
0: hát
1: az anya dönti.
0: Nem.
3: Hát de az igazságos, hogy ott a szarkelős közepén
1: nem,
3: az
1: nem.
3: Anyját.
1: De az ő, tehát az anyjának a döntése az, hogyha neki adja mindenét. Tehát ezt nem alulról kell dönteni, nem a gyerek. Tehát, hogy minden családnak van egy hierarchiája. Most ez tetszik, hogy nem tetszik, érted? De a hierarchia ilyen szempontból az úgy épül fel, hogy akinek van, hogy szokták mondani, aki után lehet örökölni, ő dönt az örökségéről, nem?
0: De téged nem bántana egy kicsit? Tehát én most, ha bele, mondjuk a szegény mamának már...
1: Én ezen már keresztül mentem Feri.
0: Könnyűen, minden ezt mondtad, hogy te már ezen túl vagy, hogy nem kaptál semmit, vagy kaptál mindent. De most én a gyerekeket, ugye nálunk is van a nővérem, akinek nincsenek gyermekei, vagyok én, akinek van 2. Én a gyerekeket mondjuk le tudom venni, de hogyha most a mama meghalna, és lenne mit örökölni, mint ahogy nagyon nincsen.
1: Cigarettát és proszekókat.
0: Azok megvannak, és nem egyenlően osztoznánk, hanem azt mondja, hogy minden a Mariané, mert ő neki nem
4: mert
0: tudom.
4: Szebb is volt, és
0: mert igen. Szebb, mert azért én ugye elődögélnék ezen egy pillanatig.
1: Hát igen, de tudod, ez egy olyan dolog, hogy szerintem valószínűleg anyukát soha nem hozna ilyen döntést, de amikor hoz egy ilyen döntést, akkor az elmondja a kapcsolatotokat, meg azt, hogy gondol rád, de hogy akkor is ő dönti el, tudod? És nyilván akkor az egy nagy tanúság, meg az egy újraír az egész kapcsolatokról alkotott képedet, hogy akkor te jó ég, akkor most én mit jelentettem az anyának, és ez hogyan van pontosan, de hogy ezt, srácok, ezt le kell nyelni.
3: És életében elkezdesz hozzá egy dörgölőzni. Mama, át kellene írni. Nézd meg ezt a 3 kis puját.
1: De abban nincs valami nagyon szomorú szerintetek, amikor él egy szülő, és te meg azon matakozol otthon, hogy
0: mi lesz utána?
1: Hogy kap pénzt utána?
3: Abszolút szomorú, de közben meg lehet, hogy ez a húg, ez a család nagy fekete báránya, aki egész életében szívta a családi költségvetést, a kasszát, mindig mindenkit lenyúlt, ehhez

0: tulajdonképpen egy ilyen...
1: Egy drogos, egy semmire kellő, megszurkáltak a születésnapomon.
0: Miközben a túloldalon van egy családapa, aki példás családapa, szépen neveli a három gyerekét, és azt érzed, hogy te többet tettél bele ebbe a nagy kalapba,
2: de lehet, hogy ez
0: mint
2: így
0: a hukot.
2: Is van. De ez, tudod, a családi dinamikákban az az gyönyörű, hogy általában nagyon ritkán igazságosak, és nagyon szubjektívek és érzelmi alapúak. De ettől függetlenül ez egy olyan dolog, hogy ha rosszul is döntenek, és igazságtalanul döntenek veled szemben, az is egy üzenet, amivel neked meg kell birkóznod. És nyilván van, aki azt mondja, hogy így, nem harcolni fog az utolsó véremi, meg ilyesmi. De nekem, mit tudom, anyám kihagyna az örökségéből, azt mondom, hogy srácok, jó, hát ez egy ilyen dolog. Igen, meg nem csak azt, hanem akkor ezt így fel kell dolgoznod, érte ezzel szembesülnöd kell, meg ezt át kell élni, és ezt nem mondom, hogy jó dolog vagy egyáltalán, de ott tett egy szándéknyilatkozatot, ott azt mondta, hogy akkor én így gondolok rá, tessék.
0: Az, hogy mennyire jó a viszony a testvéreddel, az ugye a szüleid halála után derül ki, hogy elkezdtek-e pereskedni az örökségért. Hány ilyet látsz egyébként? Amikor azt gondolt, hogy egyébként minden oké, minden szuper, és egyszer csak nem rám hagyta a hétvégi házat, pedig az engem illet, és onnantól elkezdődik egy ilyen, úristen, hány családot láttam tönkre menni abba, hogy testvér a testvért perelte, mert szerintem igazságtalan, meg méltatlan volt az, ahogy a szülők az örökséget hagyták, mert hogy rendelkeztek.
2: Hát ez csúnya dolog, de általában ez a kapcsolat nem addigra romlik el. Tehát nem attól romlik el, hanem az előtte sem volt jó, és hogy ott már az van, hogy nem gondolnak rád úgy, mint szerettükre, vagy ilyesmi, meg tényleg. Én hiszek abban, hogy nem lehet, tehát szokták mondani, hogy mi múlik, hogy kiből milyen ember lesz. És szerintem van ennek egy született része is, tehát van egy, amilyen jössz, egy temperamentum, amit nem te döntesz el, hanem így egyszerűen csak ilyennek születsz. Ezen kívül meg van a nevelés is, ugye, ami ugye valamilyen irányba eltolt téged. Plusz van a szociális környezeted, ami szintén eltolt téged valamilyen irányba. És akkor ebből a háromból összeáll a végső döntéshozatali képességed, meg ugye egyáltalán a morális hovatartozásod. De hogy ezt nehéz leválasztani az eredendő családodnak a, hát hogy is mondjam, a közbenjárását ezekről a dolgokról. Tehát hogy azért szerintem ritkán van az, hogy egy csodálatos szülőpárnak a két gyerekében az egyik megvadult, ugye nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy nem volt rá semmi oka, nem volt rá, csak hogy megvadult magától, és hát akkor most sajnos neki nem
3: jár
2: semmi.
3: És a másik pedig milyen, ha testvéred meg milyen rendes lett.
2: Igen, látod. igen.
3: Szóval, de ha ugyanazt a nevelést kapja a kettő, akkor mondjuk
0: ott ez is vannak azért nagy félremelések egyébként, ez nem törvényszerű. Egy csomó hány, tehát azért látsz erre példát masszívan, hogy az egyik teljesen jó révbe ér, és szépen él, és ugyanazt a nevelést kapja, míg a másik egyébként szétcsúszik, és...
2: Hát Máté Gábor mondta azt, hogy akárhány gyerek van egy családnak, egyik gyereknek sincs ugyanolyan gyerekkora. Mert a perspektíva meghatározza azt, hogy hogyan éled meg a különböző konfliktusokat, helyzeteket, mit vonsz le belőle, és nem tudom, kicsit ez, tehát hogy ez meg, úgy általánosabban erről beszél, ez nehéz, szerintem sok szempontból, de azt akkor sem tartom egészségesnek, hogy ez a fiatal ember, a 38 éves, nem azzal érvelt, hogy a húga nem érdeklődik a családja iránt, ő egy fekete bárány, hanem ő azzal érvelt, hogy hát de neki nincsen gyereke. Hát neki nincs gyereke. És hogy nem, ez, nekem ez nagyon gyerekes, ez a hozzáállás.
3: Meg azzal is érvelt, hogy ugye az elmúlt időszakban ő minden hónapban kapott 800 ezer forintot.
2: És hát akkor... szüksége volt rá, és...
3: Igen, de én meg nem kaptam. Érted?
0: És az ilyen ember, aki feldobja ezt a kérdést a Redditre, amire jön majd mondjuk több száz komment, akkor ezután őt megerősíti, és visszamegy a mamához, és azt mondja, hogy látod, a Redditen is azt írták, hogy nekem nagyobb előjogom van. Ott is azt írják, hogy nekem három gyerekem van, tehát akkor nekem adjál többet. Tehát,
3: a Reddites kommentelők jelentős része fölháborodott a magán az eseten, és nem is érti, hogy a csávó mit akar, tehát a jelentős része veled van, és a kisebb rész mondta azt, hogy a srácnak abszolút igaza van, mert neki van a három gyereke.
2: Három gyerek volt álnéven kommentelnek.
3: Igen, hogy apa valami kis, úgy van. Nagyon ügyes vagy apa. Ja, nem apa.
0: Igen. Hát a három unoka önmagában az nem. Tehát nem ok arra, hogy én többet kapjak. Az szerintem viszont egy mérlegelendő dolog, hogy te mennyit tettél bele, de ott se kérsz, tehát ott sincsen az, amit te mondtál. Tehát, hogy ezt vagy a szülő eldönti, hogy igen, így igazságos, mert azt érzem, hogy az egyik gyerekem jóval több energiát, időt fektetett abba, hogy mondjuk engem támogasson, a másik meg leszart, akkor annak adok, aki végig ott volt mellettem.
3: Na de most te üljetek már át ebbe a másik székbe egy kicsit, hogy abba, hogy nem kaptatok semmit.
2: Tehát... De nem semmit nem kaptunk, csak egy-egy a felőkapta. Egy-egy arányban.
0: És ő többet akar.
2: Tehát ő megkapta a jussát, csak ugye az, hogy amikor hazamegy, akkor három éhes szájjal több van otthon, nem pedig egy kövér macska fekszik a kandalló előtt, amit éppen elégettek benne $2500 az előtt. Így van, de hogy szerintem meg az van, hogy figyelj, három gyereket válni, ez egy nagy dolog. Az egy nagy dolog, de ez egy döntés. És hogy te meghoztad azt a döntést, hogy, hogy ebbe a prizsbe beteszed magad. És azért, mert valamiért akartál három gyereket. És ez tök oké. Legyen három gyereket, legyen 10 gyereket, legyen 15 gyereket.
3: De utána, ne hivatkozz.
2: De utána ne könyökölj vissza az apádnak a szakállára, hogy édesapám.
3: És már három gyerekem
2: van. Hát ez a három gyerek, ez éheste, édesapám. Hanem akkor izé, hanem, mert plusz ugye ezt, tehát az apja nyilván azt érezte, hogy, hogy ezt kell döntenie. Akkor most
3: aha.
2: Ezen mit lehet még?
3: Olyat szülőként el tudtok képzelni, hogy kizártok gyereket az örökségből? Tehát eljöhet az a pont, vagy az a pillanat, amikor azt mondod, hogy hát nálad még kicsi a gyerek, itt még egy aranyos cuki tűnni.
2: De már benne van a húzásai azért.
3: Hogy egyszer csak, Júli, te azt mondod, hogy neked már két felnőttkorú gyermeked van, eltelik még 10 év, és akkor a nem tudom, a Milán valamit, valamivel becsapja nálad az ajtót, a kaput, az ablakot, mindent, ég minden, és azt mondod, hogy jó, akkor kérdő, fiam.
2: Refrút hallgat.
0: Na? Abban a pillanatban. Nem, ha
2: Bocskor Gábor ráöngős, ott vannak a plakátok kezével.
0: Ha más életében gondolkodom, akkor azt mondom, hogy igen, vannak menthető szituációk, illetve olyan szituációk, amikor a szülő dönthet úgy. De egyébként, ha a saját gyerekeimet nézem, akkor nem tudom elképzelni azt, hogy tudnának csinálni olyasmit, ami miatt én azt mondom, hogy neked nem jár.
3: De most zárjuk ki, hogy neked ilyen aranycsaládod van.
2: Én láttam olyan családot, az én családom melletti családot, aki, tehát rokonok vagyunk. És akkor ott jött el a pont, amikor a srácnak vette karácsonyra egy mikrót, azt új évkor már nem volt meg. Tehát akkor már eljött az a döntés, hogy így, hogy ez nem biztos, hogy, tehát, hogy akkor ez egy jó döntés neki bármit is adni úgy, hogy a felett rendelkezhessen is, és ott egy kis függőségi szituáció állt fent. Az a része, hogy most én a gyerekemnek, tehát örököl utána sem, az azért kicsit ilyen teljesen illogikus, mert mit csinálok a pénzzel?
3: Ugye?
2: Hát hiszem magammal a túlvilágra.
3: A macskádra hagyod.
2: Hát a macskám addigra már.
3: Jó, akkor egy másik macskára. Akkor egy macska, nem tudom, egy macska alapítványra
2: hagyod. Egy mini lófarmra hagyom.
0: Nem amit csinálok a pénzzel, hanem hogy csak az egyiknek adod.
2: Láttam olyat is, hogy azért zárta ki valakit örökségből, mert a saját gyerekeit, tehát az három unokát most itt ebben esetben lepasszolta a nagyszülőknek, és a nagyszülők felnevelték, és a nagyszülők úgy döntöttek, hogy ebben az esetben akkor örököljenek az unokák helyette. Hát és akkor egy generációt ugrottak vele.
0: Az tök valid.
2: Igen, igen. De tulajdonképpen nincs se történik más, csak annyi történik, hogy kihagyod belőle a gyerekedet.
0: És a bűnöző lesz a gyereked?
2: Hát valószínűleg már bűnöző, mert te nevelted fel a gyerekeit.
3: Ha már ezt átpasszoltál nekünk.
2: Valami történt, igen.
3: Szóval mindegy, akkor mi gyakorlatilag a Reddit népével vagyunk, és azt mondjuk, hogy a gyerekre hivatkozva nem lehet több részt kérni ennek a csávónak.
0: Abszolút.
3: Hogyha közben születik 5 gyereke, akkor majd a kettőért a részt még a húgod elkéri tőled?
0: Vagy és a halálos ágyán.
2: Komolyan, húgod megvadul, lesz egy ilyen 12-14 fős családja, akkor meg majd sajnálhatod.
3: És tényleg a Habsi még nem is halt meg?
0: Van. Persze, hát még életben van. Hát most az a problémája ennek az embernek, hogy az apja még él, és már most tudja, hogy egy-egy arányban fognak örökölni. És hogy ez szerinte igazságtalan, és ezen most kellene változtatni, mert hogy ez igazságtalan. Most még át tudná írni. Úgy Reddit népe velem vagytok, mert hogy ez igazság.
3: De ezek összejárnak még vajon vasárnapi ebédre?
2: Nem tudom, de nem lennék az apja. Az nagyon durva van benne, mert kicsit úgy vagy, nem tudom, hogy apádékkal, vagy anyáddal, vagy tehát a szüleiddel, hogy így az egy nagyon-nagyon sokadlagos dolog, hogy ők valamit érnek így a világban, nem? Tehát, hogy így a kapcsolat, az inkább.
3: Igen, a papa is elmorzsol egy-két üres órát azzal, hogy hozzúrtam el a gyerek nevelését.
2: Hát kíváncsi lennék amúgy, hogy az apja hogy hozta meg ezt a döntést, mert ugye ő nyilván nem írja le, hogy esetleg ő kapott-e otthonról támogatást korábban, de aha. Van három gyerek, én azért arra tennék egy kisebb összeget, ha a papának van pénze, hogy ő hozzájárult ott az első lakásnak a megépüléséhez, vagy valami hasonló. Tehát, hogy...
0: Ja, hogy gondolod, hogy nem csak a hugi kapott, hanem egyébként kapott a tesó.
2: Igen,
0: és... de ez természetes.
2: Igen,
0: hát
2: igen, ez természetes.
0: Hát van három unoka.
2: Igen.
3: Szépen
2: igen.
3: A három gyerek mögé bújik a csávó. Jó, na, megyünk tovább, mert hamarosan 8 óra, és egy nagyon izgalmas vendégünk lesz 8 óra után. Ha ti azt gondoltátok, kedves hallgatók, hogy ebben a műsorban már mindent láttatok és hallottatok, hogyha ha azt gondoljátok, hogy azon a hegymászáson, amiben mi vagyunk már 17 éve, és megpróbáljuk a legnagyobb dolgokat előkeresni nektek, és magunknak már mindent láttatok, akkor tévedtek, mert Fabók Mihály úr érkezik hozzánk, aki azzal tengeti az életét, hogy vizet itat emberekkel. Ő egy vízszomelié.
2: Ti láttatok olyan filmet, amikor a benzint kóstolgatják az emberek? Hogy benzint meg gázolajat.
3: Hogy 95-ös, vagy ki?
2: Láttam egy dokufilmet, és akkor volt egy ilyen piac, ahol itt hozták a mintákat a földjükről, meg az, és akkor itt az szájba vették.
3: És meg kell kóstolni a benyát.
2: És akkor ez, nem azt mondom, hogy gázolaj volt. Talán gázolaj volt, vagy olaj?
3: Kőolaj.
2: Aha, igen,
3: na, és hogy abból mit lehet
2: csinálni. Igen, így érzem.
3: Na hát vizet fogunk kóstolni, megnézzük, hogy mi a világon a legdrágább kiszerelésű egy literes palackozott víz, úgyhogy ezzel jövünk 8 óra után. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
2: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábujjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: King Komfort a plusz klímát telepítéssel. Jövő héten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió 1-en.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudom.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann. Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen! Célba ért!
7: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
8: Képzelt Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
9: Na ne, tényleg?
8: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyorstöltőt.
9: Ez nagyon jól hangzik.
8: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
10: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
11: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
12: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm plusz D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm plusz D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
14: A 2x200 g-os csomagolt Wiesbauer Premium Bécsi Virsli csak 1499 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
15: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu. A digitális toborzási partner.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
17: Gyúrsz? Mi is? Csak mi kolbászt.
18: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnograst, LL Junior, Violex, BSV. És még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25.
17: A Csabai, Csabán az igazi.
19: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Csaba Center mögötti Gyóni Géza utcába, ahol az inverteres Beko előltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
20: Békés Csabai Szakképzési Centrum percek a Rádió 1-en.
2: Érdekel az autók világa, az innovatív technológiák és a jövő járművei? A BSC Kemény Gábor technikumban a helyed.
20: Szereted a motorok és a modern technika világát? Gépjármű mechatronikai vagy alternatív járműhajtási technikusként a jövő elektromos vagy hibrid hajtású autóit építheted és fejlesztheted. Csatlakozz te is és járulj hozzá a fenntartható közlekedéshez.
2: Szerveznél, irányítanál, mindig tudni akarod, mi merre tart? Logisztikai vagy közlekedés üzemvitel ellátó technikusként te gondoskodhatsz arról, hogy minden időben a helyére kerüljön. Te leszel az, aki összeköti a gyártást, a szállítást és a vevőt, itthon vagy akár külföldön.
21: Békés Csabai Szakképzési Centrum, a szakképzés élvonalában.
22: A falevelek már erősen hullanak, de a Plazma Center juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az életajándéka. Nem maradhatsz tehát hála nélkül. Válj te is életmentő plazmaadóvá hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatása tehet szert. A részletekért látogassál a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot!
23: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
24: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
25: Mert

0: megszólalnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Kiválasztották a kedvenc erdei szálláshelyet, van még hely a Békés Csabai bölcsödékben, új szépészeti tanműhelyek Gyulán. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás. A Soproni hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a Voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül. Erről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
3: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
2: Még vannak szabad férőhelyek Békés Csaba 4 városi fenntartású bölcsödéjében, olvasható a Városi Honlapon. A Vlasics sétányon, a Szigligeti utcában, a Pásztor utcában és az Erzsébet lakóparkban működő intézmények bevárják a jelentkezőket. A bölcsödék már 20 hetes kortól fogadják a gyerekeket, általában 3 éves korig. Jól felszerelt csoportszobákat, játszóudvarokat és szakképzett kisgyermeknevelőket biztosítanak. Az étkezés saját főzőkonyháról történik, szükség esetén diétás étrenddel. A jelentkezésről közvetlenül az intézmények vezetőinél lehet érdeklődni. Két új szépészeti tanműhelyet adtak át a Gyulai Szakképzési Centrum Harukkent János iskolájában, írja a beol.hu. Az egyik műhely a kozmetikusok, a másik a kéz- és lábápolók gyakorlati képzését szolgálja. A korszerűen felszerelt helységekben a diákok az iskolán belül sajátíthatják el, és gyakorolhatják a szakmájukhoz szükséges fogásokat. Az intézményben az elmúlt években több hasonló fejlesztés is történt. Korábban fodrásztan műhely, illetve hegesztőműhelyt is kialakítottak. Az új helyiségekkel tovább bővült a gyakorlati oktatás lehetősége a Gyulai Szakképzőiskolában. A felhős napindítás után délután válik majd szakadozottabbá a felhőzet. Számottevő csapadékra nem kell számítani, de egy-egy futózápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Békés Csabán napközben 16 fokig melegszik majd a levegő. Az esti órákban 11, hajnalban pedig 5 fokra számíthatunk.
4: Az időjárás jelentést támogatja a gaboglasz.com. Szélvédő szakértelem 30 éve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestsin BBB! Balá-la-la-la-la! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: 8:45 lesz, néhány perc múlva, jó reggelt, szevasztok, jó reggel. A gyönyörű csajokkal vagyunk továbbra is. Igen, napfény is van a jégen, illetve jég még nincs, egyébként egész normális idő van, viszont az M3-ason a 46-os kilométernél már van egy kis dugó, úgyhogy arra felé tessék vigyázni, írjátok meg nyugodtan a közlekedési információkat. És hát gyerekek, elérkezett az a pillanat, amit én életemben nem gondoltam volna, hogy ennyi vizet meg kell igyak, mert hogy minden más a számomra, ugye, ami folyadék általában fontosabb szokott lenni, de hát most úgy tűnik, hogy az élet magas iskolája.
6: Ez egy beavatkozás felé. Azért vagyok itt, hogy megszeretessük veled azt, tehát a kiszáradás elleni küzdelmet.
5: Azt a folyadékot, ami ugye természetes igénye az embernek. Hát a magas élet csimboraszóján fogunk most járni. mert amikor ugye elindul az ember egy bizonyos úton, és például kóstol borokat, kóstol különböző italokat, akkor ehhez általában szoktunk kérni egy segítséget, akit úgy hívnak, hogy sommelier, elénk tárja a terroárokat, a nyelvgyökön megjelenő rothadó avarízét, a vörösbornál.
6: Az nem alapból ott van, azt kell kiöblegetni.
5: Igen, azt kell fogad kéne mossak, és akkor egyen már beljebb is lennénk. A téli lankákat, a déli lejtőket. Hát figyeljetek, az van, hogyha menő étterembe jártok, és mikor választotok valami ételt, akkor egyszer csak odalép valaki az asztalotokhoz, és azt mondja, hogy ehhez egy nem tudom, egy olvasztott gleccservizet tudnék javasolni, mert van ilyen, hogy víz sommelier.
6: Itt volt az ideje, szerintem.
5: Szerintem
6: a víz sommelier és a törölköző sommelier az, amit nagyon-nagyon-nagyon előtérbe kell helyeznünk a következő évtizedben, mert elhanyagoltuk ezeket a területeket.
5: Igen, és hogy mennyire bolyhos például. Igen. Szóval egy víz sommelier érkezett Fabók Mihály személyében, a stúdióban. Mihály, jó reggelt, szia!
7: Jó reggelt kívánok, én is köszöntök mindenkit.
5: Ilyen felvezetés után kicsit nehéz.
7: Hát, igen, de készültem.
5: Megmondom neked őszintén, igen, hogy én ezt ilyen, hogy is mondjam, a tényleg túltolásának veszem egy picit az életnek, de majd te kiigazítasz bennünket, és elmondod, hogy mi a helyzet. Hát mi is készültünk neked, mi nyomvat szánalmas üvegpoharakat hoztunk a stúdióba, ilyen bögréket, te pedig gyönyörű borospoharakat. Ezt ebből kell inni a vizet?
7: Ebből is lehet inni, így sokkal jobban fogjuk érezni akár az illatát is, mert hoztam olyat, aminek egy kicsit intenzívebb lesz az illata, és itt hát sokkal jobban összegyűjti majd ebben a pohárban.
8: Elég nehezen tudtam értelmezni. Tehát amikor először olvastam, hogy van ilyen, hogy víz szomeli, akkor azt mondtam, hogy gyerekek. Tehát, hogy most már mindent.
5: Mindent el lehet adni.
8: Mindent el lehet adni. Tehát, hogy te hol dolgozol, hol ajánlod a vizet, hol van igény arra, hogy legyen egy víz szomelié.
5: Michelinbe.
7: Szóval én egy kicsit speciális helyzetben vagyok, mert szomeliéként dolgozom már nagyon régóta, és ugyanúgy a vizekkel is foglalkozom, mert azt tudni kell, hogy a szomelié tulajdonképpen egy italmenedzser. Most például az adás után megyek egy előadásra, szomelié kollégákat oktatunk arra, hogy az egyéb italok, és az egyéb italok között most például a víz kiemelt szerepet kap. Mert ha belegondolunk például egy étteremben is, az egyik legnagyobb mennyiségben értékesített ital az a víz. És ha bejönk egy étterembe, és csak annyit mondanak, hogy savas vagy mentes, annyi, az egy kicsit szegényesnek tűnik. Tehát a szommelé ugyanúgy foglalkozik a vízzel, és hozzátartozik a szakmájához.
5: Várjál, te, hogy kezdted a szakmát? Tehát hogy lesz valaki víz szommelié? Először rendes szommelié lesz?
7: Vannak a világ olyan vízszommeliék is, akik csak a vízzel foglalkoznak. Én ugye borszommeliéként kezdtem el a szakmámat, és utána elkezdtem foglalkozni az egyéb italokkal is, és a víz is egy nagyon fontos eleme a gasztronómiának.
5: Mi tört el benned, haver? Hol?
7: Hát úgy, hogy például jöttek törzsvendégek, voltak olyan vendégek, akiknek kedvenc vízük volt. Akkor elkezdtem kóstogatni, tesztelgetni, hogy ez miért ilyen, miért olyan. Tehát itt tulajdonképpen a kultúrát, a termőhelyet is hordozza önmagában a víz. Tehát ez egy különleges esemény, amikor mi vártuk mondjuk a törzsvendégeinket, és a kedvenc vízüket bekészítettük előre. Nagyon örültek neki.
6: De volt ilyen átmenet, hogy mi a bortól eljutott el a vízig, hogy volt, amikor még csak almaleveket kóstoltál, mustot, vagy tehát mi volt maga az a evolúciója?
7: Igen, hát tulajdonképpen, igen. Hát megnézzük a borversenyeket, például ott is nagyon fontos szerepet tölt be a víz, és nem is mindegy, hogy milyen vizet kóstolunk ilyenkor, mert hogyha túlságosan magas az ásványanyag tartalma, akkor befolyásolhatja az íz érzékelésünket. Tehát itt például lágy vizet kell választani ahhoz, hogy tökéletesen tudjunk kóstolni mondjuk 50 féle bort.
8: Tehát a borversenyeken nem csak öblögetsz a vízzel?
7: Hát de akkor sem. Hoztam olyan vizet, amivel ha öblögetnénk egy borversenyen, a második bor után már nem nagyon ismernénk fel a karakterét. Tehát, hogy olyan intenzív vízekkel is találkozhatunk. Tehát vannak olyan vizek, ami nagy mértékben befolyásolnál az ízérzékelésünket, hogyha mondjuk két bor között megkóstolnánk.
8: Tehát, hogyha az ember erre áll, akkor egy idő után meg tudja különböztetni a norvégiai gletszervizet a budapesti csapvíztől, és végigmehetünk ezen az teljes listán. Vannak nagyon jellegzetes ízű vizek.
7: Igen, tulajdonképpen itt arra kell gondolni, hogy az alap ízeket felismerhetjük ugyanúgy a vízkóstolásnál is, az édes, sós, savanyú, keserű ízeket. És ez ugye a gasztronómiának egy fontos eleme, ugyanúgy az ételeknél, a boroknál is ez érzékelhető, és ilyen módon akár még nagyon különleges párosításokat is összeállíthatunk.
5: Tehát lesz majd olyan borvacsora egyszer, ahol nem bort, vagy vízvacsora lesz, ez lesz majd a neve, mert ugye a borvacsoránál most ilyen rendes párosítás van, tehát a séf megálmodja az ételeket, jön a szomelié, mellé rakja a borokat, és akkor mondjuk végigmész 6 ételen. Van már ilyen vízzel is?
7: Abszolút végig lehet menni, mondjuk egy 6 fogásos menüvel is, és különböző vizekkel, tehát így az édes só, savanyú keserű, az ízintenzitás, a szénsavasságnak az intenzitása, tehát például egy vízverseny miről szól, különböző kategóriák vannak ott is. Ugye először kezdjük a szénsavmenteset, ebben is hoztam olyat, ami extrém lágy, tehát nagyon alacsony ásványi tartalomban rendelkezik, ennek van egy karaktere. A pH is meghatározó szerepet tölthet be egy kóstolásnál, és akkor utána a szénsavas vizeknél is ugyanúgy a alacsony, a közepes, a magas intenzitású ásványanyag tartalommal rendelkező vizeket kóstoljuk, ez ugyan a boroknál is, tehát vannak a könnyebbek, az intenzívebbek, és így meg lehet találni a párosítást, de mondjuk akár egy borkóstolón is, amikor mondjuk különböző borokat bemutatok, előtte nagyon érdekessé lehet tenni egy ilyen kóstolót, hogy mondjuk megkóstolunk 4 vizet. És szigorúan vakon szoktam ezt bemutatni, nem mutatom meg az üvegeket sem, mert így sokkal objektíven tudjuk megítélni a minőségét is.
5: Honnan minősíthető tisztességesnek egy étterem? Hányféle vize van?
8: Szénsavas és szénsavmentes. Meg a szóda. Meg a na, szóda. Hát mi a kérdés?
7: Nagyon sok étteremben most már előtérbe került a környezetvédelem, és ez nagyon jó dolog. Tehát például a szűrt vizeknek a hányad az már nagyon sok helyen megtalálható. Tehát az olyan, mint egy házbora. Tehát, hogyha egy nagyon jó minőségű szűrővel megszűrünk, itt is hoztam egy olyan vizet, az egyik porongba egyébként azon, a másikban pedig egy szűretlen csapvíz, amit gyorsan kiszaladtam a konyhába és hoztam, és ezt fogjuk majd most összekóstolni és kitalálni, bár nagyon jó itt a víz szerintem. Szóval van egy alap választék, ami mondjuk a szűrt víz választék. És ez mellett azért vannak olyan éttermek, ahol elég széles vízválasztékkal rendelkeznek, mondjuk 3,5 éve voltam kint Görögországban, ott meghívtak egy ilyen vízszommelié találkozóra, és Spanyolországból jött egy étteremnek a tulajdonos, hogy 150 vízzel dolgozik.
5: Ne, már, hogy mi van az, egy hogy... étterem is 150 féle.
7: De az nyilván egy kicsit sok azért, persze, természetesen, de ha van egy alapválaszték, tehát van egy nagyon jó szűrt vízválaszték, és mellette be tudunk mutatni olyan vizeket, amin keresztül az alapízeket, az ízintenzitást is el tudjuk mesélni, és tudjuk ajánlani a vendégeknek, ami tulajdonképpen egy kicsit a kultúrát, a terroárt is közvetíti, akkor ez nagy élmény tud lenni.
5: Magyarországon mi a csúcs étlapon?
8: A kékes.
5: Köszönöm szépen. Hogy van-e olyan étterem, ahol igen, mondjuk 8-nál több víz van?
7: Van, találtam olyat, sőt, nagyon igényes volt, mert le is volt írva, hogy honnan származik az adott víz, milyen az összetétele, és mondjuk milyen ételekhez ajánlják. Hát az nem sok ilyen van, de...
8: Ez pontosan melyik városban található?
7: Ez nem Budapesten volt egyébként. Ez az étterem, egy nagyon szép kastélynak az étterméről beszélek most. És amikor készültem mondjuk a vizsgára, mert nekem is vizsgázni kellett, külön így vízszomeléként is, megtaláltam ezt az éttermet, tehát ott konkrétan azt hiszem 14 féle vízzel dolgoztak.
8: Csapvíz ehhez képest hol van? Tehát, hogy mondtad, hogy nagyon jó a csapvíz, tehát ez azt jelenti, hogy azért gyakran megkóstolod, gondolom, a csapvizeket
7: igen,
8: is, hogyha
7: igen.
8: Csak az igen, az adrenalin egy kicsit megdobja, de hogy mit gondolsz a magyar csapvizekről?
7: Ugye nagy mértékben befolyásoló tényező lehet az, hogy milyen a hálózatnak a minősége. Mm-hmm. Mondjuk a vízhálózatnak a minősége.
8: Olmos-e a cső, vagy sem például?
7: Hát igen. Vagy hogy van benne pangóvíz, vagy hogy a bekötőrendszernek milyen a minősége, vagy nagyon régi már. Tehát az is meghatározó, nyilván az alapvíz is, de ez mellett ugye feltöltlenítik a vizet. Itt most annyira nem éreztem benne egyébként a klórt, tehát ezzel is ugye lehetővé teszik azt, hogy mi mindenhol biztonságosan fogyaszthatjuk a vizet. De ez olyan, mint a bornál. Tehát minőségben azért még érezhetjük a különbséget, mert ami kezeletlen víz, vagy rá van írva az összetétele, vagy tudjuk, hogy honnan származik, még azt is tudhatjuk, hogy hány éves a víz. De ezt mindjárt elmondom részletesen.
8: A budai hegyekben elmondanám, hogy itt jó, hogy jó a víz, de nálunk Szabolcs vagy a kótai víz megy. És úgy szokott kérdezni, hogy a kótai víz, igen, az, hogy kitöltöd a vizet, és először fehér.
9: Ha nem mondod, igen, leülesz.
5: Mert nektek varázsvizetek van
8: szívem. Igen, és egy pohár tejed van először, és akkor utána pedig megvan, hogy elillanjon, és akkor utána pedig világos lesz. Ez minek köszönhető?
7: Hát ugye itt is a klórozás például, az is meghatározhatja a színét. Egy kis idő után azért ez tisztul. Itt például, hogyha most majd összehasonlítjuk, van az A és a B jelű vízünk, itt összekóstoljuk a kettőt, akkor lehet, hogy majd ki fogjuk találni, hogy melyik a szűrt víz, egy nagyon jó minőségű szűrővel szűrt víz, amit étteremben is használnak. Egy kicsit lágyabbá teszi, a textúráját is egy kicsit sejmesebbé teszi, és ez egy olyan víz, ami nem megosztó, mert hoztam olyan vizet is, ami mondjuk azt mondhatom, hogy nem annyira olcsó kategória, kicsit távolabbra is érkezett üvegben.
5: Na, azt
7: de...
5: kikére, azt tudom mi. A gyerekeim, képzeljétek el, ezt valami hülye influencer elkezdte nyomatni külföldön, és pár évvel ezelőtt, mi nem is tudom már hol, azt hiszem Olaszországban jártunk, és ez a két izé meg volt hűlve érte, hogy venni kell ilyen vizet.
8: Csak ezt hajlandóak inni azóta is.
5: Ez a V betűs, ugye?
7: Igen, de szigorúan úgy szoktam bemutatni, most nem húztam bele ezt a kis zsákba, hogy ugye ne befolyásoljon minket, ezt azért hoztam, mert mondjuk itt most ez a leglágyabb víz az összes közül, amit hoztam, és van egy nagyon érdekes íze, ugye itt beszéltünk az alapízekről, tehát itt inkább a savas és a kicsit fémes lágy ízeket fogjuk érzékelni, és olyan, mint amikor mondjuk én gyerekkoromban megkóstoltam a hólét vagy a jégcsapot, tehát nem véletlenül majd elmondom.
5: Én értem, de egy fél literé 2000 valamennyit fizettem kint.
6: Az komoly.
5: Egy ilyen fél literes, mert ott nekik...
6: És azóta mi az üvegbe ott van?
5: Semmi, ott áll a polcon, tudod, mert egyébként nekik az üveg volt érdekes.
8: Az előbb mondtad, hogy volt neked vizsgád. Egy ilyen szomelié vizsga, az mennyiben más, mint mondjuk egy borszomelié vizsga? Tehát hogy néz ki a felépítése?
7: Nagyon sok olyan tananyag volt, hoztam is egy könyvet, majd erről is beszélek, ami a gasztronómiához tartozik, valamint a különböző kategóriájú vizeknek, a különböző márkájú vizeknek az ismerete, az összetétele, amikor megkóstoljuk, milyen ízhatást érzünk, milyen ételekhez tudjuk ajánlani. Szóval nagyon sok ilyen, vagy például készítettem különböző vizekből kávét vagy teát, és hogy az is mennyire meghatározza a végeredményt és a minőségét, a karakterét az ilyen italoknak.
5: Igen, mikor a kávének kifejezetten elmondják, hogy ott az tényleg nem mindegy, hogy milyen vizet használsz.
7: Nagyon fontos, egy te a kóstolónál is például egy hölgyel részt vettem, én vízkóstolót szerveztem, egy te a kóstolót, és közben ugye a különböző vizeket is használtuk hozzá, és ott is egyértelműen kiderült, hogy melyik volt a legjobb víz hozzá.
5: Évjáratos a víz, mint a bor?
7: Igen, amiről előbb is említést tettem, az évjárat, ugye a víz az egy őselem a földön, de úgy számoljuk ki, hogy például van itt egy ilyen víz, ez a Kelemen havasokból származik egyébként, ez 14 éves.
5: Anyukám mindig ezzel itatom, Kelemen havasok, és 14.
7: Ez 14 éves, ez azt jelenti, hogy ugye lehullott hó vagy eső formájában, és 14 évig szűrődött, mire elérkezett a forráshoz, ugye a gravitáció révén valahol megtalálta azt a helyet, ahol ugye felbukkan, és ez gyakorlatilag 14 év alatt tette meg ezt az utat.
8: Az sok vagy kevés?
7: Van olyan víz Magyarországon, ami 17.400 éves, hivatalosan, ilyen stabil izotopos vizsgálattal mérték, és annyit mondtak csak, hogy hát 800 évet tévedhetnek körülbelül, tehát ez jégkorszaki víznek számít. De
8: annyira mélyen van, annyira nehéz.
7: Igen, az speciál az 452 méter mélyen van. De hoztam olyan vizet, ami több mint 1200 méter mélyről származik, tehát ott már az illatával is.
8: Kit poshat?
7: Hát, kéköves menkő.
8: Igen, kénes?
7: Igen, egy picit az, de az abszolút felismerhető. Majd megkérdezem, hogy azt ti mihez használnátok szívesen.
6: De van veszélyes víz amúgy, ami tudom én ásványvizek számít, de mondjuk ha túl sokat iszunk belőle, akkor bajba
7: egyébként a víznél is elmondható az, hogy ha túl sokat iszunk, az sem egészséges.
6: Nem, mert felborulnak az elektronitok a
7: szervezetünkben. Így van, de... akár a vérnyomásunk is megemelkedhet. Tehát,
6: na, bokkinek egy decibel, amit a vérnyomások felnek.
5: Rendbe tudna hozni.
6: Igen.
8: De érződik a 17 ezer év azon nem, a vízen, amit nem?
7: Nem, csak különlegesen tiszta. Például nézik a nitrit vagy a nitrát tartalmát, hogy mennyire alacsony. Az ilyen érintetlen vizeknek szinte nulla. Tehát ezzel is meghatározzák, hogy mondjuk egy adott víz mennyire tiszta.
8: Mi most a legdrágább víz a piacon?
5: Ezt akartam mondani. Igen, is, ezt gondoltam, ezt a kérdést megkapom.
7: Most néztem, egy olyan kereskedésnél láttam, több mint 150 féle vizet forgalmaznak. Én is szoktam velük egyébként dolgozni. 98.900 forint egy palack. Ez Patagóniából származik, egy gletszervíz. Olyan helyről, ahol nemhogy lakott terület, még utak sincsenek nagyon, de sikerült nekik lepalackozni egy ilyen speciális mobil palackozóval.
5: Ez most nem mondod, hogy valaki megveszi ki. Tehát elmész az étterembe, 6004 a rántott hús, érted? Kicsit, eszel egy ízét, egy gulyáslevest, jó, 3, és a víz 98.000. Nem áll.
7: Itt a történet. Természetesen, hogy honnan származik. Valaki ebből egy ilyen kis vízkóstolót, egy kis vízkóstolót szervezett is, és lehetett látni, hogy teljesen lehúzták ezt a vizet, mert ugye ennek nagyon alacsony az ásványanyag tartalma, természetesen nagyon alacsony, nagyon lágy, és van egy jellegzetes íze, amihez vagy hozzászoktunk, vagy nem. Mert
6: a patagóniai vizeletből készülünk.
5: A patagóniaiak szeretik.
7: Igen. Szóval hozzászoktunk valamilyen vízhez. Én például szereztem olyan vízkóstolót is, ahol az egyik kóstoló folyamatosan neki a csapvíz volt a legjobb. Utána a végén azért rájött, hogy annál is van azért jobb, meg finomabb, csak ő ahhoz szokott hozzá. Szóval itt is ez olyan, mint a boroknál, vagy a pezsgőnél is. Lehet, hogy most be tudnék olyan pezsgőt mutatni, ami 100 000 forintba kerül, de nem biztos, hogy mindenkinek az is lenne jobban, hanem mondjuk egy 6 000 forintos.
8: Ezek a prémium vizek, ezek meg tudnak úgy romlani, hogy akár például, tehát hogy van az, hogy dugóíz például egy bor. Tehát, hogy
7: találkoztam mi? Egyébként.
8: Ah, igen, hát mert hogy meg, igen, hogy a parafa dugónak ugye tök nagy a jelentősége, hogy milyen dugó van benne, egyébként, hogy a vizet is meg tudja mérgezni
7: egyébként
8: valami.
7: Találkoztam olyannal, hogy üveges volt, és ugye volt benne egy ilyen kis gumigyűrű, valószínűleg melegen tárolták, nem egy évig, hanem több évig, és lehetett érezni az ízében, tehát egy elég nagy mennyiséget ki kellett dobni.
8: Ó, képzeld el, amikor a 98-es elmérkezi.
7: De hivatalosan megőrzi a minőségét, de rá van írva, azt hiszem, hogy 2-3 évnél tovább nem.
6: De például ez nem zavaró, hogy műanyag palacban van a víz? Hogy ez nem, tehát hogy maga a palack, hogy az mennyire oldódik ki, nem oldódik ki. Hát, lehetett hallani ilyen pletykákat, azt mondta Sherry Crow azt mondta, hogy neki azért lett merrákja, mert olyan vizet ivott, amit a kocsiban tartott műanyag palackban, ilyen simább, tehát ez simásan vizes üveg, és hogy ezt ugye ment szörfözni, és akkor végzett, és akkor megitta, és akkor emiatt így lett ez a betegsége. Aha. Hogy ti, akik ugye nagyon figyelnek az ízekre, meg úgy mindenre, hogy nektek ez, hogy egy víz üvegben van, vagy műanyagban, az számít?
7: Mondjuk egy étteremben, hogyha műanyag palacba szolgálunk fel egy vizet, azért az nem annyira elegáns, igen. A másik az, hogy ugye különböző minőségi műanyagok vannak, és hallottam már azt is, hogy ami belekerül víz, már sajnos abban is benne van a mikroműanyag, tehát nem is a palacból bomlik bele, hanem már eleve a vízben benne van. Tehát ezért nem mindegy, hogy honnan származik az adott víz, eredetben tiszta, vagy még kezelni kell, tisztítani kell, ott a minőségben ott van nagy különbség.
5: Na hát akkor meghallgatjuk a híreket, és jövünk vissza, és teszt alá vetjük saját magunkat is. Jó, akkor két vizet megnézzük. Itt óriási dorbézolás lesz, gyerekek.
8: Én kocsival vagyok.
5: A legdrágábbból, még egy pohárral. És akkor utána hoztunk mi is neked vizet, úgyhogy jó, kösd fel a gatyát, mert évjáratot akarunk hallani, és hogy melyik benzinkúton vettem. Még azt is. Jó, Fabuk Mihállyal folytatjuk víz szomeliével a hírek után.
0: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Hunyavel szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
14: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
13: Mondtam.
14: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
13: Fresh Body sosem hibázik.
14: Akkor veszünk mi is egyet?
13: Ugye, tehát még egyet?
14: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
15: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
16: Renault.
17: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
16: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
18: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
19: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
20: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
21: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
22: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
23: Gyúrsz? Mi is? Csak mi kolbászt.
24: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnograsz, LL Junior, Biolex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25. A Csabai, Csabán az igazi.
25: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
26: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
27: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
26: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
27: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
26: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
28: Ma is 17 órakor a lemezjátékok.

0: kiállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek. Mixben. Rádió 1 Live Mix. Minden hétköznap délután 5-kor. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük! Köszönjük! Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Döntse el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Ma van a kézmosás világnapja, a szemét problémák a szelektív gyűjtőhelyeken, kevesebb kékvércsa a Dél-Alföldön. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Ma van a kézmosás világnapja, az egészségünk megőrzéséhez fontos az alapos, szappanos kézmosás. Ez legalább 20 másodpercig tart és a teljes kézfejet érinti. A megfelelő kézhigiénével számos betegséget megelőzhetünk, mondta rádiónknak Szeberényi Katalin, az NNGK közegészségügyi és járványügyi felügyelője.
3: A kezünk egy közvetítő szerepet játszik lényegében a fertőzések terjesztésében, és egy ilyen nagyon egyszerű művelettel, mint a kézmosás, ezt a fertőzési láncot meg tudjuk szakítani. A WHO 2025-ben megjelentette kiadványában külön tanulmányban igazolta azt, hogy ez számszerűsítve hogyan is mérhető. Az ilyen hányás hasmenéses megbetegedések tekintetében akár az előfordulási gyakoriság 30%-kal csökkenthető, míg a felső légúti megbetegedések szerepében 17%-kal.
2: Újra felhalmozódott a szemét több Békés Csabai szelektív hulladékgyűjtő helyen, miután a korábbi konténereket nagy gurulós kukákra cserélték, írja a beol.hu. A kazinci lakótelepen például megteltek a kukák, környezetük szemetes, az üveggyűjtőbe pedig más hulladékot is dobáltak. Korábban a Vécsei, a Petőfi és a Pátkai utcai gyűjtőhelyekről is nagy mennyiségű szemetet kellett elszállítani. A városvezetés már döntött a Kórház utcai szelektív gyűjtőhely megszüntetéséről, két másik helyszín kihasználtságát pedig megvizsgálják. Jóval kevesebb kék vércse éjszakázott idén ősszel a délalföldi pusztákon, mint a korábbi években, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. A Kígyósi pusztán korábban 60-70 madarat is számoltak, idén 10-nél kevesebbet. A dévabányai ecsegi pusztákon az ezret is meghaladta már a számuk, most legfeljebb 680 példányt figyeltek meg. Kardoskúton a korábbi 700 helyett mindössze 202 volt az idei legnagyobb létszám. A szakemberek szerint a visszaesés hátterében valószínűleg a szárazság áll. A kiszáradt pusztákon ugyanis kevesebb a rovar és a kisemlős, amelyek a madarak fő táplálékai. A kékvércsék ősszel Afrika felé vonulnak, ahol a telet töltik. Az időjárásról. A felhős napindítás után délután válik majd szakadozottabbá a felhőzet, számottevő csapadékra nem kell számítani, de egy-egy futózápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Békés Csabán napközben 16 fokig melegszik majd a levegő.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Magidi Design, az egyedi otthonkivitelezés szakértője. www.magiditapeta.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Puci Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Fél kilenc múlt, itt vagyunk, megint már most látszik a csodálatos jó idő, nem lesz túl meleg, de azért lehet minek örülni, kis napsütés meg egyebek.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Mi pedig már is folytatjuk, ugye az előző fél órában hát megpróbáltuk megfejteni, hogy mi kerül egy palackásanyvízben 98 ezer forintba, hangsúlyozom még egyszer, meg persze azért vannak olcsóbb tételek is, Fabuk Mihály vízszomelié a vendégünk továbbra is. Köszönjük szépen, hogy ennyi mindent hoztál nekünk, és akkor kezdjük el a kóstolást, mert van mindenki előtt két pohár valamiféle vízzel. Mire kell figyeljek?
3: Szóval itt az első lépés, ugyanúgy, mint a borkóstolásnál, lesz a víz, ahol az illatát jobban fogjuk érzékelni. Intenzívebben.
4: Rázzam meg, mint a bort.
1: Ugyanígy meg kell tekergetni?
3: Nem kell.
1: Nem kell tekergetni.
3: Szükség arra.
4: De ez annyi,
3: hogy ugyanúgy, mint a borkóstolásnál, megkóstoljuk, van az első benyomásunk, egyből ennyi.
4: Ez csak az víz az állam. Az enyémben úszik valami.
3: Nem, először kóstoljuk meg mind a kettőt, és utána azaz, ahogy a Feri csinálja,
4: tehát
3: ha egy kicsit szűrcsögetünk egy 5-10 másodpercig, akkor a víznek a karakterét intenzívebben fogjuk érezni.
4: Ja,
3: hát, így van.
4: Vagy csak tartogassam egy picit a számba,
3: és kell majd találnunk, hogy melyik a csapvíz, és melyik a szűrt hálózati víz.
1: Ez a csap.
3: Hát
1: még meg se
3: kóstoltak. Meg az át, és kóstoljuk meg a B-t is.
1: Új, őrült izgalmak vannak bennem, gyerekek, hogy kétféle vizet iszom ma reggel.
4: Örülök, hogy a bám ezt nem élhette meg, mert...
1: Én is mást ittam még tegnap este. Na nézzük.
4: Hát őszintén szóval nekem már nincs különbség.
3: Ez
4: nem lehet, hogy beugratás.
1: Tök más.
3: Picit más. Egy picit más, de ahogy mondtam, szerintem
4: a B a csapvíz,
3: elég jó itt a víz.
4: És az A a szűrt víz szerint.
1: Nem, az A a csapvíz, és B a szűrt víz, így valamelyikünknek legalább igaza lesz.
3: Igen. Jó. Akkor itt eldöntjük a kérdést.
1: Juli, mit mondasz?
4: Szerintem az A a szűrt víz, a B a csapvíz.
1: Na?
3: Igen.
4: Nem, igen,
3: úgyhogy eldöntöttük 2-1 arányban, nyertetek.
1: Jó, de azért, mert ők ketten
4: mondták.
3: Én nem mondhattam meg, hogy tudtam. Szóval itt is ugye, ahogy a Feri is csinálta, nagyon jól, szűrcsögetni kell egy picit. Ugyanúgy, ahogy a borkóstolásnál, ugye ott intenzívebb ízekkel és illatokkal találkozunk természetesen. A víznél visszafogottabb, de hogyha ezt egy 10 másodpercig így csináljuk, akkor azért intenzívebb lesz a karakter.
4: A lágyvíz az attól lágyvíz, hogy kevesebbet volt a földben, tehát kevesebb ásványi anyag oldódott ki belőle. Tehát, hogy kevésbé markáns az íze.
3: Nagyon sok minden emlik, hogy milyen kőzeten keresztül szűrődött meg, hogy vagy például hány fokos volt az a víz, ami akár több ezer évig is ott várakozott. Amíg
4: na, egészséget megkérdezett.
3: Egészséget
4: megkérdezett.
3: Szóval a kőzet, a hőmérséklet, nagyon sok minden meghatározó lehet ilyenkor. Az a víz, amit majd fogunk kóstolni, az közel 2000 mg per liter az ásványi tartalma. Kóstolunk olyat is, amiben csak 40 van.
4: A 2000 mg az sok.
1: Hát az sok. A 40
3: képest. De világrekorderek vagyunk egyébként, mert például Görögországban kivittem egy olyan vizet, amiben 30200 mg. Ez a Glauber sós gyógyvíz kategória, és amikor megkóstolták, hát mindenki csodálkozott, hogy létezik ilyen. Mondtam, hogy tengerpartunk nincs, tengervízünk nincsen.
1: De a maradék azért, az itt maradt.
3: Azért az itt maradt, igen. Igen, az abszolút az, hogyha valaki megkóstolta már a tengervizet, az nagyon hasonló. És hát ugye azt nem azért fogyasszuk, mert szomjasak vagyunk, attól még szomjasabbak leszünk. Tehát amikor azt mondjuk, hogy jó víz, arra is kell gondolni, hogy mihez válasszuk. Szomjasak vagyunk, szomjoltásra, egészségügyi problémára, vagy különböző ételekhez, vagy különböző borokhoz, és így már nagyon jól le tudjuk szűkíteni a kört, azon belül a minőséget is.
4: De van olyan ember, aki mondjuk egy, tegyük fel, egy átkalandozott éjszaka után hazamész, lefekszel aludni, felébredsz reggel, ugye teljesen ki vagy szolgáltatva a természetnek, tudod, hogy most hidratálnod kell, és akkor megállsz egy pillanat, és azt mondod, na!
1: Akkor állj, mi lenne a legjobb?
4: Csak lágy. Mi a szükségem? Savakra? Ásványanyagokra? Vagy egyszerűen csak így van, mert... Tehát, hogy,
5: vagy csak adj inni.
4: Igen. Tehát, hogy mi az a pont az ember életében, amikor eljön az, hogy azt mondja, hogy most akkor már erre is nagyon oda akarok figyelni.
3: Hát itt mondjuk, ha ezt a két vizet megkóstoltuk, itt szerintem mind a kettő alkalmas lehet rá. Hogyha nagyon intenzív, vagy ugye szénsós vizet kóstolnánk, az nem biztos, hogy annyira megfelelő lenne ebben az esetben. Tehát inkább a lágy vagy a közepesen magas ásványanyag tartalmú víz, ami jó, ami frissítő, és megfelelő karakterrel rendelkezik. Tehát szerintem én ezt választanám biztosan, nem egy szénsavasat, aminek magasabb az ásványanyag tartalma, mert itt is fogunk kóstolni majd egy olyat.
4: És most, bocsáss meg, hogy amikor mondjuk megesz egy tápörköltett nokedlivel, és...
1: Na, azt mit kíván? Amit
4: egy normális ember szétcsapatna egy light kólával, vagy...
5: Igen. Light-tal, viccet.
4: És hogy akkor ezt mondjuk vízzel hogy oldod meg? Igen.
3: Nagyon jó a kérdés. Erre is mindig szoktam utalni. Például ez a víz, ez tökéletes lenne hozzá, mert amikor ezt hozzákóstolnánk, akkor éreznénk, hogy valami van a szánkban, mert a víznek van karaktere, nem veszik el mellette, mint egy nagyon könnyű lágyvíz esetében, és egy kicsit könnyebbé is teszi ezeket a kicsit zsírosabb, akár fűszeresebb ételeket. Tehát ott már a magasabb ásványanyag tartalmú szénsavas víz sokkal hatékonyabb.
4: És egy sushihoz, mondjuk, ami ugye teljesen zsírtalan, és gyakorlatilag egy darab hal, ami a vízből lett kivéve.
3: Tengergyümölcsehez

0: ásványvíz, tehát hogy az, amiben már benne van, az 50 forintos betéti díj, és egyébként 80 forintba kerül az ásványvíz maga, az egy minőség, vagy tehát meg lehet határozni, hogy egyébként honnantól indul az, hogy az már tényleg jó minőségű ásványvíz, vagy honnantól kezdve jó víz, tehát hogy ha felnézek a polcra, akkor mi az, ami alá nem menjek? Van egy összeghatár, ami alatt már csak gagyi van.
1: Ugye egyértelmű, hogy a tisztasága az minden esetben megfelelőnek kell lenni. Tehát ezt ellenőrzik, és fel van írva az ásványanyag tartalma. Nem kizárólag mindig az a lényeg, hogy mennyibe kerül, hanem hogy a mi ízlésünk hogy alakul. Tehát lehet, hogy az olcsóbb kategóriájú víz, ami azért még jó minőségű, lehet, hogy az nekünk jobban ízlik, és semmi probléma nincs a minőségével.
0: Vasalóvíz.
2: Na hát kérlek szépen, nálunk csak olcsóbb kategóriájú víz van, mert nem engedhetjük meg magunknak ugye a drágát. Én hoztam itt most neked kettőt, és Eszternél is van kettő.
0: Bizony, teszt a lelke?
2: Teszt a lelke először víz.
3: Is, igen, derüljön ki, hogy amúgy egy igazi szakembere vagy, csak itt összeszedtük az utcát.
0: A világ.
2: Igen,
0: csak óriási kapuzsálat. Hallod?
1: De azért még hoztam nektek egy pár vizet, majd ezt meg
2: kóstoljuk.
1: De ezen túl leszek szerintem, remélem.
3: Először téged bennek, és te bántasz minket.
2: Jó.
1: Két különböző víz?
2: Ez két különböző víz, mind a kettő palackozott, csak és kizárólag műanyag palackban palackozott ásványvíz. A víz, B víz. Ha megmondod, hogy milyenek, akkor nem tudom,
0: várjál,
2: akkor fizetünk.
1: Nem figyeltem, én tudom, figyeltem, ez a B víz.
2: Az az A. Nézd meg őt.
3: Hallod a kis poszátákat a szájába?
1: Nagyon jó a hőmérséklete.
2: Hát persze, direkt neked.
1: Nagyon fontos. Ha túlságosan hideg, akkor megkóstoljuk, és a hideg érzet az előtérbe kerül. Mm. Nem érezzük annyira a víznek a karakterit. Például nagyon sok étteremben túlságosan lehűtik a vizet. Az is egy aranyszabály, hogy a bornál ne legyen nagyon hidegebb, mert hogyha hozzákóstoljuk például a bort is, akkor is előtérbe kerül a víznek.
0: Vagy. Az agyfagyás.
1: Ezt nem figyelünk néha oda rá, de egyébként ez tényleg így működik.
2: Illatol, megkóstolja, öblöget, nyelvgyökre vesz, orrán folyik.
3: Ez biztos még a mostani téma.
1: Na, mit mondod? Azt hiszem, itt is be akartok engem csapni.
2: Nem, kicsit, nem akarlak. Nem? Tényleg nem. Ez, majd Eszter fog, én nem vagyok ilyen.
3: Én hoztam a durrá dolgokat.
2: Rendes gyerek vagyok.
3: Az egyik a lányom uzsonnás dobozából.
2: Igen, és ott van három.
1: Nekem az ávíz az jobban ízlik.
2: Igen.
1: Nekem egy kicsit lágyabbnak tűnik.
2: Aha.
3: De mindig kell egy referencia víz, hogy magába is tudsz kóstolni.
1: Magába is, bár itt van egy kis hivatalosan köpőedénynek hívjuk. Ugye ezt felkészítettem ide.
0: Majd a vizet is ki kell köpni.
1: Hát, hogyha nagyon sokat kóstolunk, az azért akkor,
2: igen,
1: azért, akkor azért már igen, mert voltam olyan versenyen, ahol teszteltünk különböző italokat, csak bort nem, és nagyon sok egyéb ital is volt, és közötte víz, tehát 20-30
2: víz. Na jó, ne kamuzzunk, ne menjünk félre, az én vizeimet tessék. Ha fölismered, tehát meg tudod.
1: Igazából itt az a lényeg, hogy azt ismerjük fel, hogy a minőség, tehát hogy tiszta, vagy esetleg mellékíze van. A különbség szerintem érezhető egy picit, de nincs
2: ha
1: olyan
2: mondok
1: nagy...
2: két márkát, akkor megmondod, hogy melyik?
1: Szóval, hogyha nagyon hasonló például az ásványanyag tartalom a két márka között, mert itt azért nem érzek akkor a különbséget, de mondjad nyugodtan.
2: Az egyik az Jana, a másik pedig a Voslauer nevezetű víz. Melyik szerinted? Mm-hmm.
1: Akkor szerintem az első az A, a Jana.
2: És igen, egyébként igen.
1: A Voslauernek egy kicsit...
2: az egy kicsit, hát meg jó, a beltaláltat.
0: Nem tudod, így azon
1: ugye a Janának egy kicsit alacsonyabb az ásványanyag tartalom, egy kicsit lágyabb. A Voslauernek egy kicsit magasabb, tehát karakteresebb. Viszont van, aki nem annyira szereti, van olyan víz, aminek akár 1000 mg fölött van az ásványanyag tartalma,
2: és az már
1: sósabb ízhatás, nem annyira szomjoltó. Vannak ilyen vizek is, ami régen nagyon népszerű volt, és most már megfigyelhető, hogy ezeket nem annyira szívesen fogyasztják.
3: Képzeld el, hogy a Janának szerintem van amúgy szenzorosan is egy pozitív tulajdonsága, hogy én jobban szeretek inni a Janás üvegből, mert vastagabb a szája, hogy valahogy könnyebb, tehát nem horpad be az üveg, hogy tehát egyszerűen jobb az ívás élmény. És ez egy tök érdekes dolog, hogy nyilván nem erre találták ki a nagy kételes palackokat, hogy belőle így áll, de hát nyilván ezt csináljuk. De hogy ez sokat szerintem hozzád az élményhez. Az, hogy milyen fogása a palacknak, hogy könnyű a maga a palack, tehát hogy ilyen nagyon vékony. Ezek mind számítanak.
1: Igen.
2: Van képzés egyébként? Tehát, hogyha valaki vízszomelié akar lenni, akkor beiratkozhat a vízszomelié iskolába?
1: Hivatalosan tudtommal a világon két ilyen hely van. Az egyik az ugye Los Angelesben van, Martinez és Michael Massa szervezte, még 2018-ban indult. Én azt végeztem el, és Németországban is van egy hely, ahol hivatalos vízszomelié képzés történik.
2: Minden
0: online képzés indulok, vagy ki kell menni ehhez?
3: Elindulnak.
1: Én a COVID idején online tudtam elvégezni. Elég hosszú ideig.

0: nézzük meg.
1: Nagyon sok vizet kellett kóstolni, viszont akkor arra kérlek benneteket, hogy akkor ember.
2: Nem, mi kérünk téged arra.
3: Igen. Ezt az igazságpoharát adod az
1: úrnak. Na, ezt is meg kell.
3: Igen, ezt is.
0: Fenékig.
3: Igen.
0: Ezt a WC tartájából.
2: A WC tartája még nincs baj, abban tiszta víz van.
3: Ez egy klasszikus, amit most kóstolsz. Kíváncsi vagyok, hogy felismered-e.
1: Szalvusz talán.
3: Ez így van. Egy olyan
2: jó, de a szalvusz mindenki felismeri.
3: Jó, ez volt a referencia kóstolás először is, hogy kicsit a savat rendezzük.
1: Hát igen, itt a sós iszhatás az nagyon, nagyon intenzív, de például ezt egy desszerthez el tudnám képzelni, mert az édes és a sós kontrasztot alkot, és ez egy klasszikus párosítási lehetőség. Víz esetében én már szereztem ilyet tévében is, csokoládé vízkóstoló. Ugye a csokoládé nagyon intenzív. És első körben ez nagyon furának tűnt, hogy én tudok
2: ez másodikban is,
1: de működött. Volt egy fanyar, volt egy savas ízhatású csokoládé gyümölcsökkel, liofilizált gyümölcsökkel, és volt egy édes fehér csokoládé, és a végén egy ilyen sós ízhatású vízzel.
3: Nagyon jó volt.
0: Tehát lehet így is.
2: Ez a másik, az első,
3: ez a házbora, amit most kóstolni fogsz, és kíváncsi vagyok, hogy felismered, hogy mit tettem ezért az ízvilágért.
2: De mert átfolyattad magadon, vagy mi?
1: Ez történt? Meg lehet, hogy a szűrt víz.
3: Ez egy olyan szűrt víz, amit egy Svédországban rendeltem, közöd el, mentem magát a szűrőt, és...
1: Lehet érezni, hogy kivettem. Hogy...
3: Igen, hogy egy speciális szűrőtechnikával kell, tehát üvegből van az, maga a szűrő és fémből, és nekem kell berakni az ásványanyagot egy ilyen papírzacskóból középre ebbe a szűrő részbe, és azon folyik át a víz.
1: De egyébként érezni, hogy... Pláne, hogyha nagyon intenzíven megszűrjük a vizet, kivesszük bele az összes ásványanyagot, kicsit megnyúzzuk, egy jellegzetes kicsit ilyen fanyar ízhatás is jelentkezik. Egyébként az ásványanyaggal kapcsolatban talán csak
3: annyit... Ebben van magnézium, egy csomó ásványanyag, csak mondom.
2: De azt pluszban beleteszi?
3: Igen,
1: jellegzetes ízt neki. De mondjuk arra is vigyázni kell, hogyha fogyasztunk huzamosabb ideig egyfajta vizet, ne legyen túlságosan magas az ásványanyag tartalma, mert ugye az szervetlen, és nem biztos, hogy az
3: hát annyi, hogy kicsit kristályos szokott lenni a vizeletem, de...
2: és kopog. Na, főúr, valami nagyon durvát kérünk ide a végére.
1: Akkor igen, ebbe, és akkor most kóstolunk két vizet, két olyan vizet,
0: ami... Vizzel kiöblíteni a vizes poharat?
3: Nem tudom, úgy érzem, hogy meg akarok alázni.
2: Keveset, mert ez nekem mindig megárt.
1: Nem, egy vízkóstolón például nagyon fontos, hogy ez egy olyan alapíz, amin be tudjuk mutatni azt, hogy amikor egy nagyon lágy vizet kóstolunk, egyébként enyhén savos a pH-ja, hogy az mennyire különleges. Egyébként ez megosztó egy picit. Tehát azt mondtam, hogy nem biztos, hogy az a legjobb nekünk, ami a legdrágább. Abszolút nem így van ez. Van, aki szereti, van, aki nem annyira.
2: Ez tényleg nem jó.
0: Kicsit olyan, mint a vasalóvíz.
3: Jean, hozzá egy a múltkoriból.
0: Hogy vagy mostanában, Eszter?
3: Nem tudom, az ásványanyagok tönkretették az életemet.
2: Nagy beszélgetésekhez nem ezt választanám.
0: Hogy vagy a biznisz?
1: Jó, és mert akkor... hogy a vasalóvíznek pontosan az a lényege, hogy abban lágy. Nagyon-nagyon lágy legyen. Igen, de ez természetesen lágy.
2: Én is kérek,
1: ja, igen.
2: Hát nézd már. Ihagy a jóból.
0: És mi a második?
2: Jó, elég, mert megőrülök, tudod.
3: De van etikett például ilyenkor? Én már szemébe kell nézni, amikor kocintunk a vízzel.
2: És bele kell csókolni a nyakamba.
0: Kezd a fejembe szállni.
3: Olyan híg a vérem most, srácok.
1: Az elsőnél szűrcsöltetek egy picit? Mert 5 másodperc után már nagyon intenzíven be lehet érezni. Ugye ez a kicsit fanyar, fémes és enyhén savas ízhatás, de nagyon tiszta, nagyon lágy. Itt pedig érdekes, hogy itt...
2: Na itt mit kéne érezni?
1: Itt mit éreztek? Itt akkor most mondjátok, hogy mit éreztek.
3: Hiányzik ebből egy plusz tablet.
1: Na igen, hogy semmit nem érzünk a világon, az azt jelenti, hogy akkor az ízlik tulajdonképpen, mert hogyha valamit nagyon intenzíven éreznénk benne, vagy mellékiszt, akkor az lehet, hogy pont negatív lenne. De ugye Feri, ahogy mondta, hogy nem érzünk benne semmit. Tehát ez egy olyan víz, amit...
3: Száraznak érződik ez a víz, a B.
2: De kezdek,
1: kérlek, száraznak. Milyen a textúrája?
3: Van valami sava, amit...
1: Kicsit ilyen olajosabb, nedves. Lágyabb, sejmesebb a textúrája. Nem véletlen, a pH-ja enyhén lugos egyébként. És,
3: azért érzem savasnak.
1: Tehát ez egy olyan víz, amit általában, amikor ezt bemutatom, ez mindenkinek nagyon ízlik, de csak szigorúan utána mondom meg, hogy mit iszunk, nem előre, mert hogyha látjuk a palackokat, az azért befolyásolja az értékítéletünket is egy picit.
0: Milyen lankákról jött ez a víz?
1: Vagy ez Erdélyből, Kelemen havasok. Ez egy 14 éves víz, ahogy említettem, ez speciál egy olyan helyről származik, hatalmas nagy fenyőerdők veszik körbe a forrást. A tulajdonos, amikor beszéltem, kérdeztem tőle, hogy pontosan hol a forrás, azt mondta, hogy nem mondja meg, menjek el és nézem meg.
2: De bekötött szemmel vitt el a forrásig?
1: Nem, még nem mentem el.
3: Még nem mentem el, de
1: nagyon szép helyen van. Ez egy nagyon híres, már a világon is nagyon ismerté vált ez a víz. És amikor így megkóstoljuk, van egy ilyen jellegzetes, kicsit sejmes, kicsit lágyabb ízhatás, és mellette szintén nagyon alacsony az ásványanyag tartalma, természetesen nagyon alacsony, ez egy természetes forrásvíz, és kezeletlen teljesen.
2: Aha, itt a végén azért azt mondd már el, hogy mennyit dorbézoltunk el a mai mulatságban. Tehát, hogy nagy összegek röpködtek, érted, kibírtuk volna fizetni, vagy...
1: Ez speciál nem kerül 98 ezer forintba, ez a töredéke, ez körülbelül 1000 forint, ez a palack.
2: És mégis ugye kiváló minőségű,
1: igen,
2: jó
1: és
2: minőségű
1: ez egyébként összehasonlítottam, tehát műanyagpalackban is ugye forgalmazzák, nem sok helyen, de amiről még beszéltünk, és az érdekes, hogy amikor bemegyek egy étterembe, és ugye mondtad, hogy bemész egy benzinkúthoz, és akkor látod azokat a vizeket, szerencsés helyzetben egy étteremben egy kicsit különlegesebb választékkal találkozunk. Tehát ez is meghatározhatja mondjuk az étteremnek a színvonalát, hogy nem ugyanazt a vizet találjuk ott, amit mindenhol, aha, hanem valamiért különleges, és meg is mondják, hogy mondjuk honnan származik, milyen ételhez. Szóval ezt azért érdekesebbé lehet tenni, és egy gasztronómiai élményt tudunk ezáltal nyújtani.
2: Még nem érzem az őrjöngő tömegek jelenlétét a magyar éttermek előtt, de lehet, hogy erre is sor kerül. Majd Fabók Mihály vízszomelié volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy egy kicsit így beletekinthettünk ebbe a számomra egyelőre még érthetetlen, de biztos nagyon fontos és hiánypótló szakmába. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy jöttél.
1: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Mindjárt 9 óra, mi pedig jövünk vissza a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? Hányadik lett Taylor Swift? És hol áll a listán David Guetta? Minden kiderül a pénteken délelőtt 10-kor induló

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Nyerjetek kis busz gyermekeitek iskolájának a Regnum termékekkel! Vásároljatok október 15-e és november 18-a között alkalmanként legalább 3 darab Regnum kölyök terméket vagy Regnum húskészítményt, gyűjtsétek a blokkokat, és nyerjetek egy Peugeot Traveller kis buszt 1 millió forint értékű OMV üzemanyagkártyával. Részletek nyereményjáték pontspar.hu.
4: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifad a rabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
6: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
7: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
8: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyskáruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Ragyogó hajra vágysz. Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
12: Üszd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a gyomaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
13: Békés Csabai Szakképzési Centrum percek a Rádió 1-en.
14: Kreatív vagy? Szeretsz alkotni, formálni és emberekkel dolgozni? Akkor a BSC Kós Károly Technikum és Szakképző Iskolában a helyed.
15: Ha a szépségipar a te világod, nálunk fodrászként vagy kozmetikusként segíthetsz örömet szerezni másoknak.
16: Vagy oktasd a jövő nemzedékét, válj óvodai nevelővé vagy oktatási szakasszisztensé.
14: Ha azonban a művészet vonz, nálunk a kreatív ágazatban fotográfusként és divatszabóként is maradandót alkothatsz.
16: Békés Csabai Szakképzési Centrum a szakképzési vonalában.
17: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
18: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft.
21: Kárpittisztítás, Digbuild Kft.
22: Szőnyegtisztítás,
23: Digbuild Kft.
24: Kárpittisztítás,
25: Digbuild Kft.
2: A műszaki vásárlás ne bízza szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Csaba Center mögötti Gyóni Géza utcába, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
3: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
22: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
23: Gyúrsz? Mi is? Csak mi kolbászt.
24: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnograst, LL Junior, Bialex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25. A Csabai, Csabán az igazi.
25: Miért hallgatják egyre többen a

0: zene, a új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
2: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
3: Óvatosan a tűzifa vásárlással támogatják a nyomdaipari oktatókat, a közlekedőknek változásra kell figyelni Orosházánál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Csak megbízható helyről rendeljünk tűzifát, erre hívja fel a figyelmet az országos erdészeti főfelügyelő. Legyen gyanús, ha túl olcsón árulják, és a postaládákba bedobott szórólapokára is se legyenek irányadóak. Nagy Dániel rádiónknak elmondta, a Nébih honlapján található egy ellenőrző lista, amelyen a regisztrált, legálisan árusítókat sorolják fel.
4: Ha beütjük a keresőprogramba azt, hogy EUTR és tűzifa, vagy Nébih és tűzifa, akkor megtaláljuk ezt a tűzifa vásárlás ellenőrző listáját. Ez a szám, ez ahhoz szükséges, hogy valaki jogszerűen forgalmazzon, árusítson tűzifát. Van egy fekete listánk, amire azokat a telefonszámokat rakjuk föl, ahol már valamilyen jogszerűtlen értékesítés vagy csalás történt, és természetesen a honlapon van egy olyan alkalmazásunk is, tűzifát okosan alkalmazás néven, ahol pedig azt tudjuk megnézni, hogy településünk környékén kik azok az erdőgazdálkodók, tűzépek, akik tűzifát árusítanak.
3: A következő tanévben is hozzájárul a nyomdaipari szakoktatók fizetésének kiegészítéséhez a Békés Csabai önkormányzat, tudatta a beol.hu. A városi közgyűlés döntése alapján havonta 175 ezer forintot, a tanév során összesen 1 millió 750 ezer forintot biztosítanak erre. A támogatással a középfokú nyomdaipari képzésben dolgozó szakembereket szeretnék megtartani és biztosítani a megfelelő színvonalú oktatást. A programban az önkormányzat mellett helyi vállalkozások is részt vesznek, összesen mintegy 20-an járulnak hozzá az oktatók fizetésének kiegészítéséhez. Az együttműködés már évek óta működik Békés Csabán, a város adja a legnagyobb támogatást. Megváltozott az elsőbbségadási rend a 47-es és a 474-es főút találkozásánál Orosháza térségében, számolt be a behír.hu. Az új szabályok szerint az Orosházát elkerülő út felől érkező, a 474-es főútra jobbra kanyarodó autósoknak elsőbbséget kell adniuk a Csorvás irányából érkező balra kanyarodó járműveknek. A kereszteződésben új közúti jelzéseket is kihelyeztek. Az időjárásról. A felhős napindítás után délután válik majd szakadozottabbá a felhőzet. Számottevő csapadékra nem kell számítani, de egy-egy futószápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Békés Csabán napközben 16 fokig melegszik majd a levegő.
1: Az időjárás jelentést támogatja a családi fürdőmedencé kivitelezője, az Alföld Pool Kft. www.alföldpool.hu.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
7: 9 óra múlt, csütörtök van, utolsó óránkban léptünk, beleléptünk, Egerben viszont a 25-ös főút fővárosi szakaszát felújítják, úgyhogy ott már van egy kis torlódás, egyébként meg viszonylag csendes, nyugodt reggelnek lehettünk szemtanúi egészen eddig, majd most mi 10-kor elindulunk és megzavarjuk a város forgalmát.
8: Ellocsoltam a mentett vizeket.
9: De jó van.
8: Nem öntöttem ki a lefolyóba.
7: Hát azért bár most érted, több ezer forintos vizet viszed haza.
9: Meg kellett volna most az egyik hónapot, a másikat, hogy milyen hatása van a ökoszisztémádra.
8: Pezsege.
9: Így van.
8: Érzem be benne a látságot.
9: Nagyon fontos a apróságok ezek. Különben lehet, hogy tényleg így ilyen szempontból számítan a bőrödnek is, hogy milyen mosod. Ezt meg se kérdeztünk!
8: Egyébként hány olyan volt, emlékszem, amíg a Cindy Crawford, tudod, ő róla nyilatkozták azt, hogy ő csak Evian-nal hajlandó arcot.
9: Nekem a Lakatos Laci feleségét egyesem más, hogy ő rizsvízzel szokta mosni az arcát.
7: Na mondjuk akkor jobban meglepődtem volna a Lakatos Laci, csak rizsvízzel.
9: Lakatos Laci galuskával mosta az arcát. De hát kinek mi? Nagyon sok a módszer. Szóval készítek el, hogy van egy problémám.
7: Na. Megoldjuk.
9: Ez egy gyengeség.
7: Vagy legalábbis megpróbáljuk.
9: És sötét szeglete a személyiségemnek, amiről eddig soha senkinek nem beszéltem.
8: Gyónya.
9: És nem tudom, hogy alkalmasak vagytok ennek a feldolgozására, de az a helyzet, hogy...
8: Ez egy fétis?
9: Kicsit. Igen, az impulzivitásról szól, tehát nem megtervezett előre. Sosem tudom, hogy mikor történik meg, de egy gyengeségnek mondanám.
8: Rátör.
7: Jó, az impulzus vásárlásodat tudjuk, hogyha bemész be. Impulzus edzéseid vannak.
9: Minden, van. Impulzus beszólásaim is vannak, ugye, amiket megbánok utólag. Ez egyik sem, anyagilag károkozás ez is, de hogy az van, hogy észrevettem magamon, hogy amikor nem vagyok egy különböző programokra, mondjuk egy gyerekkel, vagy a családommal, vagy ki másnak a családjával, vagy egyedül, vagy el sem megyünk otthonról, minden, igen, hogy tudok a hatás alá kerülni annyira az eseményeknek, hogy kifelé menet nagyon-nagyon jó érzésnek tűnik, vagy jó gondolatnak tűnik megvásárolni helyi mörcsöt.
8: Tehát elmész el állatkertbe, és akkor kifelé menet, még megálltok a boltban, és veszel 3 darab plüst.
9: Van ez a nagy bálna, tudod, amit senki nem vesz meg, mert
8: igen,
9: nagyon
7: és
9: ott percekig gondolkodok rajta, hogy hát
7: na, azért csak szép lenne otthonra.
9: Most ebben van egy kis dopamin ebben a szituációban, de ez most úgy csúcsosodott ki, hogy felmentünk pankrációra.
7: Esküdj, hogy vett egy pankrációs állarcot magadnak. És nem osztad be!
9: Nem beszélünk erről, Feri, nem beszélünk. Szóval talán, vagy nem talán elfogyott némi alkohol, unikumok, vagy bár mindig, nem tudjuk, nem emlékszünk rá, nem beszélünk erről. Ott voltam a barátaimmal, jól éreztük magunkat, és ott voltak ezek a beöltözött pankrátor emberek.
8: Igen.
9: És arra gondoltam, hogy...
8: Csillogó dresszben,
9: pólókban, voltak szurkolók, voltak a szopóállarcok, voltak állarcok. És akkor azt gondoltam, hogy lehet, hogy engem csak az választ, lett az új
7: hogy legyen hobbit,
9: a végtelenül vadregényes élettől, hogy legyen nekem is ehhez ruhám.
8: És vettél egy dresszt?
9: Hát dressz az sajnos nem volt, viszont vettem magamnak egy pankrátor állarcot.
7: Mit ábrázol?
9: Bőr, nehéz volt kiválasztani.
7: Fekete?
9: Nem, narancsárga és arany.
7: Oh.
8: És ez hol igen, van? Ez hozzá be.
9: Most éppen a férjemnél van.
7: Most ő használja és nagyon örül neki.
9: Ez behajtjós a tartozásait a házon belül.
8: De milyen célra veszed? Tehát, hogy oké, ott mert elkap a lendület, de azt gondolod, hogy te ezt otthon
7: volt.
8: Rendben, hazaviszed, és az Feri, a terv, hogy
9: az előítéletek nem segítenek ennek a témának. Miért van az, hogy annyira a műsornak a hatása alá tudok kerülni, hogy azt érezzem, hogy ez jót fog nekem tenni, hogy ettől több leszek?
8: Oké, több leszed, de hogy az a terv, hogy hazaviszed, és te ezt még utána hordani fogod? Tehát lesz egy alkalom, amikor ezt te majd felveszed?
7: Szerintem ez igen. Nem fog, vagy nem, ez nem tényezőben.
9: Valójában ebben mentem haza. Ez a másik, hogy utána validáltam ezt, hogy ez kell a gyereknek, hát hiszen ez egy jelmez, és
8: itt
9: hát
8: a Halloween.
9: Szinte egy tök jelmeznek számít, a narancsárga, és aztán ugye a gyerek is felpróbálta, és azt mondta, hogy ez jó lesz. Tehát a gyerek a társam ebben az egészben. Viszont odáig fajult ez a vásárlási hozzáállás, hogy amikor elmegyünk egy vásárban, ugye a Ferenc tér minden vasárnap van pancspiac, van ilyen kristályos, meg ilyen egyéb, tudjátok, ez a semmire kellőséges.
8: Ásványos,
9: igen. És akkor látom, hogy nincs ott senki, és azt érzem, hogy hát akkor most veszek valamit tőle, hogy ne érezze magát rosszul. Hogy ez miért van?
7: A lelki ismeretetek. De már látom, de Julinál, amikor ezt mondtad, hogy a kis kristályos, nem hallottad azt a sóhajt.
8: De igen, nekem ezekre a csillogó dolgokra mindig felcsillan a szemem. Ezekre
9: tehát
8: a kavicsokra,
9: egy szarka típusú nő vagy?
8: Az, a kavicsokra én is nagyon gyorsan rámegyek, de mondjuk egy pankrátor esemény után nem biztos, hogy éreznék hívást, még nagyon benyomva sem.
9: Én sem volt nálam, csak készpénzben lehetett fizetni, ezért az egyik haverom, aki
8: kölcsönkérdele.
9: Tehát ez nem azt jelenti, hogy visszafogom neki.
7: Jó, ez mondjuk így korrekt, mert akkor a te pénztárcád nem várta, úgy egyet csak
9: anyának egy ördögy, csak gyorsan.
8: De bárhova mész, neked ott pénzt kell költened?
7: Nem, ez nem a pénzköltésről szól.
9: Nem, hanem arról,
8: ez
9: hogy
8: önmagam megajándékozása.
9: Bevonódok az eseménybe, átveszem a szellemiségét. Legyen ez egy falusi vásár, legyen ez egy pankráció, legyen ez egy Bryan Adams koncert, és amire soha életemben nem mennék el. A lényeg, hogy és akkor jövök kifelé, és akkor hatással vagyok ennek az egésznek, és ránézek a mörcsre, vagy bármire, és azt mondom,
7: magaddal akarod vinni, maga egy kis darabját haza akarod vinni. Van ilyen ismerősöm, együtt élünk 20 éve.
9: Hogy és mit csinálunk?
7: Bárhol vagyunk, akkor valami kis apróság.
9: Hát ami... a hűtőmágnes a legtermészetesebb dolog
7: a világon. Igen, tehát hűtőmágnes, a másik a bögre, a gyerekek, mi nem félünk el a bögréktől.
9: És milyen már jellegű bögre?
7: Minden jellegű. Van? Bármely városban jártunk, ott az adott városból hozni kell bögrét, ez egész biztos, de elég, ha Budapestre érkezik a kisasszony, és bemegy egy ebbe a esbetűs baxosba, és ha ott van új bögre, akkor az nekünk kell. És nem félünk el a bögréktől, a gyakorlatilag az egész települést, hogyha teletenném vendégekkel, akkor mindenkinek tudunk adni külön bögrét. Most
9: van,
7: itt tartunk.
9: Szokott lenni ilyen bögre holokauszt nálatok, amikor
8: a csorbákon?
9: Amikor megszabadultak azoktól, akik
7: veszem, ennek már mennie kell.
8: De... Az a baj, hogy ha minden helyen, ahol egy kicsit bevonódsz, már pedig téged könnyű bevonni, onnan hozol valamit, akkor egy idő után az ellep a sok vacak.
9: Ez pontosan így van, és rátapintottál a konfliktusnak a lényegére, ami bimbózik között a férjemmel, hogy vettünk egy raktárat. Én vettem egy raktárat.
8: Nem
9: raktárat, de nem azért vettem a raktárat, hogy mörcsöt tartsak benne, hanem a raktárnak az a funkciója, hogy az adott élethelyzet után, amikor megazzik, akkor tudjuk tehermentesíteni magunkat évszakok szerint és különböző dolgok szerint, mert ugye apró lakásban lakunk, és akkor ez viszont egy ilyen teret biztosított annak, hogy számomra ne tűnjön fel, hogy problémám van.
8: Tehát van egy doboz.
9: Péter úgy viszi le a cuccokat, hogy észre se veszem, hogy eltűnnek.
8: Tehát teljesen felesleges.
9: Tehát teljesen felesleges, de közben pedig ezáltal helyet teremt, ugye? Ami azt mondja, hogy olyan üres az a lakás.
7: Hogy ide fér még egy csomó minden.
9: Hogy nem kéne fel, nem kéne valami jelleget adni ennek, hogy legyen valami, tudod, amire ránézek, és azt mondom, hogy ez én vagyok.
7: Mit pótoltok? Tehát mi a nyomasztó űr, ami miatt meg kell venni még az újat?
8: A kacat halmozásra?
7: A kacatból, igen.
9: Szerintem ez inkább olyan, mint amikor a madarak, tudod, elkezdenek kilopkodni tollakat más madaraktól, és beszorakják a saját tollazatukba.
7: De ékesíted magad egy ilyen bögrével?
9: Igen.
7: Mert a maszkot megértem egyébként. A pankráton maszk az oké. Az egy csomó helyre jó.
8: Én abban az esetben érteném ezt, hogyha kitennéd a szekrény tetejére, vagy betennéd a vitrínbe, és naponta megállnál előtte, és egy kicsit így emlékeznél. És felidéznéd a legutóbbi Bryan Adams koncertet, és azt mondanád, ó Istenem, mennyire jó volt. De saját bevallásod szerint sem tartott számon, hogy hol vannak ezek a dolgok.
9: Nagyon utálok port törölni, ezért nincsenek ilyen effektív ilyen kiállítós
7: porcelán. Vitrines szekrénykel.
9: Egyetlen egy vitrines szekrénye van, de abban meg a porcelán általában tartom, és az el van zárva, mert a gyermeknek már ragadós kezei már elindultak az irányába.
8: Mi volt a legelcseszettebb dolog? Oké, vetted ezt a maszkot, de mi az, ami nélkül nem tudsz hazajönni, mondjuk külföldről?
9: Ez nagyon nehéz megmondani, tudod, Gyuri, mert egyrészt nagyon személyeskedő kérdés.
7: Érzem a negatív
9: kifúvát. Ami sértő, nem? Nincs valami ombudsman ebben az irodában, aki ezt intézi?
8: Tehát például tengerparton rendszeresen vannak ilyen nagyon gagyi festményeket készítenek.
9: Nem, ez nem ott kezdődik.
8: Hoztál már homok képet?
9: Először is befonatod a lányod haját a helyi emberekkel,
7: rasztára.
9: Igen. Amit még aznap este ki kell bontani neki, mert húzza a fejbőrét, és nem tud tőle aludni.
7: Tudod, mennyit fizettem egyszer egy ilyennél? Mind a két gyerekem akarta. Nem is tudom, hogy várja, hol voltunk. Görögországban voltunk, és a két kis taknyos meglátta a hajfonó néniket a parton. Óriásira nyomták azt, hogy apa, nekünk ilyen kell. Mondom, figyeljetek, nyár van, a Somának is hosszú haja volt. Mondom, gyerünk. Nyilván nem tértünk ki a részletekre az elején, hogy ugye mi lesz a végösszeg.
9: De ő már tudta, hogy ez vaskos lesz.
7: Igen, meg, és tudod, hogy ezek hogy mérik az árat? Aki nem kérdezi meg, annak biztos, hogy négyszeres. Persze. Mert ő, ha rajta látott, hát oda ment a csillogó szemű apuka kézzel fogva.
8: Hát amikor már kész van, érted?
7: Igen, de hogy oda mentél a két gyerekkel. Oda mentél a két gyerekkel, látta a fonó néni, hogy apuka is transzban van, a két gyerek is. Apuka most teljesedik ki, amikor azt mondja, hogy itt ma most mindent lehet gyerekek. Gyaralunk, és
9: Plusz már ugye körbenasztad magadban azt a 40 percet, amikor nem kell ők foglalkozni, hiszen az egyiket fonják, a másik meg nézi.
7: Na, nézi a fonást, mi az anyjával érted. Koktélokat iszunk, ez minden pénzt meg fog érni nekünk, és tényleg annyit ért. Minden pénz 200 euróról kezdődött. A két haj 200 euró, mondta, hogy kész van, most már ezt ki kell fizetni. Mondtam, hogy olyan Isten biztos, nincs, te hülye vagy.
9: 80 000 forint.
7: Igen, akkor. a két folyás, vagy két fonás, az ugye igen, 70-80 000 forint közötti, és már a teljes rokonsága odaérkezett az alkudozásra. Tudod, ilyenkor ezek előkerülnek, már voltak öten körülöttünk.
9: Ki kell, hogy
8: azt így van, kiszedett belőle a gyöngyöket, tessék.
7: Zsenik vagytok, pontosan ez történt, hogy odahívtam a két gyereket, mondom, akkor visszaadjuk.
8: Nem mondod, hogy elkezdted lebontani a gyereket?
7: Hát csak a ízét, a gumit kezdtem el az egyikről leszedni, és megszólalt benne az öntudat, a fonó öntudat, megszólalt a hölgyben. A munkám, és akkor mondta, hogy jó, akkor a 250.
8: A 200-ból lett 50?
7: A 200-ból lett 50 euró. Mondta, hogy látod, tudunk mi beszélgetni egymással, tessék.
8: Az előbb rosszul mondtam.
9: De úgy találták volna meg reggel felét, hogy egy fonat van a torka köré, tudod, így azért. Érdekes, érdekes.
8: Én legendás a rossz vagyok abban, hogy kidobni dolgokat, tehát én is így őrizgetem és elpakolom őket, egy általában a garázsunk néz ki így, mint egy ilyen...
9: Mauzóleum.
8: Az, ott mindent megtalálsz. De az, hogy én külföldről hozzak
7: nem
8: haza,
7: semmi.
8: Egyre kevésbé. Nem, már a hűtőmágnest is utálom,
9: hát
8: mert...
9: Hát elittátok a pénzeteket.
8: Hát persze.
7: Mondjuk hát, az is igaz.
8: Hát inkább arra. De az, hogy most hozzunk egy hűtőmágnest, nekem arról nem ugrik be. Akkor inkább átpörgetem a fotókat, és megnézem, és eszembe jut arról, hogy mennyire jó volt, vagy esetleg kinyomtatok párat. De az, hogy most nézzék egy hűtőmágnest, ami csúnya, és ronda, és
7: hát
8: bocsánat.
7: Te vegyél szépet,
9: hát
7: mondjuk.
9: Tehát, hogy
7: egyrészt nincs csúnya hűtőmágnes szerintem.
8: Nincs csúnya hűtő, csak nincs csúnya minden, hűtőmágnesek
7: nem,
8: vannak.
7: Minden hűtőmágnes szép.
9: Amúgy és... az AI elkezdte átvenni ott is amúgy a hatalmat, elmondanám, oda kell figyelni, mert elkezdték kidolni ezeket a borzasztó mű, nem kidolgozott AI-os hűtőmágneseket.
8: Azok az olcsóbbak, azok általában az egyenlórosak.
9: Igen, igen.
8: És aztán van a minőségi kézműves,
7: látod,
8: az még már
7: szívem, rothad ez a piac is.
9: Rothad ez a piac.
8: Lesz a garázsvásár, amikor kiárusítod ezeket a dolgokat.
9: Szerintem Péter szokott tartani, amikor nem vagyok otthon.
7: Szerintem én csak összetörjük.
8: Elagoskatja a dolgaidat.
9: Onnan legyen úgy az egész, hogy Péter szokott a programot csinálni a gyereknek, hogy azt mondja, megyek valahol fellépni vidékre, mondjuk több napra, és akkor Péter mondja, hogy nem baj, lányom, lemegyünk a raktárba. És látom, hogy a gyerek még csillog a szem, ez az! Ez program, ez program! És akkor szétszedik, és akkor talál a gyerek is olyan dolgokat. Alapból ugye az volt a koncepció a raktárra, hogy a gyereknek nagyon sok ilyen fejlesztő játéka volt, de megunta őket. Ugye Péter elfelezte, és akkor hetente kicserélte. És akkor pénteken a gyerek lefeküdt aludni, szombaton egy teljesen másik játék tár volt ott, tudod. És akkor amikor megszokta, megint kicserélte.
7: Jó, de ez így a harmadiknál csak rájött, hogy mi
9: nem jött rá, hogy a gyerek abszolút nem jönnek rá, és utána elkezdte ezt velem is csinálni a dolgaimmal. Ezt a pólót hogy nem láttam eddig?
8: Pedig ez eddig is itt volt.
9: Csendben,
8: iskolai tombolákra lehet a legjobb. Az, oda kell beadni.
9: Iskolai ezeket. Tombolákra?
8: Hogyne,
7: persze. Azt kikérem magamnak, amikor az iskolai tombolára egy ilyen bögrét adsz be, hogy és... Tesszaloniki felirattal.
9: A 125-ös, egy boxer alsó, rajta egy árpácsávon zászlóval.
8: Egy Tesszalonikis bögrénél csak az a rosszabb, hogyha nem viszel haza semmit. Egy tesszalonikis bögrét megnyerhetsz,
7: nem,
8: és
7: jó.
8: Volt valami
7: nem
8: értelme
7: jó.
8: A tombolán.
9: De mi? De most, egy tesszalonikis bögre, azt tudod, hogy ez valahol történt. Ezzel kapcsolatban szóval nagyon durva sztorim. Akarjátok?
7: Tesszaloniki vagy
9: nem,
7: bögre?
9: Az újrahasznosítás jegyében, hogy van ez, amikor elmész valakinek a zsúrjára, a születésnapja, és akkor tudod ajándéktáskába kell tenni az ajándékot, amit veszel a kiskölyköknek. És ugye rengetegen élnek azzal a gyakorlattal, hogy újrahasznosítják ezeket a régi ajándéktáskákat. És most volt egy ilyen születésnapi zsúr, és az anyuka, akinek a gyerekének volt a buli, beírta a közös csoportba, hogy srácok, hogy az egyikben volt egy képeslap, amire rá volt írva, hogy nagyon sok boldogságot kívánunk apa és anya, és volt benne 50 000 forint. Hogy ki? És akkor mindenki írta, hogy nem a miénk, nem a miénk, nem a miénk. És akkor elkezdték leszűkíteni, hogy jó, ki az, aki újra ajándékozta a táskát, és akkor kettő ember maradt, aki ugye izé, akkor ez már innentől kezdve személyessé vált a dolog, hogy ki ez a mocskos disznó, aki nem vett új izé, táskát a gyereknek, mindegy, kettő maradt, és akkor mondja az egyik, de hát nem ismeri ezt a kártyát, nem ismeri ezt a kézírást. És eszébe jutott, hogy ezt a táskát ő is kapta valakitől.
7: De nagy.
9: A kollégájától kapta, amikor volt ilyen céges valamilyen rendezvény, és írt neki, hogy ismeri ezt a kézírást. Mondja, hát figyelj, ez az apósomé.
8: Aha. Köszönjük és a sikeres ez... műtétet.
9: Az apósomnak volt a kézírása. Tehát az lényeg, hogy ez már a harmadik ajándékozás volt ennek a táskának, tehát a harmadik rendezvényen vett részt ez a papírtáska, benne maradt ez az 50 000 forint.
8: De nem belenézel, nem azzal kezded egyébként.
9: De tudod, van egy ilyen izé, van egy holter ennek, mert az aljában van egy plusz lap, ami kimerevíti.
7: Igen, és azt hiszed a borítékra mondjuk, hogy az az.
9: Meg nem csak azt, hanem, hogy fehér a hátulja, tudod, az izének, mert egy képes lapban volt benne. És akkor az rásimult jól az egyik oldalára, tudod, hátul, ahogy alul fixálta ez a lap, és akkor ez ott volt benne, és gondoljatok bele, hogy ezt tudott volna még évtizedeken keresztül menni vándorolni, körbe. Menni körbe 50 000 forint.
7: Visszaadták?
9: Vissza.
7: De amatőr. Vissza. Ne, én azt mondtam volna, nézd, találtunk egy ilyen képes lapot, sajnos.
8: Volt egy születésnapot.
7: Nem volt meg benne.
9: Kőkemény,
8: nem? A legnagyobb találás.
7: Van olyan rokonotok, aki viszont elvárja, hogy hozzatok neki bármit? Mert nekem van az anyám. De bárhova megyünk, mindegy, mit, de a mamának hozni kell. Vagy egy hamutálat, 48 álmá otthon, vagy egy hűtőmágnest, a Olaszországból mindig egy zacskó tésztát kell neki hozni, mindig van valami.
9: De ez szuki dolog szerintem, mert akkor legalább nem kell alatt a gondolkodnod, hogy hogyan tudnál ki örömet okozni, mert ő elmondja.
7: Mindig mondom neki, hogy annak örülj, mama, hogy megyünk. hogy nekünk jó.
9: Hogy nektek jó, hogy mi vagy fiam, nekem legyen jó, na mondom akkor.
8: A férjemnek van egy törzs vendége, akinek mindig kell vinni hűtőmágnest. Nem, de mindig kell vinni hűtőmágnest, tehát hogy neki kötelező vásárolni. Bárhova járunk, törzs vendég.
9: Jó vagy.
7: Kicsit elkényeztetitek ezt a törzs vendéget.
8: Szóval, és ő minden külföldi tartózkodás alkalmával Károlynak vásárolni kell hűtőmágnest, és így keressük, és az utolsó pillanatban is, basszus, nehogy a reptelen kelljen megvásárolni, akkor már nem lesz időnk.
7: Ez zsarolás.
8: Nem zsarolás.
7: Károly a törzs vendég, zsarolja az
9: uradat. De toxik, a Károly toxik.
7: Hát, ugye?
9: Nem. Ez toxik, igen.
8: Azért. Nem, ez egy ilyen megállapodás. Szeretik egymást.
7: És Károly is hoz nektek?
8: De Károly nem jár ki külföldön.
7: Károly alkoholista, Károly csak áll.
8: Károly csak hozzánk jár.
9: De Károly éjfél után Karolina?
8: Nem.
7: Károly Karolina. És kicsi pénzért éjfél előtt is.
9: Egy hűtőmágnes kinyitja a szívét Károlynak, ahogy van. Sok helyben.
7: Na, hamarosan fél 10 a hírek után jövünk vissza a nap legjobb pillanataival.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
1: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ERSZT-sleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
5: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: A következő MOL-os vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
7: Stílusos őszre egy nagy vonalú ajánlat. A Dockyardban vasárnapig minden őszi ruházatra és cipőre 20% kedvezmény, sőt, a boltokban a harmadik termékre már 30% jár. Columbia, Helly Hansen, Fandango, Timberland, Lukta, O'Neill, Hoka és sok más márka minden darabja 20% kedvezménnyel a Dockyard üzleteiben és a dockyard.hu-n.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka a kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
9: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Békés Csaba legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Kiválasztották a kedvenc erdei szálláshelyet, van még hely a Békés Csabai bölcsödékben, új szépészeti tanműhelyek Gyulán. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Megvan az ország kedvenc erdei szálláshelye, lezárult a közönségszavazás, a Soproni hegységben található Muk turistaház lett az év turistaháza. A megújult létesítmény a Voksok több mint 40%-át gyűjtötte be a 10 döntős közül, erről Bántakács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónkban.
2: Összesen 9005 szavazat érkezett be a 10 döntős természetközeli szálláshelyre. A győztes 3656 szavazatot kapott, tehát elég nagy fölénnyel nyert. Az év turistaháza kampány célja, hogy megmutassuk azt, hogy a turistaházak ma már sok esetben kényelmes, modern, korszerű és akár többnapos kikapcsolódásra is alkalmas szálláshelyek, miközben megmaradt a természetközeli hangulatuk. Ezek a helyek kiinduló pontot is adhatnak egy aktív hétvége megtervezéséhez, kiránduláshoz.
1: Még vannak szabad férőhelyek Békés Csaba 4 városi fenntartású bölcsödéjében, olvasható a városi honlapon. A Vlasics sétányon, a Szigligeti utcában, a Pásztor utcában és az Erzsébet lakóparkban működő intézményekbe várják a jelentkezőket. A bölcsödék már 20 hetes kortól fogadják a gyerekeket, általában 3 éves korig. Jól felszerelt csoportszobákat, játszóudvarokat és szakképzett kisgyermeknevelőket biztosítanak. Az étkezés saját főzőkonyháról történik, szükség esetén diétás étrenddel. A jelentkezésről közvetlenül az intézmények vezetőinél lehet érdeklődni. Két új szépészeti tanműhelyet adtak át a Gyulai Szakképzési Centrum Harokkent János iskolájában, írja a beol.hu. Az egyik műhely a kozmetikusok, a másik a kéz- és lábápolók gyakorlati képzését szolgálja. A korszerűen felszerelt helyiségekben a diákok az iskolán belül sajátíthatják el, és gyakorolhatják a szakmájukhoz szükséges fogásokat. Az intézményben az elmúlt években több hasonló fejlesztés is történt. Korábban fodrásztan műhely, illetve hegesztőműhelyt is kialakítottak. Az új helyiségekkel tovább bővült a gyakorlati oktatás lehetősége a Gyulai Szakképzőiskolában. Az időjárásról. A felhős napindítás után délután válik majd szakadozottabbá a felhőzet. Számottevő csapadékra nem kell számítani, de egy-egy futószápor előfordulhat. Általában gyenge mérsékelt lesz a légmozgás. Békés Csabán napközben 16 fokig melegszik majd a levegő. Az esti órákban 11, hajnalban pedig 5 fokra számíthatunk. Ezek voltak a hírek a Rádió 1-en Török Mónikától. Köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: csak igazi, ma is sláger megy.
1: 3:40 lesz hamarosan, lassan az adás végéhez érünk. Holnap már jön a Balázs, és ugye visszatér az üldözős műsorból.
2: Ha minden jól megy.
1: Ha minden jól megy, igen, ha csak el nem lopják. Most viszont akkor megmutatjuk, hogy mikről beszélgettünk. Magunk se hittük volna, hogy ilyen nagy ívű vendégünk lesz a mai reggelen. Fabóke Mihály vízszomelié kápráztatott el bennünket. Azóta is életünkben ennyi finom vizet nem ittunk, úgyhogy ezt megmutatjuk nektek, és a másik egy érdekes felvetést csíptünk el a Redditen, egy 38 éves férfi, az kifogásolta, még élő apjánál egyébként, aki megírta az örökséget egy-egyes részben, hogy ő miért nem kap többet, mint a húga, akinek nincs gyereke, és egyébként is életében több támogatást kapott. Ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Magyarországon mi a csúcs étlapon?
2: Tehát, kékes.
1: Köszönöm szépen. Hogy van-e olyan étterem, ahol igen, mondjuk 8-nál több víz van?
3: Van, találtam olyat, sőt, nagyon igényes volt, mert le is volt írva, hogy honnan származik az adott víz, milyen az összetétele, és mondjuk milyen ételekhez ajánlják. Hát az nem sok ilyen van, de...
2: Ez pontosan melyik városban található?
3: Ez nem Budapesten volt egyébként. Ez az étterem, egy nagyon szép kastélynak az étterméről beszélek most. És amikor készültem mondjuk a vizsgára, mert nekem is vizsgázni kellett, külön így vízszomeléként is, megtaláltam ezt az éttermet, tehát ott konkrétan azt hiszem 14 féle vízzel dolgoztak.
2: Csapvízhez képest hol van? Tehát, hogy mondtad, hogy nagyon jó a csapvíz, tehát ez azt jelenti, hogy azért gyakran megkóstolod, gondolom, a csapvizeket
4: igen,
2: is. Hogyha
4: igen.
2: Igen, az adrenalin egy kicsit megdobja, de hogy mit gondolsz a magyar csapvizekről?
3: Ugye nagy mértékben befolyásoló tényező lehet az, hogy milyen a hálózatnak a minősége. Mm-hmm. Mondjuk a vízhálózatnak a minősége.
4: Olmos-e a cső, vagy sem például?
3: Hát igen. Vagy hogy van benne pangóvíz, vagy hogy a bekötőrendszernek milyen a minősége, vagy nagyon régi már. Tehát az is meghatározó, nyilván az alapvíz is, de ez mellett ugye feltöltlenítik a vizet. Itt most annyira nem éreztem benne egyébként a klórt, tehát ezzel is ugye lehetővé teszik azt, hogy mi mindenhol biztonságosan fogyaszthatjuk a vizet. De ez olyan, mint a bornál. Tehát minőségben azért még érezhetjük a különbséget, mert ami kezeletlen víz, vagy rá van írva az összetétele, vagy tudjuk, hogy honnan származik, még azt is tudhatjuk, hogy hány éves a víz. De ezt mindjárt elmondom részletesen.
2: A budai hegyekben elmondanám, hogy jó a víz, de nálunk Szabolcsban, hogy a kótai víz megy. És úgy szokott kérdezni, hogy
1: a kótai
2: víz, igen, azt, hogy kitöltöd a vizet, és először fehér.
4: Ha nem mondom, igen, leülök.
1: Mert nektek varázsvizetek van szívem.
2: Igen, és egy pohár tejed van először, és akkor utána pedig megvan, hogy elillanjon, és akkor utána pedig világos lesz. Ez minek köszönhető?
3: Hát ugye itt is a klórozás például, az is meghatározhatja a színét. Egy kis idő után azért ez tisztul. Itt például, hogyha most majd összehasonlítjuk, van az A és a B jelű vízünk, itt összekóstoljuk a kettőt, akkor lehet, hogy majd ki fogjuk találni, hogy melyik a szűrt víz, egy nagyon jó minőségű szűrővel szűrt víz, amit étteremben is használnak. Egy kicsit lágyabbá teszi, a textúráját is egy kicsit sejmesebbé teszi, és ez egy olyan víz, ami nem megosztó, mert hoztam olyan vizet is, ami mondjuk azt mondhatom, hogy nem annyira olcsó kategória, kicsit távolabbra is érkezett üvegben.
1: Na, azt
3: de...
1: kikére, azt tudom mi. A gyerekeim, képzeljétek el, ezt valami hülye influencer elkezdte nyomatni külföldön, és pár évvel ezelőtt, mi nem is tudom már hol, azt hiszem Olaszországban jártunk, és ez a két ízé meg volt hűlve érte, hogy venni kell ilyen vizet.
4: Csak ezt hajlandóak inni azóta is.
1: Ez a V betűs, ugye?
3: Igen, de ezt szigorúan úgy szoktam bemutatni, most nem húztam bele ezt a kis zsákba, hogy ugye ne befolyásoljon minket, ezt azért hoztam, mert mondjuk itt most ez a leglágyabb víz az összes közül, amit hoztam, és van egy nagyon érdekes íze, ugye itt beszéltünk az alapízekről, tehát itt inkább a savas és a kicsit fémes lágy ízeket fogjuk érzékelni, és olyan, mint amikor mondjuk én gyerekkoromban megkóstoltam a hólét vagy a jégcsapot, tehát nem véletlenül majd elmondom.
1: Én értem, de egy fél literé 2000 valamennyit fizettem kint.
2: Az komoly.
1: Egy ilyen fél literes, mert ott nekik...
2: És azóta mi az üvegben otthon?
1: Semmi, ott áll a polcon, tudod, mert egyébként nekik az üveg volt érdekes.
4: Az előbb mondtad, hogy volt neked vizsgád. Egy ilyen szomelié vizsga, az mennyiben más, mint mondjuk egy borszomelié vizsga? Tehát hogy néz ki a felépítése?
3: Nagyon sok olyan tananyag volt, hoztam is egy könyvet, majd erről is beszélek, ami a gasztronómiához tartozik, valamint a különböző kategóriájú vizeknek, a különböző márkájú vizeknek az ismerete, az összetétele, amikor megkóstoljuk, milyen ízhatást érzünk, milyen ételekhez tudjuk ajánlani. Szóval nagyon sok ilyen, vagy például készítettem különböző vizekből kávét vagy teát, és hogy az is mennyire meghatározza a végeredményt és a minőségét, a karakterét az ilyen italoknak.
1: Igen, mikor a kávének kifejezetten elmondják, hogy ott az tényleg nem mindegy, hogy milyen vizet használsz.
3: Nagyon fontos, egy teakóstolónál is például egy hölgyel részt vettem, én vízkóstolót, szerveztem egy teakóstolót, és közben ugye a különböző vizeket is használtuk hozzá, és ott is egyértelműen kiderült, hogy melyik volt a legjobb víz hozzá.
2: De abban nincs valami nagyon szomorú szerintetek, amikor

0: dinamikában az a gyönyörű, hogy általában nagyon ritkán igazságosak, és nagyon szubjektívek és érzelmi alapúak. De ettől függetlenül ez egy olyan dolog, hogy ha rosszul is döntenek, és igazságtalanul döntenek veled szemben, az is egy üzenet, amivel neked meg kell birkóznod. És nyilván van, aki azt mondja, hogy így, nem harcolni fog az utolsó véremi, meg ilyesmi. De nekem, mit tudom, anyám kihagyna az örökségéből, azt mondom, hogy srácok, jó, hát ez egy ilyen dolog. Igen, meg nem csak azt, hanem akkor ezt így fel kell dolgoznod, érte ezzel szembesülnöd kell, meg ezt át kell élni, és ezt nem mondom, hogy jó dolog vagy egyáltalán, de ott tett egy szándéknyilatkozatot, ott azt mondta, hogy akkor én így gondolok rá, tessék.
1: Az, hogy mennyire jó a viszony a testvéreddel, az ugye a szüleid halála után derül ki, hogy elkezdtek-e pereskedni az örökségért. Hány ilyet látsz egyébként? Amikor azt gondolt, hogy egyébként minden oké, minden szuper, és egyszer csak nem rám hagyta a hétvégi házat, pedig az engem illet, és onnantól elkezdődik egy ilyen, úristen, hány családot láttam tönkre menni abba, hogy testvér a testvért perelte, mert szerintem igazságtalan, meg méltatlan volt az, ahogy a szülők az örökséget hagyták, mert hogy rendelkeztek.
0: Hát ez csúnya dolog, de általában ez a kapcsolat nem addigra romlik el. Tehát nem attól romlik el, hanem az előtte sem volt jó, és hogy ott már az van, hogy nem gondolnak rád úgy, mint szerettükre, vagy ilyesmi, meg tényleg. Én hiszek abban, hogy nem lehet, tehát szokták mondani, hogy mi múlik, hogy kiből milyen ember lesz. És szerintem van ennek egy született része is, tehát van egy, amilyen jössz, egy temperamentum, amit nem te döntesz el, hanem így egyszerűen csak ilyennek születsz. Ezen kívül meg van a nevelés is, ugye, ami ugye valamilyen irányba eltolt téged. Plusz van a szociális környezeted, ami szintén eltolt téged valamilyen irányba. És akkor ebből a háromból összeáll a végső döntéshozatali képességed, meg ugye egyáltalán a morális hovatartozásod. De hogy ezt nehéz leválasztani az eredendő családodnak a, hát hogy is mondjam, a közbenjárását ezekről a dolgokról. Tehát hogy azért szerintem ritkán van az, hogy egy csodálatos szülőpárnak a két gyerekében az egyik megvadult, ugye nem tudjuk, hogy miért, nem tudjuk, hogy nem volt rá semmi oka, nem volt rá, csak hogy megvadult magától, és hát akkor most sajnos neki nem
2: jár
0: semmi.
2: És a másik pedig milyen, ha testvéred meg milyen rendes lett.
0: Igen, látod. Igen.
2: Szóval, de ha ugyanazt a nevelést kapja a kettő, akkor mondjuk
1: ott
2: ez
1: is
2: a...
1: vannak azért nagy félremelések egyébként, tehát ez nem törvényszerű. Egy csomó hány, tehát azért látsz erre példát masszívan, hogy az egyik teljesen jó révbe ér, és szépen él, és ugyanazt a nevelést kapja, míg a másik egyébként szétcsúszik, és...
0: Hát Máté Gábor mondta azt, hogy akárhány gyerek van egy családnak, egyik gyereknek sincs ugyanolyan gyerekkora. Mert a perspektíva meghatározza azt, hogy hogyan éled meg a különböző konfliktusokat, helyzeteket, mit vonsz le belőle, és nem tudom, kicsit ez, tehát hogy ez meg, úgy általánosabban erről beszél, ez nehéz, szerintem sok szempontból, de azt akkor sem tartom egészségesnek, hogy ez a fiatal ember, a 38 éves, nem azzal érvelt, hogy a húga nem érdeklődik a családja iránt, ő egy fekete bárány, hanem ő azzal érvelt, hogy hát de neki nincsen gyereke. Hát neki nincs gyereke. És hogy nem, ez, nekem ez nagyon gyerekes, ez a hozzáállás.
2: Meg azzal is érvelt, hogy ugye az elmúlt időszakban ő minden hónapban kapott 800 ezer forintot.
0: És hát akkor... szüksége volt rá, és...
2: Igen, de én meg nem kaptam. Érted?
1: És az ilyen ember, aki feldobja ezt a kérdést a Redditre, amire jön majd mondjuk több száz komment, akkor ezután őt megerősíti, és visszamegy a mamához, és azt mondja, hogy látod, a Redditen is azt írták, hogy nekem nagyobb előjogom van. Ott is azt írják, hogy nekem három gyerekem van, tehát akkor nekem adjál többet. Tehát,
2: a reddites kommentelők jelentős része fölháborodott a magán az eseten, és nem is érti, hogy a csávó mit akar, tehát a jelentős része veled van, és a kisebb rész mondta azt, hogy a srácnak abszolút igaza van, mert neki van a három gyereke.
0: Három gyereke. Gyerek volt álnéven kommentelnek.
2: Igen, hogy apa valami kis, úgy van. Nagyon ügyes vagy apa. Ja, nem apa.
3: Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
2: Mindjárt 10 óra van, elreppent a csütörtök, van-e valami feladatotok már a vagy még nem tudjuk, ahogy
0: fellépni,
2: esik.
0: Nagyon sok fellépésem lesz, már mondom neked. Hát
2: duflázol ma?
0: Hangomat is összekapom remélem estére. Duplázok, bizony duplázok. Megyek, mondom, hogy hova megyek?
2: Egy nagyon szép helyre, Magyarországon belül. Szerintem nyugatra.
0: Na, Dunakeszi.
2: Az nem nyugaton van.
1: Oda magad vezetsz, vagy visznek?
0: Dunakeszig le tudok csorogni.
1: Felnőtt
2: és még haza is talál, úgyhogy Dunakeszi népe, akkor rettegjetek. Holnap akkor Juli?
0: Julie. És már megjelenleg az Úrunk teremtünk,
2: parancsolunk.
1: Alászáll.
2: Maga, aki nagy léptű. Láttátok, hogy ez DJ Oti beharangozók vannak?
1: Jönne egy csomó videót.
2: Hoppá! Hoppácska, na kifaggatjuk meg, hogy milyen volt a forgatás.
0: A VIP-jegyeket ki kell vasalni belőle.
2: De duplán. Még egy naphallgatóját hívjuk, mert nagyon-nagyon szép ajándékcsomagja van. Csipetropi úr visszaállt a támogatók sorába. Bluetooth-os hangszóróval, meg Csibetropival.
0: Én szeretem Csibetropi bácsit.
2: Na, persze. Mindenkit szeretünk, aki szeret bennünket. Igen. És így szereti a hallgatókat, mert ad nekik ajándékot, még ha egyet felveszi. Várunk. Na jó, még egyet, mert ma jó szívű vagyok.
0: Szeres úgy is a rossz,
2: hát akkor itt a vége. Mindegy, az ajándékcsomagot meg...
1: Nem.

0: Szuk szét mi magunk között. Együk meg mi.
1: Jó, Zsú, köszönjük, ennyi volt. Megmutatjuk, hogy mi a nyereménye.
2: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
1: Nagyon szép Csipetropiút köszönjük, akkor neked jó fellépést.
3: Köszönöm szépen,
1: Júli, jó regenerálódást, aludjál kicsim, jó?
0: Nem.
1: Ne kelj föl kettőkor,
0: aludjál.
1: Holnap találkozunk, szevasztok!
4: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió 1-en pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
2: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
5: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann. Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagonápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu / legyél kötőjel partnerünk oldalon.
10: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
12: Gree energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
13: 20%! Igen, 20%! Október 15-18 között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezményár a teljes áru termékekre, a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekció kedvenceiből, most 20% kedvezménnyel. Ne maradj le a Heavy Tools szuper hétvégéjéről. Részletek heavytools.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
14: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
15: Gyúrsz? Mi is? Csak mi kolbászt.
16: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnograst, LL Junior, Biolex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25.
15: A Csabai, Csabán az igazi.
17: Ha ősz, akkor Virágsziget kertészet Békés Csabán a Dobozi úton. Bomba árak, kiváló minőség. Árvácska 230 forint per darab, krizantém 12-es cserében 4-et fizet, 5-öt vihet akcióban. Termelői árak, udvarias kiszolgálás, belső parkolási lehetőség. Akció a készlet erejéig.
18: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Csaba Center mögötti Gyóni Géza utcába, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
19: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
2: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! ungarocell.hu.
7: Békés Csabai Szakképzési Centrum percek a Rádió Egyen.
20: Érdekel a technológia, a gépek és a jövő ipara? Ha igen, a BSC Nemes Tihamér Technikum és Kollégiumban a helyed.
21: Tanulj a gépészet ágazatban, és formáld át a világot. Gépgyártás technológiai technikusként te határozd meg, hogy milyen lépésekben gyártják le az alkatrészeket, az autóktól a robotokig. Légy te is a precíz gyártás és a modern ipar szakértője.
20: Ha a robotok érdekelnek és a gépek működése, akkor válaszd a mechatronikai technikus képzést és építs automatizált rendszereket, vagy programozz robotokat.
21: Érdekel az elektronika? Ismerd meg, hogyan működnek a szenzorok vagy a motorok, és válj az okos rendszerek mesterévé.
20: Tanulj velünk a Nemesben!
7: www.bsc.hu.
22: Hajd otthon a gondokat és kapcsolódj ki a Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy és wellness szolgáltatásaink pedig segítenek tested lelked feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon jégmasszázzsal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma Endrődi Liget gyógyfürdő és kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma. Ligetfürdő.hu.
0: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket TikTokon is.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
0: És most... Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert munkaközben is folyamatosan csak megy a zene, arra tudok fókuszálni, teljesen kikapcsol, nagyon jó.
0: Ez

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, jó munkát, Györke Attila a stúdióban. Hát hölgyeim és uraim, holnap ilyenkor már a slágerlista megy. Október top hétvégén, ezen a hétvégén lejátsszuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát az elmúlt 20 évből. Holnap délután

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai slágerve egy, és még egyszer jó munkát, jó, hogy együtt dolgozunk ma is. Juli cukrászkodik például, most dobott egy SMS, szia Atis, ezerrel készülnek a megrendelt torták, sütemények. A rádió egy szól, a sütik szépülnek, én pedig számolom vissza a napokat a szabadságomig. Az nem tudom, hogy mikor lesz, drága Juli, de nagyon remélem, hogy nem most hétvégén, mert neked is rádióznod kell. Tudod, rádió egy top 500, senki ne felejts el, holnap délelőtt 10-től start.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy a folytatásban is. Változatosan a munka mellé az idei nyár favorit klubzenéjével biztosan jövök majd. A nagy rádió

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
2: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábujjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: minden szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
6: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
9: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love & Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
10: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Európa friss kedvencei közül, és a Rádió Egy friss kedvencei közül a Golden Summer, amit indítottam, David Puentes következik, és a német énekesnő Loi, és hát nem is volt olyan rég, amikor Loi turnéja egyik koncertjén először sírta el magát a színpadon. A közönség kedves üzeneteket tartott fel neki táblákon, ami annyira meghatotta, hogy nem tudta visszatartani a könnyeit. Ő még nagyon fiatal, 24 éves, nagyon a pályája elején tart még, mégis Európában egyre többen ismerik a nevét.
1: Hey Hungary, it's Loi.
2: And David Quintus.
1: And this is our new single,
2: Golden Summer.

0: itt a Rádió 1-en a következő zenei órát, ezzel kezdem.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Pihenj egy kicsit.
3: Gondolkodj pozitívan.
4: Menjen sétálni, szedd össze magad.
5: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjovi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjovi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
8: Jó, ha tudod, hogy a vaspotló szedését nem akkor kell abba hagyni, amikor jobban érzed magad, hanem amikor már a vasraktáraidat is feltöltötted. A 100 darabos Maltofer rágó tablettát ajánlott 3 hónapig szedni, majd ellenőriztesd laborban a raktárvas szintedet. Ha szeretnéd, a Maltofer szirup formában is megtalálhatod a gyógyszertárban. Maltofer rágó tabletta és szirup. Vény nélkül kapható vaspotló gyógyszerek. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Hunyavel szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
9: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
10: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
11: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
12: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Békés Csabai Szakképzési Centrum percek a Rádió 1-en.
14: Érdekel a rendészet és a közszolgálat világa? Válaszd a BSC Széchenyi István kittanítási nyelvű közgazdasági technikum és kollégiumot.
15: Tanulj a rendészet és közszolgálat ágazatban, és válj közszolgálati technikussá.
16: Válaszd angol kittanítási nyelvű képzésünket, amellyel nem csak itthon, hanem nemzetközi szinten is megállhatod a helyed, és lépj nemzetközi közszolgálati pályára.
14: Szolgálj felelősséggel, vezess példával, a hivatásod útja nálunk kezdődik.
16: www.bsc.hu.
17: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
18: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
19: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
18: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
19: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
18: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
20: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
21: Gyúrsz? Mi is? Csak mi kolbászt!
0: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnograst, LL Junior, Biolex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25. A Csabai, Csabán az igazi!
22: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán a Gyulai úti körforgalom mellett.
0: A Rádió 1 hallgatói szavaztak. több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? You know

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Mai sláger megy, én Györke Attila vagyok, halló, halló!
1: Jó napot kívánok, szavazni szeretnék.
0: Ó, egy jó kis szavazat jönne a rádió egy Top 500-hoz. Hát az elmúlt 3 hétben, de lehet, hogy volt ez 4 hét, és eddig lehetett szavazni a kedvenc dalokra. Sajnos ma már kell egy megállt parancsolni, most már a véglegesítésnél tartanak a kollégák. Holnap délelőtt 10 órakor elindítjuk a visszaszámlálást, úgyhogy ma már sajnos nem lehet szavazni, de feltétlenül hallgass minket, jó? Hallgass a műsort holnaptól.
1: Imádom a Rádió 1-et. Köztük téged a legjobban.
0: De aranyos.
1: Olyan kedves hangod van, és olyan nagyon jó természetű ember lehet te, hogy le a kalappal előtted.
0: Megkérdezzük az ellenségeimet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Lenne.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Amerika és Európa egyik favorit popdala a jelenben Alex Warrentől a Fever Dream. Ezt indítottam most, hát szerintem sok-sok Rádió 1 hallgató élt már át ilyet, hogy nem hittük, hogy valaha ránk találhat még a szerelem. A szívünk már közel volt a záráshoz, aztán egyszer csak megérkezett az életünkbe. Ő, a nagy ő. Na hát ilyen dolgokról szól ez a dal. Alex Warren, Fever Dream.

0: Divide csak igazi mai sláger megy. Ilyenkor mindig agyalok, hogy ebéd vagy kávé? Kávé vagy ebéd? De ma egyértelműen kávé. Bereggeliztem, úgyhogy ide most kávé kell. Coffee break. De aztán újult energiával zenélek majd tovább. Az biztos, hogy lesz itt Kato Turn the Lights Off, Faruko Pepaz, vagy éppen az infók után Taylor Swift-től a Fade of Ophelia. Mindjárt visszatérek a kávé szünet után.
1: A Café Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
6: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Isten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
5: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
6: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe. Gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
8: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjjobbi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bódusz a héjjobbi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
9: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
10: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
9: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
10: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió Egyem, csak igazi mai sláger megy. Holnap délelőtt 10 órától pedig elindítjuk a Rádió Egy Top 500-at, hogy miről van szó az információk között most megmutatom, aztán indítjuk a Daily Mixet. Comrade dalával, Be Mine! Be Mine!
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
3: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen.
9: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Baleamet 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
10: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
11: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
12: Hunyavel szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
12: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
13: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
15: Üszd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a Gyuma Endrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
16: Ha ősz, akkor Virágsziget kertészet Békés Csabán a Dobozi úton. Bomba árak, kiváló minőség. Árpácska 230 forint per darab, krizantém 12-es cserében 4-et fizet, 5-öt vihet akcióban. Termelői árak, udvarias kiszolgálás, belső parkolási lehetőség. Akció a készlet erejéig.
17: Békés Csabai Szakképzési Centrum Percek a Rádió 1-en.
18: Tanulj a rendészet és közszolgálat ágazatban, ismerd meg a jog alapjait, a bűnmegelőzés és közrendvédelem feladatait, és légy a közösség biztonságának őrzője.
19: Válaszd a sportágazatot, tedd a mozgást hivatásoddá, tanuld meg, hogyan épül fel egy edzés, és miként segíthetsz másoknak fejlődni.
20: A kreatív ágazatban igazán kibontakoztathatod az egyéniségedet, légy grafikus, ahol logókat, plakátokat és digitális látványvilágot is tervezhetsz.
21: Választhatod a divat és jelmeztervezést, ahol anyagokkal, formákkal és színekkel alkotva egyedi ruhadarabokat tervezhetsz.
18: De ha képekben mesélnél, légy fotográfus és saját látásmódoddal, ragadd meg a pillanatot.
19: BSC Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium, ahol a tudás és az emberség kéz a kézben jár.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm Önöket! Ezek a hírek röviden Török Mónikától. Még vannak szabad férőhelyek Békés Csaba négy városi fenntartású bölcsödéjében, olvasható a városi honlapon, a gyerekeket már 20 hetes kortól fogadják. A következő tanévben is támogatja a nyomdaipari szakoktatók fizetésének kiegészítését a Békés Csaba önkormányzat, tudta meg a beol.hu. A város havonta 175 ezer forintot biztosít erre, a programhoz helyi vállalkozások is hozzájárulnak. Megváltozott az elsőbségadás a 47-es és a 474-es főút kereszteződésében Orosházánál, számolt be a behír.hu. Az elkerülő felől jobbra kanyarodóknak elsőbséget kell adniuk, a Csorvás felől balra kanyarodóknak. Derült lesz az ég felettünk, hajnalban 5 fokig hűl a levegő.
8: Az időjárás jelentés támogatja a gaboglas.com. Szélvédő szakértelem 30 éve.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágermek.

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délutánt kívánok, üdvözlöm Önöket október 15-dik napján is. A Daily Mixet hallják a mikrofonnál Oszlácsoszi Norbert. Jöhetnek az SMS-ek, Viber üzenetek 30-22-12-900. Ha van valami közúti infójuk, mindenképpen írják meg, vagy csörögjenek ide. Köszönjük szépen! Most pedig Mark Ronson és Miley Cyrus közösével megyünk tovább. Itt a Nothing Breaks Like a Heart a Daily Mixben.

az Ivai Slágerek igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután önöknek, megyünk tovább egy perccel fél egy előtt a Daily Mixben. Itt van Vibirex és a Faithless közös, ez a New Religion, és már is ajánlok figyelmükbe kettő kiállítást, mind a kettő a Munkácsi Mihály Múzeumban látható. Az egyik az Eltűnt szigeteink dinoszauruszai, a másik pedig a Győztesek az objektív mögött. Várják önöket, kellemes időtöltést hozzá, és akkor az igazi mai slágerek közül pedig New Religion. Deep.

az imai slágerek, igazi zenei változatosság a folytatásban is itt a 104 Rádió 1-en. Nagyon kellemes délután önöknek, 10 perc és 13 óra, egy mai véradást ajánlok a figyelmükbe, mely este 6-ig tart Békés Csabán a területi vérellátó intézetben, várják a véradókat. Mi pedig folytatjuk a déli mixet itt az I'm an Albatross.

0: igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság a következő órában is itt a Rádió 1-en. Nagyon kellemes csütörtök délután önöknek. Megyünk tovább a déli mix után is, játsszuk önöknek az igazi mai slágereket. Jön mindjárt a Bambolé! Pár perc és az infók után Alex Kenji újdonságával pörgünk egy nagyot, maradjanak a legjobbakkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Békés Csabai Szakképzési Centrum percek a Rádió 1-en.
4: Érdekel, hogyan működnek a modern szakmák a gyakorlatban? A BSC Trefort Ágoston Technikum szakképzőiskola és kollégiumban a helyed.
5: Válaszd az épületgépész technikus szakmát, tanuld meg, hogy kell megtervezni és üzemeltetni a fűtési, hűtési, szellőzési és vízellátási rendszereket.
4: Alkoss a kreatív ágazatban, mint mozgókép és animációkészítő. Tanulj meg mindent az alapoktól és készíts filmeket és animációkat. Ha a digitális világ vonz, tanulj szoftverfejlesztést és tesztelést, és tanuld meg, hogyan születnek az alkalmazások, játékok és programok.
6: Légy elektronikai vagy ipari informatikai technikus, és tanuld meg, hogyan működnek az áramkörök, érzékelők, ipari számítógépek és az automatizált rendszerek. Trefort, ahol a szakma a jövőd alapja.
7: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
8: Gyúrsz? Mi is? Csak mi kolbászt.
2: Békés Csabán 4 napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnograst, LL Junior, Bialex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25. A Csabai, Csabán az igazi.
9: Növényfutár kertészeti áruda. 9000 négyzetméteren, széles választékban. Hatalmas árukészlet vár Békés Csabán, a Gyulai úti körforgalom mellett.
10: Ha ősz, akkor Virágsziget kertészet Békés Csabán a Dobozi úton. Bomba árak, kiváló minőség. Árpácska 230 forint per darab, krizantém 12-es cserében 4-et fizet, 5-öt vihet akcióban. Termelői árak, udvarias kiszolgálás, belső parkolási lehetőség. Akció a készlet erejéig.
11: Hajd otthon a gondokat és kapcsolódj ki a Gyomaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy és wellness szolgáltatásaink pedig segítenek tested lelked feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon jégmasszázzsal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyomaendrődi Liget gyógyfürdő és kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma. Ligetfürdő.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Oszival. Csak igazi mai

Igazi mai slágerek, igazi zenei változatosság itt a 104 Rádió 1-en Békés Csaba leghallgatottabb rádiójában. Nagyon kellemes délután önöknek. 8 perccel járunk 13 óra után, amikor is ajánlom figyelmükbe a Csabai Kolbász Fesztivált. Mához egy hétre indulnak a programok, október 22 és 25 között várják önöket a Csaba Parkban. Koncertekkel és hát természetesen a kolbászgyúrással. Részletek a Kolbász Fesztivál oldalán, mi pedig Loi és David Puentes közösével folytatjuk itt a Golden Summer.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Igazi mai slágerek változatosan itt a 104 Rádió 1-en. Kellemes délután önöknek 3 perc és fél 2 ajánlom figyelmükbe az ország legnagyobb slágerlistáját. Holnap 10 órakor elindul a Top 500, egészen vasárnap este 8-ig lepörgetjük az önök szavazat alapján összeállított listánkat. Jön az 500 legjobb itt a 104-en, úgyhogy készüljenek, holnap 10 óra előtt pár perccel Balázsék bejelentik az 500. helyezettet, aztán pedig jönnek szépen sorban, minden dalt lejátszunk sorszámmal ellátva, hogy kíváncsian várom, kik kerültek be a listába. Most pedig jön az Abracadabra.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1-en a legnagyobb a zenei változatosság. 104 Rádió 1. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: A 104 Rádió Egyen igazi mai slágerkövet, igazi mai slágert, igazi mai slágert, igazi mai slágert.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Colorant Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
5: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
6: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
8: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 grammos Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
0: Reklámot hallottak.
1: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves MediaMart.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Zenélgetek a munka mellé, közben pedig azt olvastam, napos idő lesz, fátyol és gumoly felhőkkel ezen a hétvégén. Egyébként már holnap is, 18-19 fok körül lesz a napi maximum az országban.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
0: Viszont az ilyen dalok, mint ez, ezek simán visszahozzák az idei nyár hangulatát. A Rádió Egyen csak igazi mai sláger, mert

0: Kávénál tart ma már. Az biztos, hogy én most bedobok egyet. Egy kis coffee break. Erre szükségem van most. Aztán jövök vissza zenélni extra energiával. Az biztos, hogy Tóth Abigail és Accent dalával térek vissza a kávészünet után. A folytatás pedig csak is a kávémon múlik és a hatásán.
1: A Coffee Break támogatója a Jura Store Budapest, a Jura Automata kávégépek forgalmazója.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudom.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Abival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a Héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival.
8: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
9: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
10: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
11: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

tettem egy kicsit. Viktor nagyon sok dalra szavazott az elmúlt 3-4 hétben, több dalra is voksolt. Hát Viktor, mi köszönjük a segítséget meg mindenkinek, aki hasonlóan szavazott az elmúlt 20

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és most a friss amerikai-európai pop kedvencek közül Alex Warrentől érkezik a Fever Dream, amit az énekes már tavasszal elkezdett teaserezni az Instán, többek között a feleségével készített közös videóval. Na hát annyira sikerült felkeltenie a rajongói figyelmét, hogy a különböző ilyen kis social videók a megjelenés előtti hetekben összesen 100 milliónál is több megtekintést gyűjtöttek össze. Mostanra a dal elérte, hogy a világon mindenhol játsszák. Mondom, nagyon nagy kedvenc. Alex Warren és a Fever Dream.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő zenei óránkat egy fiatal olasz DJ-producer Hypaton indítja majd. Ő a 90-es évek végén született, és nagyjából az utóbbi 12-13 évben tevékenykedik producerként. Az Out of My Head nagyon nagy Rádió 1-es kedvenc tőle, és mindjárt meghallgatjuk.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Kérsz fekete virslit?
3: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
2: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
3: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
2: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
3: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz Master Food.
1: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
8: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu/akció oldalon.
9: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
1: Reklámot hallottak.
10: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatja a 29 éves Media Mart.
1: És most
0: Rádió 1.
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Én Györke Attila vagyok, hello mindenkinek. A forradalmunk 20-as 311-111. Miért csörögtél? Szia!
1: Szia, Ati, szeretnék szavazni az 500-as slágerlistára, ha lehet.
0: Hát ma már sajnos nem. Már nincs 24 óra, egészen pontosan 18 óra múlva elkezdődik a nagy visszaszámlálás, és leadjuk a Rádió 1 hallgatók 500 kedvenc dalát. Ettől függetlenül nagyon kíváncsi vagyok, hogy te mire szavaztál volna.
1: A Szeretelkért Jámó című dalra.
0: Nyugtatásképpen mondanám, hogy nálam erre a zenére jött Voks, majd meglátjuk, hogy érkezett-e annyi, hogy felkerüljön a listára. Legyél itt velünk egész hétvégén, jó?
1: Szép napot!
0: A Rádió 1-esek az elmúlt hetekben az utóbbi 20 év legjobb zenéire szavazhattak SMS-en, telefonon, Viberen, e-mailen, a közösségi felületeinken. Most már összeállt a lista, és holnap 10 órakor elkezdjük lejátszani az összes nagy kedvencet. Hölgyeim és uraim, holnap délelőtt 10 órától vasárnap este 8-ig Rádió 1-tól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jó munkát ezekkel a zenékkel. Változatosság lesz a folytatásban is. Lesz itt ütős pop-punk muzsika. A nagy Rádió 1-es kedvencek közül ezt indítom majd. És szuper európai popzenét is játszok az infók után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: minden szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudom.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Jó, ha tudod, hogy a vaspotló szedését nem akkor kell abba hagyni, amikor jobban érzed magad, hanem amikor már a vasraktáraidat is feltöltötted. A 100 darabos Maltoferrágó tablettát ajánlott 3 hónapig szedni, majd ellenőriztesd laborban a raktárvas szintedet. Ha szeretnéd, a Maltofer szirup formában is megtalálhatod a gyógyszertárban. Maltoferrágó tabletta és szirup. Vény nélkül kapható vaspotló gyógyszerek. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Csipet, Ropi! Wow! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet Ropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipet Ropi! Harap rá!
6: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
7: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
8: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
9: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
10: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
11: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágermely.

0: break my heart.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy a régészeknek is. Velünk dolgozik Eszti, írt egy Vibert, egy feltáráson dolgozik ebben a pillanatban is, és ahogy írta, bontja a múltat, közben igazi mai slágerek szólnak. Na hát beleástam picit a zenetárunkba, ezt a dalt, Eszti, te is imádni fogod.

0: Ez a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Rádiózunk együtt a következő órában is, aztán 5-től Juhász Gerivel és Lotfi Begivel jön a 2 órás Rádió 1 Live Mix. Én ezzel indítok majd, Sam Feld, Heart Like Mine, mindjárt!
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? You know.

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 20%? Igen, 20%! Október 15-18 között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezményára teljes áru termékekre, a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekció kedvenceiből, most 20% kedvezménnyel. Ne maradj le a Heavy Tools szuper hétvégéjéről. Részletek heavytools.hu.
3: Anya, kapar a torkom!
4: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
5: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Kérsz fekete virslit?
7: Nagyon szellemes, olyan nincs.
6: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
7: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
6: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
7: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
8: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
9: Pont, mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
10: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
11: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
12: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
15: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
16: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
17: Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft. Szőnyegtisztítás, Digbuild Kft. Kárpittisztítás, Digbuild Kft.
18: Ha ősz, akkor Virágsziget kertészet Békés Csabán a Dobozi úton. Bomba árak, kiváló minőség. Árpácska 230 forint per darab, krizantém 12-es cserében 4-et fizet, 5-öt vihet akcióban. Termelői árak, udvarias kiszolgálás, belső parkolási lehetőség. Akció a készlet erejéig.
19: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 000 forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 000 forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
0: Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió 1 hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió 1-et. Köszönjük!
1: Köszönjük! Rádió 1! Reklámot hallottak.
12: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
20: Köszöntöm Önöket, ezek a rövid hírek Török Mónikától. Két új szépészeti tanműhelyet adtak át a gyulai Harukken János iskolában, írja a beol.hu. A korszerűen felszerelt helyiségekben kozmetikusoknak, valamint kéz- és lábápolóknak tanuló diákok gyakorolhatnak. Újra felhalmozódott a szemét több Békés Csabai szelektív gyűjtőhelyen, miután a konténereket gurulós kukákra cserélték, írja a beol.hu. A városban egy gyűjtőhely megszüntetéséről már döntöttek, további helyszíneket is vizsgálnak. Jóval kevesebb kékbércse is szakázott idén ősszel a délalföldi pusztákon, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. A szakemberek szerint a szárazság miatt kialakult táplálékhiány állhat a háttérben. A folytatásban derült lesz az ég felettünk, hajnalban Békés Csabán 5 fokig hűl le majd a levegő. Ezek voltak a hírek röviden, köszönöm a figyelmet!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
21: A műsor támogatja a 29 éves Média Márt.
12: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Juhász Gerivel és Lotfi Begivel, Rádió 1 Live Mix 5 órától. Most közlekedési info, kettőt is kaptam. Laci írta, hogy az M0-áson araszol éppen. 5-6 kilométeres a sor az M1-es felé a 17-es kilométer utáni munkálatok miatt. Taki pedig balesetet látott az M3-ason, Vásárosnamény felé, Ófehértónál. Ha van még hír az utakról, jöhet bátran SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 3-111-111-en. Jó utat kívánok mindenkinek! És ilyenkor délután 4 óra után minden nap küldök egy dalt autós barátaimnak, ma is választottam egyet.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, közöttük pedig egy nagy Rádió 1-es klasszikus most. Ilyen különlegességek most hétvégén rendre megszólalnak majd, jön a Top 500 az elmúlt 20 év dalaival a hallgatók

0: Itt a Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy.
1: Jó napot, szeretnék kérni egy számot.
0: Erre is lesz lehetőség, mert hogy ma is lesz kívánság műsor 7 órától, előtte pedig 2 órás Rádió Egy Live Mix Juhász Gergő mellett Lotfi Begi lesz a DJ. A következő fél óra még az enyém, és az infók után biztosan jön BB Rexától a New Religion.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
4: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hol van a sluszkulcsom, illetve... Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
6: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
7: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV gyártás Jászfényszarún, 1989 óta.
5: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
6: Ezt nem hiszem el.
8: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph. Renault.
9: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
11: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
12: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
2: Reklámot hallottak.
13: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A hétvégi top 500 remek háttér lesz ház körüli teendőkhöz, kirándulásokhoz, mert napos gomoly felhős idő lesz a hétvégén.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.

ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 16 óra 46 perc közlekedési információk az igazi mai slágerek között. Nemrég ugye megtudtuk, hogy nagy a sor, 5-6 kilométeres legalább az M0-áson, az M1-es felé haladva a 17-es kilométer után zajló munkálatok miatt. Dosi az M1-esről küldött infót, Budapest felé, Tatabánya után is erős a forgalom, Bicskéig szakaszos torlódásra kell számítani. Hagyó üzenete SMS-en érkezett a 85-ös főútról, Fertőszent Miklósnál volt egy baleset az 52-es kilométernél, lassú a haladás, mert csak félpályán lehet haladni. Köszönjük szépen az infókat, cserébe egy friss kedvenc érkezik Lloydtól, David Puentes-től a Golden Summer a Rádió 1-en.

0: Itt Rádió Egyen 5 órától Live Mix.
1: A műsor támogatja a 29 éves MediaMart. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábujjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620 3

0: szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
5: Na ne, tényleg?
4: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
5: Ez nagyon jól hangzik.
4: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
6: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
7: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
8: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új Foxpost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. Foxpost. Csomagküldés a tozéig.
9: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja. Igen, célba ért!
10: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú izületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
12: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban akár 140 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
13: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
14: A 2x200 g-os csomagolt Wiesbauer Premium Bécsi Virsli csak 1499 forint.
13: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
15: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
17: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocel.hu.
18: Békés Csabai Szakképzési Centrum percek a Rádió Egyen.
19: Érdekel, hogyan épül a jövő világa? A BST Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégiumban a helyed. Válaszd az útépítő, vasútépítő és fenntartó technikus szakmát, és tanuld meg, hogyan épülnek az utak, a hidak, a vasúti pályák, és dolgozz azon, hogy biztonságos és megbízható legyen a közlekedés.
1: Tanulj magasépítő technikusnak, tervezz és irányíts te a lakóházak, ipari csarnokok vagy akár modern irodák építkezéseinek fontos lépéseit. Légy földmérő, földügyi és térinformatikai technikus, ahol megtanulod kezelni a GPS-es mérőműszereket, drónokat. Térképeket készíthetsz építkezések és utak tervezéséhez.
19: Érdekel, hogyan óvhatjuk meg a természeti erőforrásokat? Válaszd a környezetvédelmi és vízügyi technikus szakmát, és dolgozz azért, hogy tisztább, élhetőbb legyen a környezetünk.
1: www.bsc.hu
2: Hajd otthon a gondokat és kapcsolódj ki a Gyoma-Endrődi Lige gyógyfürdő és kempingben. Kültéri medencéinkben páratlan élményelem gondoskodik a szórakozásról, gyógy és wellness szolgáltatásaink pedig segítenek tested-lelked feltöltődésében. Sőt, szauna szeánszainkon jégmasszázzsal és jégbehűtött gyümölcsökkel is várunk. Több napos itt tartózkodást is tervezhetsz, hiszen akár gyógyfürdőn belül, vagy faházainkban és a kempingben is megszállhatsz. Gyoma-Endrődi Lige gyógyfürdő és kemping, a strandkedvelők és a gyógyulni vágyók paradicsoma.
0: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket az Instagramon is.
3: Reklámot hallottak.
20: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
21: Köszöntöm Önöket, ezek a hírek röviden Török Mónikától. Még vannak szabad férőhelyek Békés Csaba négy városi fenntartású bölcsödéjében, olvasható a városi honlapon. A gyerekeket már 20 hetes kortól fogadják. A következő tanévben is támogatja a nyomdaipari szakoktatók fizetésének kiegészítését a Békés Csaba önkormányzat, tudta meg a beol.hu. A város havonta 175 ezer forintot biztosít erre, a programhoz helyi vállalkozások is hozzájárulnak. Megváltozott az elsőbségadás a 47-es és a 474-es főút kereszteződésében Orosházánál, számolt be a behír.hu. Az elkerülő felől jobbra kanyarodóknak elsőbséget kell adniuk, a Csorvás felől balra kanyarodóknak. Derült lesz az ég felettünk, hajnalban 5 fokig hűl a levegő Békés Csabán. Ezek voltak a hírek röviden, köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
3: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Lotfi Begi, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
3: Rádió.
22: Tűpontosan délután 5 óra van, hello mindenkinek, gyertek, megjöttünk, itt vagyunk, kezdődik a Rádió 1 Live Mix, ami továbbra is 2 órás, és hát bomba zenék jönnek, ezekről ma Lotfi Begi gondoskodik, szevasz Begi!
23: Hello Geri, köszönöm a kedves rádiogatókat, szevasztok!
22: SMS és Viber számunk 0-23-111-111, képzeljétek el, mi Begivel mindig hosszan lamentálunk arról, hogy milyen animációt tegyünk ki a háttérre.
23: Ezt akartam mondani, hogy érdemes benézni most hozzánk.
22: Most egy nagyon szép csaj van ott a ropogó kandalló mellett, simogatja a lábát, kávét iszik, én meghagynám.
23: De ezt Atis is hagyta itt nekünk. Nem?
22: Én nagyon szeretem az Atist.
23: Én nagyon szeretem az Atist, ballagott hazafele, rádudáltam, eldobta a kezében lévő telefon, tehát teljesen be volt zárva magába a fejébe, de hát most már értem, mert valószínűleg még mindig ez volt
22: az eszét ez a csaj.
23: Igen, a lelki szemben előtt még mindig ez a kandalós, comsimogató hölgyemény volt. Én ezt pillanatokon belül le fogom cserélni, úgyhogy aki teheti, az nézzen be hozzánk a YouTube csatornánkon, és hát mi, kapcsoljuk be a TikTokot is?
22: Menjen!
23: Legyünk akkor bekapcsoljuk a TikTok live-ot is, úgyhogy nem csak hallgathatok, hanem nézhettek mi is minket, az órát pedig már is a Wonderful Life-ra fogom indítani. Itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Hey, this is Purple Disco Machine and you are listening to Radio 1.
1: Radio 1 Live Mix.
2: A lemezjátszóknál
3: Lotfi Begi!
1: Lotfi Begi.
3: A házigazda.

0: Európai jelenlegi egyik legnagyobb rádióslágere, Alex Warren és a Fever Dream a Rádió 1-en, a Rádió 1 Live Mixben, ami 2 órás, és amelyben ma Lotfi megjelenik mellettem élőben a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek csak nagyon röviden. Lassú a haladás az M1-esen, Budapest felé, Tatabánya és Bicske között, az M0-áson pedig felújítási munkák miatt van nagy dugó a déli szektorban az M1-es felé vezető részen. Mindenkinek jó utat! És a héten figyelem, ma van utoljára a Rádió 1 Live Mix, holnap pénteken ilyenkor ugyanis már gőzerővel dübörög a Rádió 1 Top 500 Magyarország legnagyobb rádiós slágerlistája, és csak mondom, Begi, brutálisan sok szavazatot kaptál, több dalodra is.
1: Ó, nagyon szépen köszönöm, lehet még szavazni?
0: Még lehet, még az utolsók meddig jöhetnek, hát ilyen ma késő estig még jöhetnek.
1: Az a baj, be vannak kapcsolva a kamerák, mert mindenki látni fogja, hogy a pult alatt egyfajtában nyomom a szavazatokat, de én nem tudom megtenni, mert hogy én zenélek nektek, de akinek még van rá lehetősége, ideje és kedve, az szavazzon az összes Lotfi Begira arra. Az összesre!
0: Holnap délelőtt 10-kor Balázsék jelentik be, hogy mi az 500. helyezett, aztán 3 teljes napon át megy a slágerlista. Elképesztően jó zenék lesznek, lesznek itt óriási bomba meglepetések. Tehát még egyszer, holnaptól péntektől vasárnap estig Rádió 1 Top 500 itt nálunk a Rádió 1-en. Na, mi érkezik most, Begi?
1: Tudod, mi történik, amikor Akon találkozik Saint Johnnal?
0: Szerintem isznak egy jót.
1: Nem, Smack That Roses. Ezzel a különleges mashup-on megyünk tovább itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben egészen 7 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió Egy Live Mix, továbbra is két órában, mellettem a Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Egy üzenet, szevasztok srácok, Begi, kérlek, most már ne játsszál karácsonyi zenéket, elittuk a múlt heti 20 000 forintot, ja, és már csak 71 nap karácsonyig, írja Dani.
1: Köszi. Vészesek közeleg, ugye aki nem hallotta volna, Geri földobott egy kis pénzt, hogyha annak a DJ-nek, aki először lejátsza idén a bármelyik karácsonyi dalt, és hát én félig meddig azért megcsináltam a dolgot, de nem játszottam le a dalt, csak egy kis száncsengőt raktam valamelyik zenére, nem igen. Emlékszem, melyikre.
0: Aztán viszont múlt héten pénteken este jött a Pulmex élőben, és úgy lejátszotta a Last Christmas meglepetésszerűen. Teljes egészében imádtam, úgyhogy meg is beszéltük, hogy nem cashben kéri a 20 000 forintot, hanem elmegyünk egyszer kajálni.
1: Az jó.
0: Ilyen boldogan nem vesztettem még a 20 000 forintot.
1: Az azért jó, mert a fele megmarad, legalábbis a bentőben fog kiköpni.
0: Begi, mixen és közben miért néz néha hátra, kérdezi Balázs a TikTokon, ez egy tök jó kérdés, mert tényleg így van. Most láthatjátok is a Begi hátra menetelét, mert ilyenkor Begi elkezd táncolni.
1: Hát képzeld el, hogy még mindig van úgy, hogy elkap a zene. Mondjuk úgy hetente 4-5-ször, amikor a pult mögött állok. Nem tudom, ez van. Imádom ezeket a dalokat, imádom azt, hogy én irányítom, hogy melyik dalból éppen melyik részlet szól. És hát örülök magamnak, mint majom a farkának, és elkezdek táncolni. Ezért megyek hátra.
0: És ezt a hallgatók is nagyon-nagyon szeretik, és jön egy dal, amit tudjuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettek, és mindig nagyon nagy örömmel játszunk.
1: És hát aktuális a dal, mert hogy a Fradi is elkezdi az Európa Ligai hazai mérkőzéseit játszani, az első hazai mérkőzését játsza ma este a Groupama Arénába, úgyhogy most már egészen biztosan az ország minden pontjáról nagyon-nagyon sok fradista ül a kocsiba és tart Budapest felé, úgyhogy a következő dal szóljon az összes fradistának, és a mai mérkőzéshez pedig a hajrá Fradi, itt a Rádió Egyen a Live Mixben. Ez nem más, mint Up Free From Desire.
2: My love is

0: Taylor Swift és az Opelite itt a Rádió 1-en, és még csak a felénél járunk a mai Rádió 1 Live Mixnek, ami két órás. Mellettem Lost Fibegé a lemezjátszóknál. Rengeteg az üzenet, ez az Freed from Desire, ez a zene nagyon kellett. Előbb Forza Milán, aztán hajrá Fradi, jó vagy Begi, üdvözlettel Hozé.
1: És akkor mi lesz, kedves Hozé, amikor november 5-én a Milán vendégjátékaként látogatunk a San Siroba? Akkor kinek? Melyik kezedbe fogsz harapni?
0: Nagyon jó kérdés. Hello fiúk, szuper a mix, tök jó hangulódás nekünk az estére. A kisfiamnak ugyanis foci meccse lesz ma este itt Svájcban. Egy itteni kis csapatban játszik. Kérhetek egy hajrá Derilt tőletek. Köszi szépen, szép estét, Regina.
1: Háromra?
0: Így van, háromra. Egy, két, há, és hajrá Derilt! Hú, remélem ezt a főnél nem hallod.
1: De még szerintem itt ül.
0: Na, kimegyünk inni egy csomó vizet, hidratálunk.
1: Nem vizet inni, hanem már szólt, hogy menjünk be, akkor, már akkor beszélde van velünk.
0: Jön az első hidratációs szünet, aztán pedig itt vagyunk Begivel még egy órán át élőben, jó? Ne kapcsoljatok sehová.
1: Ne menjetek sehová.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? You know that I've been waiting for the sunshine. Hányadik lett Taylor Swift? És hol áll a listán David Guetta? Minden kiderül a pénteken délelőtt 10-kor induló rád.

0: változatosság. Rádió egy top 500 a magyar rádió hallgatók szavazatai alapján a Foxpost applikációja támogatásával. Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
4: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
5: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
6: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
7: Na ne, tényleg?
6: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
7: Ez nagyon jól hangzik.
6: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
8: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
9: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
10: Őszi bónuszhetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónuszhetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
11: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
13: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök, nem nyomom
14: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív Pisineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
16: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
17: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
18: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
9: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
19: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyskár áruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
20: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
21: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
20: Mondtam.
21: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
20: Fresh Body sosem hibázik.
21: Akkor veszünk mi is egyet?
20: Ugye, tehát még egyet?
21: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
22: Hunja be a szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
22: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
23: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
24: Nyerjetek kis busz gyermekeitek iskolájának a Regnum termékekkel. Vásároljatok október 15-e és november 18-a között alkalmanként legalább 3 darab Regnum kölyök terméket, vagy Regnum húskészítményt, gyűjtsétek a blokkokat, és nyerjetek egy Peugeot Traveller kis buszt 1 millió forint értékű OMV üzemanyagkártyával. Részletek nyereményjáték pontspar.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Üszd ki a mindennapok zaját a fejedből. Töltődj fel a víz és a természet páratlan erejével a gyumaendrődi Liget gyógyfürdő és kempingben. Ligetfürdő.hu.
25: Itt az év legrémisztőbb hónapja, és vele együtt egy ijesztően jó Plazma Center ajánlat. Ne féljen látogatni hozzánk októberben sem, hiszen halloweeni rémségek helyett nálunk csak a jótékonyság szelleme és a kísértetiesen magas juttatások várnak rád. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy öt adással összesen 96 ezer forintot zsebelhetsz be. Ami máshol extra, az nálunk az alap. Foglald le bátran október időpontjaidat a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
26: Békés Csabai Szakképzési Centrum Percek a Rádió 1-en.
27: Érdekel az ízek és a vendéglátás világa? A BSC Czuk József Technikum és Szakképző Iskola gyakorlati tudást ad a kezedbe.
28: Légy cukrász, szakács, pincér vagy panziós fogadós, és varázsolt különlegessé a vendégeid élményeit.
27: A kereskedelem ágazatban megtanulhatod az értékesítés alapjait, az élelmiszeriparban pedig biztos jövőt építhetsz pék vagy pék cukrász szakemberként.
28: Sportedzőként és szervezőként vagy fitness wellness instruktorként tehetsz az egészséges és aktív életért.
27: BSC Czuk József Technikum és Szakképzőiskola a tudás és a siker útján.
28: www.bsc.hu.
29: Gyerünk! Még egyet! Gyúrd!
30: Gyúrsz? Mi is? Csak mi kolbászt.
31: Békés Csabán négy napig gyúr az egész város. Nappal kolbászgyúró verseny és disznótor. Este Rúzsa Magdi, Neoton, Jude Law, Well Hello, Kowalski, Parnograst, LL Junior, Violex, BSV és még sokan mások. Csabai Kolbász Fesztivál, október 22-25. A Csabai, Csabán az igazi.
1: Reklámot hallottak.
32: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
33: Köszöntöm Önöket, ezek a rövid hírek Török Mónikától. Két új szépészeti tanműhelyet adtak át a gyulai Harukken János iskolában, írja beol.hu. A korszerűen felszerelt helyiségekben kozmetikusoknak, valamint kéz- és lábápolóknak tanuló diákok gyakorolhatnak. Újra felhalmozódott a szemét több Békés Csabai szelektív gyűjtőhelyen, miután a konténereket gurulós kukákra cserélték, írja beol.hu. A városban egy gyűjtőhely megszüntetéséről már döntött, további helyszíneket is vizsgálnak. Jóval kevesebb kékbércse is szakázott idén ősszel a délalföldi pusztákon, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. A szakemberek szerint a szárazság miatt kialakult táplálékhiány állhat a háttérben. A folytatásban derült lesz az ég felettünk, hajnalban Békés Csabán 5 fokig hűl le majd a levegő. Ezek voltak a hírek röviden, köszönöm a figyelmet!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Elmúlt este 6, hello mindenkinek, itt vagyunk, és még egy óránát mixelünk. Mellettem továbbra is Lotfi Begi a lemezjátszóknál, szevasz Begi.
2: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok, és köszöntöm minden olyan kedves nézőt, aki a YouTube-on, vagy esetleg a TikTokon csatlakozott ránk, mert hogy ezeken a felületeken is élőben vagyunk.
1: Így igaz, és ne felejtjétek, a héten ez az utolsó Rádió egy Live Mix, hiszen holnap kezdetét veszi az idei Rádió egy Top 500, úgyhogy nem lesz Rádió egy Live Mix, nem lesz Rádió egy kívánság műsor, minden a Rádió egy Top 500-ról szól majd. Igen, Begire jöhetnek még az utolsó voksok, jó? Top500@radio1.hu. Na, menjünk tovább!
2: Az órát pedig már is a Walking on a Dream Blondie remixében az Empire of the Sun előadásában. Itt a Rádió 1-en, a Live X-ben csak kijöttem belőle, nem?
1: Majd gyönyörű mentés, hogy én nem tudtam, hogy fogsz kijönni ebből a mondatból, megoldottad.
2: Hát mit, amikor a körforgalomban indexelve jössz ki. Most már is megtanultam.
1: Vagy átmész rajta egyenesen.
2: Vagy átmész rajta. Tök egyenesen ugratsz egyet és átmész, mert megoldottad.
1: Tolatva.
2: Tehát érkezik a Walking on a Dream Blondie remixében, az előadó pedig nem más, mint az Empire of the Sun. Itt a Rádió 1-en, a Live X-ben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Live Mix 5-től 7-ig, ma Lotfi Begit mellettem a lemezjátszóknál. Egyetlen fontos hírem van az autósoknak. Nem jó hír, 6 kilométeres dugó van még mindig az M0-as autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé a Nagy-Duna hidat is érintő felújítási munkák miatt. Kitartás, mindenkinek jó utat! Most jöttem meg a munkából, fiúk, itt vagyok, volt már a Freed from Desire, este nyerünk, írja István.
1: Kedves István, lemaradtál róla. Bár én annyiszor lejátszom, amennyiszer akarjátok, csak akkor lehet, hogy az állásommal játszatozom. De igen, volt, lejátszottam, mert hogy este játszik a Fradi. Mindent bele, fiúk, hajrá, Fradi.
0: És hogyha valaki vágyik a Freed from Desire-re, vissza tudja hallgatni Begi előző szettjét a weboldalunkon, valamint az applikációban is, a mixek fülben a két
1: Freed from Desire!
0: Az előző rában

0: Na jó, befejeztem.
1: Köszi. Menjünk tovább.
0: Ja, biztos? Biztos,
1: hogy mehetünk abszolút. Inkább mixelj, mint énekel. Nem, jó volt, szeretem.
0: Biztos?
1: Abszolút. A hallgatók is szeretik, téged is szeretnek, minden rendben megy.
0: Akkor viszont a nyár egyik legnagyobb slágerével megyünk tovább, érkezik a Talk to You, méghozzá Aurelius remixében itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix. Ma is két órában mellettem, ma a World is Mine Radio Show képviseletében Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és micsoda találkozás volt ez. Ugye Gotye, Somebody That I Used To Know, David Guetta és Art Bad gondolta újra, és a Sick Bromance is megvillant benne Timbertől. Úristen, de jó volt.
1: Sok jó ember kis helyen is elfér. Szokták volt mondani.
0: Igen. És ez milyen igaz? Az ilyen különleges egyvelegekben, mesepokban. Tiszteletem uraim, ez egy SMS, hát mennyire állat ez a mix, brutális, energia ezerrel, Begi fantasztikus vagy, sose halunk meg, őrület van a műhelyben, hangerő, maximumon, ölelés, rucimester.
1: Jó munkát, és vigyázzatok magatokra.
0: SMS és Viber számunk 0620-311-111. Egy újabb hidratációs szünet jön itt nálunk, ti is ígyatok vizet, vagy ami a kezetek ügyében van, aztán pedig itt vagyunk Begivel még fél órán át élőben, jó?
1: Ne menjetek sehova!
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Csipet, Ropi! Wow. Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár Betű, Ropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
4: Hunja be a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: A következő MOLOS vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
7: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 200 g-os Nurpak kenhető sós vaj alternatíva csak 1099 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
10: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restor Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
11: A Protexin kell.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love & Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
14: Hol van a slusz kulcsom, illetve...
15: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
16: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
17: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún, 1989 óta.
15: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
16: Ezt nem hiszem el.
18: 20%! Igen, 20%! Október 15-18 között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezményár a teljes áru termékekre, a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekció kedvenceiből, most 20% kedvezménnyel. Ne maradj le a Heavy Tools szuper hétvégéjéről. Részletek heavytools.hu.
2: Reklámot hallottak.
19: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
10: Ha ősz, akkor Virágsziget kertészet Békés Csabán a Dobozi úton. Bomba árak, kiváló minőség. Árpácska 230 forint per darab, krizantém 12-es cserében 4-et fizet, 5-öt vihet akcióban. Termelői árak, udvarias kiszolgálás, belső parkolási lehetőség. Akció a készlet erejéig.
9: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
11: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
18: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
19: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
21: Ez, amiről te beszélsz, nekem meg pont ez hiányzik nagyon ebből az országból, hogy mindenki nagyon savanyú, hogy azt látom, hogy senki, mindenki izébb ül az arccal a kocsiba egyedül, hogy ránézel egy csajra, a világért nem akar visszamosogni, csak ilyen magammal sállok szóba arckifejezéssel vonulnak ezek a fiatal nők, férfiak, unottan, szomorúan. Nem látom, én nem látom ezt a hihetetlen.
22: Tudod, hogy vezetek? Megállok a piros lámpánál, odaulok a másik autó
21: mellé. Jó, tudom, De te egy másik univerzum vagy. És imádom, hogy ilyen vagy. Tök jó. Tehát ez az égen, te semmi bajom nincs. Gyűl, te melyik oldalon vagy? Melyiket adod? Középen vagy.
23: Közép. Van ilyen is.
21: Húha!
24: Ez az ország.
21: Jó!
24: Gyerünk, Laci!
21: Szeretek, Laci! Ez az ország.
24: Alien? Tudom, hogy szuszmeretés.
21: Igen, Anna Vekerlén vagy hol vagy? Te melyikben vagy?
25: Úgy vagyok, hogy próbálok pozitívat adni. Nem érdekel, hogy mit kapok. Tényleg nem érdekel, a saját világomban vagyok, és én mosolygok. Olyan is van, hogy áll valaki, és látom, hogy mondjuk egy csaj, mondjuk szép körmei vannak, és mondom, hogy milyen szép a lakkod, és visszamosolyog rám. Tehát én ugyanazt kapom vissza az élettől, amit én beleteszek.
21: Jó, irányba kell. Gyerekek, ezek ez mondom, hogy valamit termesztenek, megcsinálják, ledarálják, megsodorják valamit.
25: Nem érdekel a kesergő, mert már a himnuszunknál elment ez az egész dolog. Tehát az is egy nagyon szomorú dolog, én ezt vállalom, sajnálom. Megpróbálok úgy beleállni, a Juli mond, hogy igen, én úgy állok hozzá, pozitív vagyok, rámosolgok, visszamosolgok a 8-el buszsofőr, mert rámosolgok reggel, és úgy szállok le. És nekem ez egy jó leső érzés. És nem érdekel, tehát ha nem mosolgok, akkor nem. Én viszont oda mosolgok.
21: Tökre adom. Jó, pakold ki a zsebédet, Juli. Jó? Nézzük azért egy kis tömére ennek. Ja, érdekes, drukkolok, hogy ez legyen.
19: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
20: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
19: És most. Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. Csak igazi.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is My... Nem, ez a...
1: Oh-ho! Gyerekek,
0: 29 év után belefutottam ebbe. Szóval nem, ez a Rádió Egy Live Mix, a World is My Radio Show képviseletében mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói, meg túl sok mindent akartam egyszerre. De innen mész majd a meccsre rögtön?
1: Hogyne. Nagyon komoly lesz. Teltház várható, és hát a Pilsen ellen már háromszor játszottunk. Egyszer megvertük őket, egyszer kikaptunk, és egy döntetlen volt a mérleg. Én azt gondolom, hogy ha ezt a sort folytatjuk, akkor majd győzni fogunk.
0: Úgy
1: meg amúgy is.
0: Azt tudod, meg tudjátok, hogy nagyon hideg lesz, 10 fok, sapka, sál.
1: Én már ezt akkor éreztem, amikor elindultam a rádióba, de mondom, ma most már elkések, tehát hogy nem fogok visszamenni átöltözni. Nem baj, a hangulat forró lesz, a lelátón mindenki tombolni fog, úgyhogy én majd teázok.
0: Így legyen.
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalma.

0: Az ujja.
1: Begi, óriási vagy, ez igen, imádom a mixet, köszönöm, segít a munka utolsó órájában, üdvözlettel Veronika.
2: Köszi, és hát akkor jó pihenést.
1: Így van, menjünk is tovább.
2: Na mi ez?
1: New Religion.
2: Nem.
1: De.
2: Nem.
1: Mibe fogadjuk, hogy a New
2: Religion? De mibe fogadjuk, hogy nem az.
1: Na, mi lesz ez?
2: Majd mindjárt kiderül, hogy mi ez, de érkezzen egy régi dal új köntösben, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket. Megmondtam, de mihez?
1: Nem tudtam, én az első taktusok alapján azt gondoltam, hogy a New Religion. Megé, 1-0 oda.
2: Ugye? Jó? Igen. Ugye? Akkor jó. Most 1-0.
1: Igen.
2: Úgy, mint a Fradinak.
1: Így van. Ezzel kiegyeznél?
2: Ezzel kiegyeznék, de menjünk. Inkább 2-0.
1: Oké. Okay. Umbrella.

0: Itt a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy ma rádió egy live mixben Lotfi Begélt mellettem a lemezjátszóknál 2 órán át. Van még itt egy csomó üzenet. Kamion és személyautó karambolozott most pár perce Budapesten a Lurdi háznál. Pestről Budára mindenki meneküljön. Zseni amúgy, ahogy Begi ezeket a zenéket összekeveri. Imádom, hogy 2-3 számot is egymásra pakol. Tökre, mint egy jó hambi.
1: A gitáros fajtából. Azt tudod, milyen a gitáros? A gitáros hamburger, tudod milyen?
0: Gitáros hamburger? Igen. Nem. Milyen? Jó. Ez most csak azért tette, aki,
1: hát, aki nézett,
0: nézi
1: igen.
0: Minket, igen. Igen. Kifröcsög is, hogy le kell magadról söpörni,
1: mint tényleg, mint a gitározni.
0: Így már értem.
1: Nem ismerted?
0: Nem, nekem ez nem volt meg.
1: Jó van akkor.
0: Begi, akkor a mixet tettél le ide ma délután, hallgatnám még vagy 2 órát, köszi, és hajrá Fradi, írja valaki. Ha Begit hallgatnátok 2 órán át, megtehetitek holnap is a Birdies Már Radio Show-ban este 9-től.
1: Így van, érkezem holnap este, most pedig irány a stadion, mindenki a Fradinak szurkol. Hajrá Fradi, szavaztok!
0: Nagyon köszi az elmúlt 2 órát, maradjatok, Alex Kenji jön mindjárt is a Bambolé! Ezzel kezdődik a Rádió egy kívánság műsor, hívható SMS és Viber számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
6: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: minden szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával. Itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
5: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food. Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a goffri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
10: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
11: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
12: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
13: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőkép kölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1 millió 200 ezer forint összegű jövőkép kölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
14: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
15: Álva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
16: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
8: 15 éves az Árkád Szeged. Játsz velünk 20 napon át a több mint 30 millió forint összértékű nyereményekért. Vásárolj az Árkád üzleteiben legalább 10 ezer forint értékben október 5-e és 25-e között. Regisztrálj hostesseinknél, forgass és nyerj akár 150 ezer forint értékű Árkád Szeged ajándékkártyát vagy üzleteink utalványainak egyikét. Részletek a honlapunkon.
3: Békés Csabai Szakképzési Centrum percek a Rádió Egyen.
10: Fedezd fel a jövőd lehetőségeit a Békés Csabai Szakképzési Centrumban. 8 tagintézményünk a gazdaság szinte minden területét lefedi. 23 ágazatban a műszaki és informatikai képzésektől a logisztikán és vendéglátáson át egészen az egészségügyi és közgazdasági képzésekig terjedően.
8: Szakmád mellé nálunk érettségit is szerezhetsz, de ha már dolgozol, felnőtt képzéseinkkel rugalmasan fejlesztheted tudásod és új szakmát tanulhatsz. Együttműködéseinknek köszönhetően számtalan minőségi gyakorlati helyet biztosítunk.
10: Építs tovább velünk a jövődet!
8: Békés Csabai Szakképzési Centrum, a szakképzés élvonalában.
3: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
17: Köszöntöm Önöket! Ezek a hírek röviden Török Mónikától. Még vannak szabad férőhelyek Békés Csaba négy városi fenntartású bölcsödéjében, olvasható a városi honlapon. A gyerekeket már 20 hetes kortól fogadják. A következő tanévben is támogatja a nyomdaipari szakoktatók fizetésének kiegészítését a Békéscsabai önkormányzat, tudta meg a beol.hu. A város havonta 175 ezer forintot biztosít erre, a programhoz helyi vállalkozások is hozzájárulnak. Megváltozott az elsőbségadás a 47-es és a 474-es főút kereszteződésében Orosházánál, számolt be a behír.hu. Az elkerülő felől jobbra kanyarodóknak elsőbséget kell adniuk, a Csorvás felől balra kanyarodóknak. Derült lesz az ég felettünk, hajnalban 5 fokig hűl a levegő Békéscsabán. Ezek voltak a hírek röviden, köszönöm a figyelmüket!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
3: Rádió
0: indul a Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. A héten ez az utolsó élő kívánságműsor, hiszen holnap ilyenkor már gőzerővel dübörög a Rádió Egy Top 500 Magyarország legnagyobb rádiós slágerlistája, amit minden évben ti állítotok össze. Ki ma az első telefonáló?
1: Tünde vagyok. Kukitól az új számát szeretném.
0: Hello Tünde, készítem elő, ki kapja?
1: Barátok, család, testvéreim.
0: Na akkor hozom is nektek Kukit itt a Rádió Egyen. Jön a Fire.
1: Köszönjük.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Károly, hallgatlak.
1: Egy Lost Frequencies dalt kérnek szépen.
0: Intézem neked már is. Kinek menjem?
1: Feleségemnek, és jó pihenést kívánok neki.
0: Hát akkor érkezik is Belgium egyik vezető világsztár DJ-je, Lost Frequencies itt a Rádió 1-en. Ez a Leave It All.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló!
1: Ja, Marci vagyok, Dabasról. Taylor Swift-et kérem a barátnőimnek.
0: Szia Marci, név szerint?
1: Krisztina és Szilvia.
0: És mit üzensz nekik?
1: Legyenek nagyon boldogok.
0: De cuki volt ez a hűmögés itt a végén. Te boldog vagy, minden rendben?
1: Igen.
0: Mi ennek az oka?
1: Jó kedvem van ma.
0: Hál' Istennek, maradj is ilyen jókedvű, Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Ez hamarosan nektek szól. És persze a további kérések is jöhetnek, a telefonszámunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Hunja be a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Kérsz fekete virslit?
8: Nagyon szellemes, olyan nincs.
7: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
8: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
7: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
8: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, master food.
9: Hol van a sluszkulcsom, illetve...
10: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
11: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
12: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún, 1989 óta.
10: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
11: Ezt nem hiszem el.
13: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
14: GREE energiahatékony hőszivattyúk és fűtésre optimalizált légkondicionálók hazánk és a világ első számú klímamárkájától. GREE légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
15: 20%! Igen, 20%! Október 15-18 között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezményára teljes áru termékekre a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők. Válogass az új kollekció kedvenceiből. Most 20% kedvezménnyel. Ne maradj le a Heavy Tools szuper hétvégéjéről. Részletek heavytools.hu.
16: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkos a hát nem ez. Újra nem ez.
17: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokan hívtok ma este is, amit nagyon szépen köszönök. Rádió 1 kívánság műsor. Halló!
1: Krisztina vagyok.
0: Szia Kriszta, hol vagy és milyen estéd van?
1: Nagyon jó, egy kis ödöződ a Texádon, és az egyik vendégünknek ma van a 35. születésnapja, Atinak, küldeném a sorsböld diszkót.
0: Akkor már szól is neki a Substitution, Isten éltesse sokáig, neked pedig jó munkát!
1: Szia!

0: A Rádió Egyet halljátok, jön a Diszkós Hit, 9-től pedig World is Mine Radio Show, Regál Lilivel és egy csomó vadi új zenével, Tiestótól, Calvin Harristől és Hugh-től is számíthattok friss megjelenésekre. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk, mindenkinek jó pihenést, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: Isten szabályozza ön a hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyskár ruházban vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
9: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszt csatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
10: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
11: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek. További információk az erztéslesek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
12: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
13: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Loving Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
14: 20%? Igen, 20%! Október 15-18 között szuper hétvége a Heavy Toolsnál. 20% kedvezményár a teljes áru termékekre, a márkaboltokban és online. Jackik, pulóverek, cipők, válogass az új kollekció kedvenceiből. Most 20% kedvezménnyel. Ne maradj le a Heavy Tools szuper hétvégéjéről. Részletek heavytools.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 104 Rádió 1. Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
15: Van képzés egyébként? Tehát, hogyha valaki vízszomelié akar lenni, akkor beiratkozhat a vízszomelié iskolába?
16: Hivatalosan tudtommal a világon két ilyen hely van. Az egyik az ugye Los Angelesben volt, én azt végeztem el, és Németországban is van egy hely, ahol hivatalos vízszomelié képzés történik. Covid idején online tudtam elvégezni. Elég hosszú ideig. Nagyon sok vizet kellett kóstolni. Egy vízkóstolon például nagyon fontos, hogy ez egy olyan alapíz, amin be tudjuk mutatni azt, hogy amikor egy nagyon lágy vizet kóstolunk, egyébként enyhén savos a pH, hogy az mennyire különleges. Egyébként ez megosztó egy picit.
15: Ez tényleg nem jó.
17: Kezd a fejembe szállni.
16: És enyhén savas ízhatás, de nagyon tiszta, nagyon lágy. Ez egy természetes forrásvíz, és kezeletlen.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
2: Köszöntöm Önöket, ezek a rövid hírek Török Mónikától. Két új szépészeti tanműhelyet adtak át a gyulai Harukken János iskolában, írja beol.hu. A korszerűen felszerelt helyiségekben kozmetikusoknak, valamint kéz- és lábápolóknak tanuló diákok gyakorolhatnak. Újra felhalmozódott a szemét több Békés Csabai szelektív gyűjtőhelyen, miután a konténereket gurulós kukákra cserélték, írja beol.hu. A városban egy gyűjtőhely megszüntetéséről már döntöttek, további helyszíneket is vizsgálnak. Jóval kevesebb kék bércse is szakázott idén ősszel a délalföldi pusztákon, közölte a Körösmaros Nemzeti Park. A szakemberek szerint a szárazság miatt kialakult táplálékhiány állhat a háttérben. A folytatásban derült lesz az ég felettünk, hajnalban Békés Csabán 5 fokig hűl le majd a levegő. Ezek voltak a hírek röviden, köszönöm a figyelmet!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
17: Diszkó!
18: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
19: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger, mely csütörtök este is indul a Diszkósít Radio Show. Az a különleges helyzet állt elő, hogy annyira szétcserégettük itt a héten lévő napokat, Bárány betegsége miatt, hogy ma megint ő mixel itt a rádió egyen, úgyhogy tartsatok velünk, de itt van Hanvai PG és én DJ Junior, ez szintén így van, élőben.
20: Ladies and gentlemen, my name is Herman, monsieur, hölgyem és uraim, fiúklánk, milyen tisztelt, nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PG is itt vagyok egészen este 9-ig, és már is indulunk méghozzá Robin Schulz lemezével, kívánok mindenkinek kellemes rádiózást. Itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágermet, diszkosító rádió show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hanvaj Pécsivel.
1: Hát kérem szépen, készülünk a Diszkosít Legendsre, méghozzá Békés Csabán. 22-15-ig nagy koncert van a nagy fesztiválon, és utána a Diszkosít érkezik, és Bárány Attila kezdi a sort, ezt a Hanvaj Pécsi folytatja, majd én DJ Junior. Nem fogunk most kivételesen 4,5 órát játszani, mert még ott van a házigazda is, Békés Csabi Resident DJ Dandy, és ő is fog majd pörgetni, úgyhogy közel fejenként egy órát fogunk játszani, tehát 24-en jövő héten Diszkosít Legends Békés Csabán. Most pedig megyünk tovább Bárány Attila mixével, amivel érkezik, ez Jonas Dufresne és Modern FR közöse a Miss You a Diszkosítben.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megyésben a Diszkocsit Rádió Show, Bárány Attila mixével, de itt van vagy PJ Zsén, DJ Junior élőben. A Bárány azért nincs, csak a mixét küldte, mert beteg, de jövő héten már valószínűleg visszatér hozzánk.
1: Jut eszembe, ugyebár rendesen benne vagyunk már az amerikai futball szezonban, és bődület. Olyan hetünk volt, olyan meccsekkel, hogy itt tényleg nem tudom fölfogni, hogy mennyire élvezetes és izgalmas tud lenni ez a sportág. Egyszerűen olyan szinten van kitalálva a szabályrendszer, hogy nincsen pihenés, nincsen megállás, nincsenek döntetlenek, és mindenféleképpen eredmény kell ahhoz, hogy elmondhass magadról, hogy ez megtettél a meccsen mindent, és tényleg minden hét a háborúban, imádom.
0: Én is egyébként az amerikai focit, például Messi az Inter Miami-ban az nagyon jól játszik.
1: Azt mondjuk amerikai foci, de az az európai, ez a nevet, számomra nevetséges formája.
0: Az is európai, csak Amerikában játszák, MLS a bajnokság neve, nem pedig NFL.
1: Ezt most tegyük fél, és menjünk tovább, de Evanor lemezével itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkocsit Rádió Show-ban. It's everywhere I look, all my speaks from right here, under your dresser, by bottom.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hamvai PG-vel.
1: Tegnap nem mondtam, de ma mondom, hogy november 7-én lesz Budapesten egy új rendezvény, Made in Italy a neve, természetesen olasz zenéket fogok játszani, lesz benne régi Italo Disco, DJ Junior remixek, régi olasz popdalokból, és a Schulz is hasonlókat fog majd játszani, olasz gasztronómia hozzá, mindez Budán egy bevásárló központnak az éttermi részében lesz, úgyhogy várunk mindenkit nagyon oda. Minden információ elérhető a rajongói oldalamon ezzel kapcsolatban.
0: Egyébként minden ilyen új kezdeményezésnek, mind a te Made in Italy partid, vagy bármelyik szórakozóhely új szórakozóhely nyitása. Nagyon-nagyon örülök. Ilyen volt egyébként ugyebár a Google bulia is, ami egy vadonatúj szórakozóhelynek volt a nyitó bulia, és jövő héten pénteken is lesz egy ilyen, ugyanúgy a Hajógyári szigeten. Egy vadonatúj szórakozóhely és Artbat érkezik. Kérem szépen, a világ egyik mostanában legjobban felkapott lemezlovasa. Hát félig meddig kicsit underground, kicsit melody, kicsit techno. Én nagyon szeretem, amit képvisel és amit játszik, és nagyon-nagyon kíváncsi leszek arra, hogy hogyan is sül majd el ennek a vadonatúj helynek a nyitó bulia. Most pedig menjünk tovább, jön Tony Walsh itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

100% elektrisztaságú, magas BPM tartalma, adrén szönnölő diszkosít itt a Rádió 1-en, és egyébként hárman, legközelebb nem most csak ketten vagyunk a Hanvaival, a Bárány beteg, de a mixét elküldte. Október 24-én leszünk Békéscsabán nagy fesztiválon, aztán lesz még diszkosít ebben az esztendőben, egészen pontosan

0: December 4-én és 5-én, 4-én Pécset, pénteken, szombaton pedig Budapesten ünnepeljük a 21. születésnapunkat, és ha minden igaz, akkor szilveszterkor is lesz egy budapesti nagy rendezvény, ahol lesz diszkosét.
1: Ezen a héten végig itt vagyunk kette, jövő héten Attila levált engem, de jövök vissza péntekre egyébként, a Kopaszi gáton fogok szórakoztatni, utána szombaton pedig ugyebár diszkosít aktivizáció Békéscsabán 22-15-től leszünk a nagy színpadon, utána pedig majd jövök vissza a fővárosba, a budapesti rezidenciámra játszani. Most pedig már is megyünk tovább, és jön Peter Axon itt a Rádió 1-en, csak igazi ma is Lágermegy a Diszkosi Téliosóban.

0: Rádió 1, csak igazi, ma is Sláger megy diszkosít Rádió Show. Bárány Attila nem búcsúzik, mert nem volt itt velünk ma, de ma estére DJ Junior és jómagam Hambai Pidzsi búcsúzunk. Én azzal, hogyha bárki szeretné bármelyik saját alkotásomat, írjon nekem e-mailt a hambaipidzsi@hambaipidzsi.hu-ra. Köszönöm a követéseket, és tessék folyamatosan nézni a TikTok csatornámat. Zenei, gasztronómia és utazós tartalmak miatt egyaránt. Szevasztok!
1: Én pedig DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy jövő héten csütörtökön október 22-én, hiszen ez egy hosszú hétvége lesz, már találkoztatunk Budapesten, Regál Lilivel játszom egy közös eseményen itt a fővárosban, 24-én pedig a srácok a Békés Csabán a nagy fesztiválon lesz, nagy koncert után Diszkosít Legends, Bárány Attila pedig búcsúzik itt a rádiógyen, hiszen ő mixel, de holnap este 8-kor újra jövünk a Diszkosíttel, és akkor már én állok a lemezjátszók és a keverőpult előtt. Én DJ Junior voltam, szevasz!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Foxpost applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? You know that I've been waiting for the sunshine. Hányadik lett Taylor Swift? It's alright, you were dancing through the light. És hol áll a listán D?

0: Péntek délelőtt 10-től vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. A Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1.

0: Radio Show starts now.
1: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Igazi prémium zenék jönnek a következő három órában. Mellettem mostantól Regány Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. Szóval, ha minőségi hangzásra vágytok, jó helyen vagytok, bízzátok ránk magatokat. Lili, kezdjük el!
2: Elsőként érkezik Gordótól a Loco Loco itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: szeretettel pörgeti ilyenkor csütörtök esténként a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Na Lili, mit teszünk rá erre?
1: Nem tudom, hogy vámpírok léteznek-e, de az biztos, hogy ez a dal óriásit megy most mindenhol, ez nem más, mint Tame Impalától a Dracula. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban.

Mind Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött reggel.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: és a World is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, csütörtökönként egészen 11-ig Regál Ilia lemezjátszói mögött, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en. David Guetta érkezik, aki hatodjára is megnyerte a DJ Mag magazin 100-as szavazását, ez abszolút rekord. Jennifer Lopez-zel készítette a most érkező dalt, akinek pedig a budapesti koncertjén ugye te forma voltál.
1: Elképesztő, ugye két hatalmas sztárról beszélünk, és alkottak egy csodálatos dalt, úgyhogy elhoztam nektek ma itt a World is Mine Radio Show-ban. Ez nem más, mint a Save Me Tonight.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött, regálj!

0: elképesztő energiák vannak ebben a friss zenében Lost Frequencies-től Leave It All, a Rádió 1-en, a Word Is Mine Radio Show-ban csütörtök este, itt mellettem a lemezjátszóknál egészen 11-ig. Regál Lili?
1: Tartsatok velünk mindenképp, ugyanis nálam van a legújabb David Guetta dal.
0: Hamarosan ezt is megmutatjuk nektek. Jó helyen vagytok!
2: Bírod még? A Word Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 104 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A Rádió 1.

0: Galili. World is Mine Radio Show starts now.
1: Hello mindenkinek, elmúlt este 10, gyertek, itt van Regál Lili még egy órán át, és a mai második kört szemfeltel kezdjük.
2: Csapjunk is bele tehát, érkezzen a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

0: Itt a Rádió 1 és a World Is Mine Radio Show csütörtök este. Blondie és Lovers on the Dance Floor, erre a dalra nagyon büszkék lehetünk, hiszen Blondie is ugye félig magyar, és néhány héttel ezelőtt ezzel a dallal megszerezte az első helyet a Billboardon az Egyesült Államokban. Igen, ez volt tehát a félig magyar Blondie is első Billboard number one slágere. Nagyon reméljük, hogy nem az utolsó. És hát a következő dal az egy igazi különlegesség, hiszen az alkotói Ed Sheeran és Martin Garrix 2016-ban már elkezdtek rajta dolgozni, de végül csak idén adták ki, 10 évet kellett várnunk a végeredményre.
1: Hát erre tényleg nagyon sokat kellett várni. Elsodorta őket az élet, a sztárság, és 10 év után úgy döntöttek, hogy befejezik ezt a közös dalt. Ez nem más, mint a Repeat It, ez érkezik most itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to World

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött regál

The show is yours on Radio 1. World is Mine Radio Show.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Mi sem megyünk még haza 11-ig Regál Lilia lemezjátszói mögött, aztán 11 és éjfél között Joe Juniorral várunk titeket, és hát Regál Lilinél a finálé az valami zseniális lesz. Érkezik hamarosan egy fantasztikus Korolova track, sőt a legvégén Rufus the Soul és az In the Moment is megszólal még hozzá az Adriatic remixében. Aki viszont most jön, az nem más, mint Robin Schulz.
1: Érkezzen tőle egy újdonság, ez nem más, mint a Better Times itt a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a webben élőben. A lemezjátszók mögött Regálili.

0: ahogy ígértük, Refuse the Soul in the Moment a fantasztikus Adriatic Remixben Regál Lilinél csütörtök este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mind a két mai Regál Lili szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Jön a szokásos helycsere a lemezjátszóknál, és itt is van Joel Junior.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: show starts now.
1: Hello mindenkinek, isteni zenék jönnek a következő egy órában, és innentől Joer Junior mixel Hello JJ, induljunk el!
2: Szevasztok, bele is felünk az utolsó egy órában itt a World is My Radio Show-ban, amivel kezdünk a Tame Impala és a Dracula. Mindenkinek jó hallgatózást itt a World is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

Online Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

Mind Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

0: a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show csütörtök este Joer Junior a lemezjátszói mögött, és hát egy kellemes kötelezettségünknek teszünk most eleget.
1: Kértek tőlem egy dalt, na és hát most ez a pillanat az, amikor lejátszom, úgyhogy érkezik JD-től a Plastic Dream, már is folytatjuk itt a Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.
2: World is Mine Radio Show.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior.

0: The show is yours on Radio 1.
1: Bow with me, absorb the rush.

0: Tiga és a Feel the Rush. Na, ilyen különlegességek is csak nálunk szólnak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem éjfélig Joel Junior a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Pörgünk is tovább. Nem tudom idén, hogy robbant be, de egész nyáron óriásit ment, és szerintem az idei év egyik legmeghatározóbb dala következik. Gordo és a Loco Loco, folytatjuk már is itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Joel Junior. Unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Joel Junior.

0: Akár hányadjára is dolgoznak együtt, ez volt tőlük a Sad Girls, a legfrissebb közös zenéjük a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Joer Junior mixelt az elmúlt egy órában, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük, folytatás egy hét múlva, ugyanitt, ugyanekkor.
1: Így van, köszönöm, hogy hallgathatok, egy hét múlva folytatjuk, legyetek jók, jó éjszakát, szevasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap pénteken 9-től jövünk megint élőben, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.

Love is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

lakásában, házában, hát ha jól tudom, a padláson megírta, és hát a produceri munkákat is ő készítette el, az Animals dalát, ami aztán végig söpört a slágerlistákon. Olyan fiatal volt, hogy még legálisan be sem mehetett a fesztiválok nagy színpadaira. Martin Garrix, Butterflies, az aktuális kedvencet hozom. Itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Belga DJ a folytatásban Lost Frequencies, mintha csak tegnap lett volna, hogy bemutatkozott az Are You With Me dalával, de hát az nem tegnap volt. Rengeteg slágert köszönhettünk neki az idők során. Head Down, The Feeling, Back to You, Where Are You Now, Rise, Summer Days, Melody, fú, Reality, hát azt ki ne hagyjuk. És ez a dala, A Livi-ról, hát ezt nagyon szeretjük a 2026-os nyári fesztivál szezonban.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-val is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, például Kámbrád barátunk Németországból. Hát 2025 legcukibb, legemlékezetesebb Rádió 1 pillanatai között ott volt az is, amikor Kámbrád ellátogatott hozzánk a stúdióba, és Unplugged előadta ezt a dalát.

aprócska kis gitárt, én azt hittem rá először, hogy ukulele, de nem, az egy gitár, és hát előadta ezt a dalt, nagyon-nagyon szívünkbe zártuk a srácot. Kamrád, Be Mine, hozom már is a Rádió 1-en.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készítette Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben kellett eltennie, hogy sláger legyen a mémeknek köszönhetően.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,